0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1,3 milliárd forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
2: Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szemben, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség, disztrofinhiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért érhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
2: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredményét, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkaphassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
2: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten 3-szor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg 2-szer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai, nem ízületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. Ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. csak a kisebbik, mert van olyan család, ahol mind a két gyerek. És ez a szobonú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
2: Hát nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani. Meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves korban ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
2: Egy debreceni kisfiú már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És se végleges, legalábbis nem tudni még most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
2: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe. És nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami, mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy, és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy.
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
2: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET-palac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
1: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az iráni külügyminiszter helyettes hétfőn a helyi állami televízióban jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét véglegesítették, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. A politikus hozzátette, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, melyben szó lesz Irán nukleáris programjáról, és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is. Az iráni hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra. Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a három hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a Hormuzi szoros, ami mérsékelheti az energiapiaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást. A befektetők arra számítanak, hogy a Hormuzi szoros hajózási útvonalának újranyitása és az energetikai szankciók enyhítése javíthatja a globális ellátási helyzetet. A piaci szereplők szerint az energiaárak csökkenése enyhítheti az inflációs kockázatokat, ami a következő hónapokban mérsékelheti a jegybankokra nehezedő kamatemelési nyomást. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, mely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a Schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Holokauszt megemlékezést tartottak a hétvégén az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelegtek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Cogány Gábor, református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református urvacsoratanról. Vele beszélgetünk.
2: Ha azt mondjuk, hogy ezt cselekedjétek, és arra koncentrálunk, hogy hogy roppan a kenyér, a Páska kenyér ugye roppant is, vagy hogy Jézus esetleg milyen szögben emelte föl a kenyeret, és milyen szögben indított el a tanítványainak, akkor nagyon félreértjük ezt a történetet.
1: Mai vendégünk tehát Cogány Gábor, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogyan lehetnek közösségi fókuszú egy urvacsora? Miért lenne fontos, hogy ne a kis kelyhes urvacsora legyen az általános, hanem a közös, nagy kelyheket használják együtt az urvacsorázók? Vendégünk Cogány Gábor, református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református urvacsoratanról. Vele beszélgetünk most.
3: Kezdjük egy olyan kérdéssel, amit nem provokációnak szánok, de nagyon adja magát szerintem a címből. Az a könyve címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában. Meg van még egy kötőjel hozzá, de azt majd mindjárt. Van-e olyan, hogy református úrvacsora?
2: A helyzet az, hogy ez egy nagyon sarkalatos kérdés, amit föltettél, mert nem ez volt a címe munkacímként sem, amikor már éppen a korrektúrán volt, hanem az volt a címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsora tanban. És nyilván ez így sokkal precízebb, mert olyan van, hogy református vélemény az úrvacsoráról, de ez nekem túlságosan ilyen szakszerűnek, nagyon teológikusnak hangzott, és ezért egyszerűen lerövidítettem. Így benne van a lényeg, tehát igazából mindenki érti, hogy miről beszélünk, de legalább föl lehet tenni egy ilyen kérdést. De igaz, tehát hogyha formálisan nézzük, és a magyar nyelv szabálya szerint, akkor ez egy teljesen jogos kérdésé válik, hogy van-e olyan, hogy református úrvacsora? Nincs természetesen, tehát ilyen nincs, hogy református úrvacsora. Én abszolút a református úrvacsorai gyakorlatra koncentráltam. Úrvacsora egy van, amit én ugye szinonimaként használok eukarisztiaként, nem azért, mert a római katolikus terminológiát akarom népszerűsíteni, hanem azért, mert ez a bibliai terminológia az úrvacsorára. Ugye a teljes címe a könyvnek, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában ökumenikus kitekintéssel, azért, hogy már a címből is világossá váljon, hogy én igazából mind a kettőre fókuszálok, tehát egyrészt református teológusként, református egyházra koncentrálva ez a fő hangsúly, de mindenképp az az üzenet, hogy egy darab úrvacsorát kaptunk az Úr Jézustól.
3: Szóval mindjárt visszatérünk az úrvacsora értelmezésre, de egy pár lépést vissza, miért írtad meg ezt a könyvet, honnan neked a tudományos, teológiai érdeklődés az eukarisztia az úrvacsora iránt?
2: Tehát a könyvnek a címében is benne foglaltatik ugye a közösségi szó, ami gyakorlatilag a fő üzenete az egész könyvnek. Ez egy missziológiai könyv alapvetően, bár ez most így elsőre nem tűnik fel. Tehát alapvetően engem úrvacsora, mint egy eszköz, ez egy kicsit csúnyán hangzik, de mint egy eszköz érdekelt, amely a missziónak a szolgálatába áll. A teljes történet úgy néz ki, hogy boldogult teológus koromban az történt, hogy mivel én előtte, hú, de messzire megyünk vissza, tehát mielőtt én teológus lettem, én történelmi földrajzszakos tanár voltam Szegeden. És miután átkerültem a teológiára, és behozták a kreditrendszert, akkor lehetőségem volt, hogy én egy kicsit így meghekkeljem a rendszert, és kicsit más ritmusba haladtam bizonyos tárgyakban, mint a társaim. És így alakult ki az a helyzet, hogy egy évre kettesbe kerültem Gonda László tanár úrral, aki a missziológiát tanította. És egy egész év évig csak ketten beszélgettünk a missziológiáról, ami egyszerűen rabulejtett. Innen indult az egyik fele a történetnek, a missziológia iránti érdeklődésem. Utána pedig a teológiai után kimentem egy évre Lővenbe, a Katolikus Egyetemre tanulni, ahol pedig összetalálkoztam egy szentségtant tanító nagyon nagyszerű szaktekintéllyel, Lambert Leysen professzorral, ahol pedig nagyon-nagyon megtetszett a szentségtan, és úgy általában azon belül az eukarisztia úrvacsora kérdése. És ezt a kettőt kombináltam, mégpedig gyakorlatilag egy mindennapi egyházi tapasztalatból kiindulva, ami úgy nézett ki, hogy érzékeltem azt, hogy akármerre járok a Magyarországi Református Egyházban, azt érzem, hogy az úrvacsora nagyon individuális, túlságosan a bűnre koncentrál, túlságosan az egyéni bűnbocsánatra koncentrál, és valahogy hiányzik belőle az az általam megismert közösségi fókusz, amelyik eredendően ott van ebben a szentségben. És hát ebből formálódott ki az a vágy, hogy akkor ezt fel kellene dolgozni, és így lett ez végül a doktorimnak a témája. Egész pontosan akkor egyetemi lelkész voltam, úgyhogy ott az egyetemista közösségépítést vizsgáltam, mégpedig az úrvacsorának a fényében, és hát ez a könyv, ez nem a doktori dolgozatom, de nagyon sok van belőle. Teljesen kihagytam belőle egyébként magát a kutatás részt, mármint hogy az empirikus kutatást, az egyetemi gyülekezetekre való utalást, és ez gyakorlatilag az elméleti háttere, ami kicsit kiegészült, most felfrissült, hozzátettem dolgokat, és egy függelékkel lekerekítettem.
3: És miért akartad, hogy ez könyvformában is meglegyen? Csak kicsit provokáló jelleggel mondom, nem akartad, hogy csupán ez egy ilyen idézőjelbe elsikadó tudományos munka legyen, hanem valami kézzelfogható, vagy nagyobb hatást vársz attól, hogy nem csak doktoriként érhető ezzel, hanem többekhez eljuthat így, vagy miért?
2: Most, ahogy tetted fel a kérdést, úgy háromig jutottam el a válaszokban. Az első az, hogy azt gondolom, hogy ez ott volt valahol mindig. Tehát én szeretem a dolgokat valahol úgy lekerekíteni, lezárni. Ez úgy benne maradt a levegőbe ott a doktori után, és ez úgy fölmerült, hogy ki kéne adni, és nem történt meg, és egész egyszerűen azt éreztem, hogy most jött el erre az idő. A másik az egy nagyon praktikus szempont, olyan szempontból, hogy habilitálni készülök, és amúgy nem árt, hogyha az embernek van monográfiája. Illetve az életemben az elmúlt évben, vagy az előtti évben történt egy nagyon komoly váltás, és hát ennek egy kicsit ilyen szimbolikus jele is ez a könyv olyan módon, hogy most már új dolgokkal foglalkozok, tehát nem mondom, hogy teljesen más dolgokkal, de most egészen más fókuszpontokkal dolgozok a tudományos munkámban, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit lezárjam azt a fajta múltat, vagy azt a fajta gondolkodásmódot, ami ebben a könyvben benne van.
3: Vissza egy-két gondolathoz, amit pár perccel ezelőtt mondtál. Az egyik az, ami a te tapasztalatod a Magyarországi Református Egyház úrvacsorához való hozzáállásáról, vagy az egyes gyülekezetek, egyes lelkészek, egyes szereplők hozzáállásáról. Valahogy így fogalmaztál, hogy túlságosan a bűnre fókuszálnak ezek az úrvacsorai alkalmak, azon belül is az egyéni bűnre. Ígérem, nem fogok itt leragadni, de ezt megfogalmaznád, hogy ez szerinted miben nyilvánul meg, és hogy ez miért rossz szerinted, és akkor, hogy eljuthassunk oda, hogy milyen az a közösségi fókusz, de előbb akkor nézzük meg a te tapasztalásodat a jelen helyzetről.
2: Azért érdekes a kérdés, meg a válasz is azért lesz érdekes, mert az úrvacsoráról való sok-sok-sok olvasmányom és felismeréseim vezettek oda, hogy igazából ezt ténylegesen meglássam, vagy érezzem minden egyes, nem ez egy túlzás, hogy minden egyes istentiszteleten. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy az úrvacsora az egy nagyon-nagyon gazdag ajándék az Úr Jézustól. Ami azt jelenti, hogy ebben természetesen benne van az is, hogy tekintettel arra, hogy a feltámadás csodája van benne elrejtve szimbolikusan, hogy ez a mi egyéni bűnbánatunknak és az egyéni bűnbocsánatnak egy eszköze legyen. Ez is benne van, viszont egy csomó minden hiányzik belőle, amire viszont nem teszünk hangsúlyt, és innen jött igazából a gondolatmenet, hogyha visszatekerünk a Bibliához, és én ezt szeretem kihangsúlyozni, hogy ugye reformátusként van egy ilyen jelszavunk, hogy mi mindent a Bibliára építünk, és mindent a Bibliából vezetünk le, ami egy nagyon szép és helyes gondolat. Viszont hát, ha megnézzük az eredeti szentírási szakaszt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol konkrétan leírja az úrvacsorának a szereztetését, alapítását, akkor rá kell arra jönnünk, hogy ott nagyon nem erről van szó. Hát így lehet igazából úgy beülni egy istentiszteletre, hogy egyszerűen az ember kihallja már azt akár a liturgiának a szavaiból, akár pedig az embereknek a hozzáállásából, tehát egész egyszerűen akár metakommunikációs jelekből is. De talán a legtisztábban az húzta ezt alá, hogy még anno a doktorimba készítettem egy felmérést. Gyakorlatilag sok-sok kérdéses tesztet adtam ki városi gyülekezetekbe, kisvárosi gyülekezetekbe, falusi gyülekezetekbe, ifjúsági közösségekbe, és ott konkrétan erre rákérdeztem, és hát az kanyarodott ki belőle, hogy igen, az emberek valóban így gondolkodnak róla, hogy ez az, hiszen alapvetően a liturgiával erre vezetjük őket rá, hogy itt nyugodtan használják erre ezt a szentséget.
3: És szerintem az énekek szövege is hozzátesz még ehhez.
2: Így van. Hát ez határozottan így van. Igen, az már jól igazodik hozzá.
3: És akkor mitől lesz egy úrvacsora közösségi fókuszú, és van esetleg olyan személyes történeted, példád, akár belföld, akár külföld, akár református közösség, akár más egyház közössége, ami így eszedbe jut, hogy na, hú, az nagyon más volt, az olyan közösségi volt.
2: Ha már mondtam ezt, hogy reformátusok a Bibliára alapoznak, akkor teljes érthetőség kedvéért hadd kezdjem onnan, hogy korintusi gyülekezet. Sose voltam ott, mert nagyon rég volt, de ezt nagyon fontosnak tartom, és ez is le van írva természetesen a könyvemben, hogy érteni kell azt, hogy miért írta meg Pál apostol ezt az egészet. Ugye a történet az arról szólt, hogy a legkorábbi egyházban, az ős egyházban az úrvacsorát azt nagyon nem úgy ünnepelt, ahogy most. Az úrvacsora gyakorlatilag egy közösségi étkezésnek a része volt, kicsit így a zsidó hagyományokból kiindulva. Ez azt jelentette, hogy a keresztény közösség összejött a városban, ott voltak a gazdagok, ott voltak a kereskedők, ott voltak a kétkezi munkások és a rabszolgák is. És egy normál étkezés, egy úrvacsorával kísért étkezés, az úgy nézett ki, hogy összegyűltek úgy este felé, és mindenki megérkezett szépen sorban. Először a gazdagok, mert ők már nagyon ráértek, és utána jöttek a kevésbé gazdagok, kétkezi munkások, legvégül pedig a szolgák, akiknek le kellett tenniük a munkájukat, és az történt, hogy elkezdett gyűlni a közösség, hozzáláttak a vacsorához. De amikor a rabszolgák is és a szolgák megérkeztek a legvégére, addigra lényegében elfogyott az étel. Megették előlük. Nem maradt más hátra, mint hogy fogták a kenyeret, és Jézus intenciói szerint megtörték, körbeadták, és körbeadták a bort is hozzá, és megtörtént a vacsorának a liturgikus része. És ez az, amiről Pál apostol ír, hogy kedves korintusiak, ti valami irdalmatlanul benéztetek valamit, ugyanis gondoljatok bele, hogy mit csinált az Úr Jézus, és akkor mondja el azt, hogy mi történt az utolsó vacsorán. Hát ugye azt olvassuk, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálatkat adott, megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely tértetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez a döntő pont, ugyanis hogyha azt mondjuk, hogy ezt cselekedjétek, és arra koncentrálunk, hogy roppan a kenyér, a Noa Páska kenyér ugye roppant is, vagy hogy Jézus esetleg milyen szögben emelte föl a kenyeret, és milyen szögben indított el a tanítványainak, akkor nagyon félreértjük ezt a történetet. Jézus azt mondja el, hogy ez az én testem, képzeljétek el, hogy ez az én testem, és ez majd ti értetek, megtöretik. Na ezt csináljátok ti is a másik javára. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy tessék meghalni a másikért képletesen, tehát adjuk oda az életünket, adjuk oda mindenünket a másikért. És amikor utána van az a nagyon-nagyon híres és református egyházban szintén sokszor említett folytatása és befejezése ennek az igének, hogy aki méltatlanul eszik és iszik ebből, az ítéletet eszik magának, mert nem becsüli meg az Úrnak a testét, akkor ott az Úr teste az valójában nem más, mint az egyház, amire a Biblia nagyon sok helyen utal, hogy Krisztus teste az egyház. Tehát amikor a közösséget nem becsüljük meg, na az az ítélet, az a kárhoztatás, nem az, hogy én nem vagyok készen az úrvacsorára individuális módon, hogy jaj, én most nem érzem azt, hogy úrvacsoráznom kellene, hanem gyakorlatilag Pál apostol azt mondja, hogy az, aki így áll hozzá a másik emberhez, aki szociálisan nem fordul normálisan a másikhoz, pláne ha saját közösségéről van szó, na ott van nagyon elrontva valami. Ez az, amit végigkísérek igazából a könyvnek a történeti részében, hogy ez egy ideig azért erre figyeltek, és egy idő után ez abszolút kikopott a történetből, a felvilágosodás aztán teljesen kipucolta, és az egészből csinált egy individuális szemléletű szentséget. Ma pedig kicsit jobban állunk, mint mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, a századforduló volt talán a mélypont, mert Karl Barth és sokak mások evangéliumi teológusoknak a hatására azért sok minden azért árnyalódott, de a helyzet az, hogy a gyakorlat, tehát akár a magyarországi református gyakorlat az ezt az individuális formát hozza, és ugye kérdezted azt, hogy van-e olyan tapasztalatom, ahol ez nem így van. Hát nyilván hazabe fogok beszélni, mert amikor én egyetemi lelkész voltam, és utána az egyetemi gyülekezetben megszületett egy fiatal felnőtt közösség, akkor mi az úrvacsorára nagyon tudatosan figyeltünk. Az egyik például kísérő jelensége volt az úrvacsorai ünneplésünknek, hogy a jegyeket egymás kezébe adtuk. És ez azért nagyon lényeges, és erről egyébként van a könyvben egy kis, nagyon egyszerű ábra is, amivel megérthetjük azt, hogy amikor egy gyülekezet azt szokja meg, hogy mindig ugyanattól a lelkésztől kapja a jegyeket, kvázi a feloldozást, megint csak az individuális kapcsolatot erősíti. Tehát gyakorlatilag a egy az egyben viszonyokat erősíti. Ha viszont körbe megy a jegy, ahogyan egyébként az utolsó vacsorán is feltételezésünk szerint egymás kezébe adták a kenyeret, akkor ott a közösség erősödik meg. És ez elméletileg is fontosnak tartottam, és illetve olyan tapasztalataimon, amikor olyan helyen voltam, hogy volt erre mód, hogy megéljem azt, hogy milyen érzés az, hogy a mellettem ülőtől kapom meg a jegyeket. Ez például egy ilyen nagyon erős ellenpólusa ennek a történetnek, amikor látszólag egy ártalmatlan módosításról beszélünk, de mégis ez egy nagyon jelentős dolog, mert gyakorlatilag az rögzül az emberben, hogy összetartozunk. És a lelkész ugyanúgy ott áll a körben, és ugyanúgy részese ennek a történetnek, és nem valaki, aki valami oknál fogva ki van emelve, és valami oknál fogva több, mint a többiek.
3: Két példa, az egyik az én gyülekezetem, amit egyébként te jól ismersz, ott az megvalósul, hogy időnként a kiskelyhek osztásába a presbiterek beszállnak a lelkészek mellett, de van egy olyan érzés, amikor én ezt csináltam, vagy amikor figyeltem, hogy ez történik, hogy azért, amikor úgy helyezkednek az emberek, hogyha többen osztják a kiskelyhet, akkor inkább a megszokott lelkészhez lépnek oda, mint a presbiterhez. Ez csak úgy zárójel. A másik pedig egy egyetemi lelkész időthöz kapcsolódó példa, most, ahogy mondod, jut eszembe. Volt egy Áradás nevű konferencia találkozó, amit szerveztél egyetemi gyülekezeteknek, és akkor én úgy emlékszem, hogy úgy zajlott az úrvacsora, de javíts ki, hogy egy ilyen nagy konferenciateremben ültek a résztvevők, és jött a kenyér tányéron, törtünk egy darabot, adtuk a mellettünk ülőnek, és ment körbe.
2: Így van. Ez is ugyanennek a modelljére épült. Megerősítem egyébként ezt a helyezkedést. Voltam a Gál Ferenc Egyetemnek a tanévzáró miséjén, és Püspök atya tartotta a prédikációt, és aztán ő is beállt az ostya osztásában, és egy optikailag láthatóan sokkal többen álltak be a Püspök atya sorába, mint az egyébként éppen frissen végzett fiatal papokéhoz. Tehát ez szerintem ez egy ökumenikus példa, hogy igen, ez valamiért így van. Egyébként az említett példa az azért érdekes, mert az individualizmus az sok módon jelent meg az úrvacsorai ünneplésben, például a kiskelyhek tipikusan ilyen példái ennek. Pontosan tudom, hogy a COVID alatt ez egy olyan eszköz volt, amivel dolgokat meg lehetett oldani. Én nagyon nem értek azzal egyet egyébként, soha nem értettem egyet azzal, hogy külön kis poharakból iszogatunk. Ennek azért vannak még rosszabb változatai angol száz egyházakban, de itt megint ugyanarról beszélünk, hogy egy kenyér, egy kehely, hiába félünk attól, hogy itt megfertőzzük egymást, valahogy túlélte az egyház 2000 évig. Én azért ezt lehet, hogy szimbolikus okoknál fogva visszahoznám, hogy mégiscsak egy kehely.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Cagány Gábor református lelkésszel, a Károli és a Gál Ferenc egyetemek docensével.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul, az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarság Kutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpádház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpádháza a bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusig húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpádház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: katolikus egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsoratáról.
1: Mi a rosszabb példa, csak egy zárójeles mondatban?
2: Hát ugye amerikai gyülekezetekben az alkoholtilalom után egyrészt átálltak a szőlőlére, ezt még most így érteni is vélem, történet így még ez bele is férhet, viszont ugye a konzumkultúra az most azt hozta, hogy az úrvacsorai jegyeket előre nagy tömegbe legyártják. Ezt úgy kell elképzelni, mint például vannak ezek a kis kávétejszínek. Na most úgy néz ki egy amerikai gyülekezet, bizonyos amerikai gyülekezetekben, hogy egy ilyen kávétejszín méretű kis szőlőlével teli műanyag valami van, amire rá van erősítve egy kicsi kenyér darab, amiben természetesen nem tudhatjuk, hogy az miből van, de legyen mondjuk kenyér, vagy valami ostyaszerűség, és amikor eljön az úrvacsorának a pillanata, ha egyáltalán ezt liturgiába ágyazzák, mert olyan is van, hogy csak úgy kifele menet úgy magadhoz lehet venni, akkor a lelkész kvázi csettint egyet, hogy kenyér, és akkor leszedik róla, eldobják a kis műanyag fedelet, beveszik, és aztán azt mondja, hogy bor, és akkor hopp, kihörpintik a kis szőlőlevet, majd pedig egy kukába landol ez az egész műanyag felépítmény. Én értem, hogy modernizáljuk az egyházat, és úgy érdek, én hihetető híve vagyok, de azért van egy határ, ahol azt gondolom, hogy ez már nem az, amiről Jézus beszélt.
1: Köszönöm a példát, kár lett volna nem elmesélni. És akkor hova tovább? Tehát tesz-e a könyved javaslatot? Tehet-e? Vagy akkor tesz-e nekünk most javaslatot? Akár református egyházon belül, illetve hát amiről tudom, hogy tesz, vagy írsz a könyvben, hogy mi a helyzet a felekezetek között, meg ugye a címben is beszéltünk róla, hogy van ökumenikus kitekintés, de akkor szedjük már szét a kettőt. Először maradjunk reformátusságon belül. Tehát, hogy szerinted mi az, amit egy gyülekezet tehet, mi az, ami ilyen egyházi törvény, teológiai szabály, liturgikus szabály, amiből nem lehet kilépni, és mi az, amit egy közösség eldönthetne maga, mondjuk a Kiskehely, Nagykehely, ez egy ilyen példa volt, az megvalósítható, hogy egymásnak adjuk a kenyeret, most tehát ez belefér a mai református, nem tudom, jogi úrvacsora törvényben van ilyen törvény, nem tudom, liturgiai szokásba, vagy mi az, amit te javasolnál, hogy a közösségi gyakorlat felé billentsük az úrvacsorát?
2: Hát ami a könyvben egy ilyen modell eszköz, tehát egy kicsit egy ilyen háttér ennek a történetnek, amire az elemzés közben is kitérek, és a végkövetkeztetésben is használom, az igazából három modell. Az első, ez a klasszikus református megközelítés, ahol elsősorban a biblikusságra teszem a hangsúlyt, tehát itt a következtetés, a végkicsengés, az egésznek a gyümölcse az az, hogy ha már hangoztatjuk, hogy biblikusak vagyunk, akkor ténylegesen olvassuk már el a Bibliát, hogy ott mit kapunk erről. Én ezt egyébként nem saját magamtól, hanem igyekeztem magyar teológusoktól arányaiban többet idézni, tehát kerestem a magyar teológusoknak a véleményét, de megpróbáltam összeszedni azt, hogy egyébként a református teológia talaján ezek a biblikus felismerések ott vannak. Tehát, hogyha a tanulmányokat olvasunk, akkor legváltozatosabb teológiai háttérből látjuk azt, hogy eljutottak ezekre a gondolatokra mások is, tehát ezeket nem én találom ki. Ez az egyik tapasztalat, hogy olvassuk újra a Bibliát, és akkor kezdjük ezt a bibliai gyakorlatot valahogy gyakorlatra váltani. A másik modell, ez az ökumenikus liturgiáknak az ökumenikus hagyománynak a tapasztalatai, ami ugye arról szól, hogy, és ez is egy szerintem egy tanulságos rész, hogy ha megnézzünk egy római katolikus mise liturgiát, vagy éppen egy limai liturgiát, ami az Egyházak Világtanácsának az egyik hivatalos ökumenikus liturgiája, tehát például a Magyarországi Református Egyház is aláírta és egyetért vele. Ezeknek a liturgiáknak a hátterében hihetetlenül mód kirajzolódik a bibliai üttörténet. Ez az egyik ilyen számomra az egyik ilyen hatalmas felismerés volt a tanulmányaim során, hogy mennyire következetesen, lépésről lépésre, sorrendben végighalad a liturgia igazából Jézus életének az eseményein. És gyakorlatilag ezek a liturgiák, amikre modern teológusként nagyon sokan azt mondják, hogy hát ezek ilyen elavult liturgiák, ezekkel nem kell foglalkozni, ezek valójában hihetetlenül módon behozzák a Bibliát is, de egyébként szimbolikusan az Isten jelenlétének a különböző ajándékait. És hogy ez is egy óriási nagy lehetőség, hogy arról kezdjünk el beszélgetni, hogy mit veszi veszítettünk el. És ugye a

0: Történeti részben pont ezt kísérem végig, hogy az az úrvacsorai liturgia, amit ma én nekem közelharcot kellett vívnom különböző korosztályból református hívő, református emberekkel, amikor elmondtam azt, hogy értsük már meg, hogy az a református liturgia, amit ma használunk, az a felvilágosodás által nagyon-nagyon csúnya szót fogok használni, kiherélt eredeti liturgia. Magyarul az a liturgia, amit használunk, az abszolút nem tartalmazza például Calvinnak a gondolatait. Calvin egy sokkal-sokkal gazdagabb liturgiával dolgozott. Az első magyar református liturgiák nagyon-nagyon gazdagok voltak ahhoz képest, amilyen szegényes most az úrvacsorai meg istentiszteleti liturgiánk. Tehát ez a második modell arra emlékeztet bennünket, hogy elvesztettünk valamit az idők során. A harmadik modell az pedig a evangelikál karizmatikusnak hívom. Igazából ezek azok a felekezetek, akik hát így a 20. századnak a gyümölcsei, úgy szoktuk őket ismerni, mint akik a mai modern gyülekezetek. Ezeknek a gyülekezeteknek a tapasztalatai pedig azt hozzák be, hogy arról se feledkezzünk el, hogy bibliai és liturgikus örökség mellett mi egy modern világban élünk, ahol nagyon fontos az, hogy érthetőek legyünk, közérthetőek legyünk, és a zenének a szerepét hozom itt be, hogy említetted te magad is az úrvacsorai énekeket, amiket használunk, és ugye mi itt az alapvető probléma az énekekkel, hogy úgy, ahogy lemegy egy úrvacsorai liturgia, a lelkész kihirdeti a bűnök bocsánatát, majd pedig rágyújtunk arra az énekre, hogy bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, holott éppenséggel egy perce hangzott el az, hogy meg vannak bocsátva a bűneim. Magyarul automatikusan hallelujját kellene énekelni, minimum, és azt megénekelni, hogy most már én szabad vagyok. És akkor jönnek ezek a rendkívül sötét tónusú és néha belassított, nem sokszor belassított úgynevezett úrvacsorai énekek, amelyek szerintem nem oda valók egész egyszerűen. Szóval ez a harmadik modell pedig erre emlékeztet bennünket. Úgyhogy a hova tovább kérdésre azt mondanám, hogy ebbe a három témában kellene elkezdeni beszélgetni, és Biblia, liturgikus örökség és modernitás kérdéséről sokat beszélni. És hát, hogy hol lehet változtatni, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A könyvnek a legvégén van egy ilyen kis gondolati felvetés, hogy igazából a református egyházban nincs direktben előírva, hogy csak a lelkész vezetheti az úrvacsorát. Én is azt gondolom, hogy egyébként ez így normális, tehát hogy mielőtt most ez így bármilyen fórumon úgy értelmeznék, hogy én itt most lázítok, ez egy természetes dolog, hiszen a református lelkész tudja méltósággal szépen levezetni egy istentiszteletnek a rendjét, és tegye is ezt. Viszont biblikusan azt látjuk, hogy kis közösségekbe törték meg az úrvacsorát. Ami felveti annak a kérdését, hogy lelkész nélkül van-e úrvacsora, lehet-e úrvacsorázni. És erre a kérdésre én még a doktorimba csak így elméláztam fölötte, és ezt az elmélázást ebbe a könyvbe is belevittem, viszont a COVID alatt történt egy nagyszerű dolog, vagy egy nagyon különleges jelenség. A jelenség az arról szólt, hogy nem mehettünk templomba. Úrvacsorázni viszont szerettünk volna. Erről kijött a kerületünknek, meg szerintem a zsinatunknak is a kerületből részéről biztos, hogy jött egy ilyen, hogy amikor, mit tudom én, a képernyőn látjuk, hogy a lelkész valamit csinál, akkor otthon fogjuk a kenyeret, törjük meg, fogjuk a bort, öntsük ki, és vegyük magunkhoz. Én akkor emlékszem, hogy írtam püspök úrnak, hogy akkor most arról beszélünk, hogy ez így lehetséges? Tehát, hogy akkor most így a helyzet igazolta azt a történetet, hogy valójában nem kell a lelkész hozzá, mert ezt én otthon is meg tudom csinálni. Szóval ezek az izgalmas dolgok, hogy ezekről beszélgessünk. És én nem akarom úgy ezt a könyvet lobogtatni, hogy ez az igazság, és hogy ebben van leírva, hogy kéne ezt csinálni, mert fogalmam sincs, hogy kéne csinálni, majd az Úr Jézus elmondja, hogy kellett volna csinálnunk. De az biztos, hogy ezek olyan témák, amik színesíthetik a gondolkodásunkat, és nem ragadunk bele valamiben, amire azt hiszük, hogy egyedül üdvözítő.
1: Ahogy beszéltél, nekem is eszembe jutott a COVID-os példa, de van más is, és biztos neked is eszedbe jutott ez is, az olyan történelmi idők, amikor a lelkipásztor akadályoztatva volt, mondjuk Kárpátalján, de máshol is biztos volt ilyen, hogy egyáltalán nem lehetett valakit elküldeni teológiára, hogy lelkész legyen, és akkor hónapokig, évekig felolvasott igehirdetésekkel mentek az istentiszteletek, és hát az úrvacsorát valahogy ki kellett osztani, csak nem volt lelkész.
0: Ez így van, és hát Igazából, hogyha ezt a kérdést nagyon feszegetjük, akkor odaig jutunk el, hogy ugye római katolikus testvéreinknél van az, és ez már az, majd kicsit átkacsingatunk az interkommunió kérdéséhez, hogy attól érvényes egy szentség kiszolgáltatása, vagy legalábbis az átváltoztatás, hogy ott egy felszentelt pap elvégezte a szertartást. Most a református egyházban minden olyan gondolat, ami arra utalna, hogy itt kell egy felszentelt, vagy egy kiképzett ember ahhoz, hogy ez az úrvacsora normális legyen, az ebbe az irányba vinni el a gondolatunkat. És ilyen nagyon nincs, tehát hogy ezt a lelkész az semmiben nem különlegesebb. Lelkész is egy a hívők között, aki egyébként az idejének a nagyobb részét azt az Isten konkrét gyakorlati szolgálatával végzi, de olyat nem lehet kimondani, hogy csak a lelkész vezethet úrvacsorát.
1: És akkor menjünk át a interkommunióba. Mit jelent ez a fogalom? Kérlek, vezess be a hallgatóinknak, és akkor mennyire valósulhat meg az, hogy felekezetek között úrvacsorázzunk? Lesz-e olyan, hogy mindenki, minden felekezet, minden másik felekezet templomában nyugodt szívvel magához veheti az úrvacsorát, és hogy ezt a világ látja, hogy mi nem marakodunk azon, hogy ostya vagy kenyér, te kapsz bort, te nem kapsz bort, nálad roppan vagy puha a kenyér, és a többi, hanem tudnánk mutatni a világ felé, hogy nem ezen vitatkozunk.
0: Érdekes a kérdés, mert sok mindent kérdeztél egyszerre, és kétféle a válasz is. Az egyik egy nagyon egyszerű válasz, hogy valójában az interkommunió az megvalósult. Ezt úgy hívjuk, hogy a nép interkommuniója, ami arról szól, hogy gyakorlatilag ez a gyakorlatban létezik. Isten népét, ez most csúnyán fog hangzani, nem különösebben érdekli, hogy a teológusok hova jutottak el a párbeszédben. Tehát ez azt jelenti, hogy gond nélkül bemegy egy szándékosan nem református, mondok, hanem egy evangélikus, bemegy egy katolikus templomba, mondjuk a nyaralása során, és oda megy a sorba, és magához veszi az ostját. Ezzel megvalósította az interkommuniót. Ő ezt vagy tudatosan csinálja, vagy nem tudatosan, a pap vagy tudatosan adja neki oda, vagy nem tudatosan, de teljesen mindegy, megvalósult. Tehát a történet az onnan indul, hogy egyrészt ugye az interkommunió, csak azért, hogy ezt is akkor így mondjuk ki, ez a különböző felekezetek közötti úrvacsorai egység olyan esetekben is, amikor ez hivatalosan nincs jóváhagyva. A második vatikáni zsinat, én egyébként itt a könyvemben jó részt a római katolikus református relációt néztem meg, mondjuk protestáns relációt néztem meg, és a római katolikus egyházban a második vatikáni zsinatban elindult egy olyan mozgalom, úgynevezett vendégbarátság címen, vendégasztal címen, aminek az volt a lényeg, hogy bizonyos esetekben elegánsan fogadták a más felekezetűeket, amit aztán a Vatikán pár éven belül erős kézzel leállított. Azóta ez nem állt le természetesen, ezért ezt mondjuk ki. Amit én gyakorlatban is tudok, hogy például tudományos teológiai konferenciákon ez megvalósul nagyon sokszor. Mondván, hogy mondjuk egy teológiai konferencia egy olyan speciális közösséget hoz létre, amelynek meg lehet tapintani az egység voltát. És ezt hogy félig meddig jóváhagyva ez működik. Illetve tudok egy személyes példát is mondani, remélem, hogy ennek nem lesznek további következményei, mert nem hiszem, hogy lennének. Amikor én a Löweni Katolikus Egyetemen tanultam, akkor én oda mentem a már említett Lambert Leysen professzorhoz, aki egyébként az évfolyamvezetőnk is volt, és megkérdeztem tőle az első napokban, hogy hát itt leszek egy évig minimum az egyetemen, mi a helyzet a misében, hogy vehetek részt. És azt mondta, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy én oda járulhatok az oltárhoz, és magamhoz vehetem az ostját, hiszen én a Löweni Katolikus Egyetem közösségének a szerves része vagyok. Hozzáteszem, hogy magát megnevezni nem akaró, éppen akkor ott szolgáló magyar katolikus lelkésztől is megkérdeztem ezt egy magyar misén, és ő azt mondta, hogy először legyek római katolikus, tehát ez valószínűleg azért nem csak egészen arról szól, hogy mennyire ismerjük ezeket a dolgokat, hanem kicsit kultúrától is. Mindenesetre ezzel azt akarom mondani, hogy az interkommunió létezik. Ugyanakkor az interkommunió egy nagyon-nagyon fontos teológiai párbeszéd, és talán az egyik utolsó gondolatom az, hogy egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez ennek az a megoldása, hogy nem teológiaiak nem foglalkozunk a kérdéssel, nem csináljuk, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos párbeszéd, és hát a kérdésed élére válaszol, én azt gondolom, hogy soha nem fog megvalósulni. itt a mi általunk ismert keretek között az, hogy teljes eukarisztiai úrvacsorai egység legyen, mert emberek vagyunk, és bűn alá vagyunk vetve, az egyház is bűn alá van vetve, és ebből egyenesen következik az, hogy nem tudunk túllépni ezeken a különbözőségeken. Hiszem azt viszont, hogy a megvalósult paradicsomban az Úr Jézus visszajövetelekor ez az első olyan dolog lesz, ami összeköt majd bennünket.
1: Csak egy élmény, a Szegedi Biblikus konferencián voltam tudósítani, ez pont egy olyan helyzet, amiről beszéltél, és ott láttam református résztvevőt, aki, együtt közösségileg ott volt az eukarisztiában. A másik pedig Máté Tóth András valláskutatót, katolikus teológust, hagy idézzem ide, aki itt az Európa Rádióban mondta azt el nagyon sokszor, de nagyon élesen a reformáció 500. évfordulóján, hogy ő az általa egyébként nagyon tisztelt Ferenc pápától elvárta volna, hogy mondjuk azzal a gesztussal ünnepeljük ezt a reformáció 500-at, hogy a Ferenc pápára egyébként jellemző bátorsággal mondjuk ebben a közös eukarisztia ügyben lépjen valami maradandó, de ez akkor elmaradt.
0: Igen, ezt nagyon sokan várták tőle, és Lundba elment egy lehetetlenül kicsi svéd evangélikus templom, majd mondjuk a svéd evangélikus egyháznak a központja, de hogy épp még az eső is esett, tehát egy ilyen nagyon-nagyon furcsa üzenet volt ez az egész, hogy nem történt semmi. És ezt nagyon-nagyon sokan várták, hogy akkor ott legalább a párbeszéd elindul, de semmi nem történt.
1: De ez nagyon rossz zárszó, úgyhogy valamit még mondjunk a végére.
0: A könyvnek a címlapján egy kenyeret látunk, ami azért van ott, mert utal az egy test, egy kenyér gondolatra, de ez a kenyér a kedves drága feleségemnek a kovászos kenyere. Kértem azt, hogy ő is vegyen részt a könyvnek az elkészítésében, legalább annyira, hogy a keze munkájának a gyümölcse rajta legyen. Úgyhogy ezt én így szerettem volna így hozzátenni, hogy ez egy ilyen, tulajdonképpen egy személyes üzenet ez az egész könyv sok tekintetben. Maga az érzés is egyébként nagyon különleges, hogy bármikor lehetett volna szerintem könyvem, mert 2 évtizede benne vagyok a felsőoktatásban, de mindig a gyakorlati teológiával foglalkoztam, valahogy nem éreztem azt, hogy könyvet kellene írnom. És ahogy ezt így megcsináltam, és egyébként rájöttem arra, hogy ez a folyamat, ez tulajdonképpen nem is olyan bonyolult, és kedves barátom, aki segítette ennek a könyvnek így a gondozásában, vele ezt így nagyon gyorsan és praktikusan megéltük, és hogy az egész egy ilyen nagyon jó érzést keltett, hogy tulajdonképpen ez is egyfajta közösségi élmény. Család közössége, a barátság közössége, nagyon sok minden benne van. Úgyhogy én igazából azt szeretném így lezárásként üzenni, hogy egy óriási ajándék az úrvacsora, amiből mi csak egy nagyon minimálisat veszünk ki. És hogyha ha ezt meg tudjuk, el tudjuk, ki tudjuk csenni ebből a könyvből, hogy mennyire gazdag az úrvacsorának a teljessége, és hogy mennyi mindenben tudna még segíteni bennünket, akkor igazából a személyes hitéletünk tudna gazdagabb lenni, és ez indíthatná el aztán az egyháznak egyfajta megújulását, legalábbis ebbe az irányba. Hát, ha valaki elolvassa, ez a reménységem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cagány Gábor református lelkipásztort, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docensét hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az iráni külügyminiszter helyettes hétfőn a helyi állami televízióban jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét véglegesítették, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. A politikus hozzátette, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, melyben szó lesz Irán nukleáris programjáról, és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is. Az iráni hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra. Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a 3 hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a Hormuzi szoros, ami mérsékelheti az energiapiaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást. A befektetők arra számítanak, hogy a Hormuzi szoros hajózási útvonalának újranyitása és az energetikai szankciók enyhítése javíthatja a globális ellátási helyzetet. A piaci szereplők szerint az energiaárak csökkenése enyhítheti az inflációs kockázatokat, ami a következő hónapokban mérsékelheti a jegybankokra nehezedő kamatemelési nyomást. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, mely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a Schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Holokauszt megemlékezést tartottak a hétvégén az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelegtek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
1: Foszti fiú
4: esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 24. fejezet. Hajnalban az a veszett lárma ébresztett föl, amely csak a barbárok városában hallható. Tülkölés, ostordurrogás, disznóröfögés, tehénbőgés, emberi hújjogás. Az emberek is a nappal kelnek. Megmozdul a város. Lovasok robognak elő, itatnak a kútnál, asszonyok futnak borzasan a disznó után, cselédek nyújtózkodnak a paloták előtt. A harmatos fákon verép csiripel, a város fölött galambok kerengenek, a fecske apró köröket csapva kezdi a légyvadászatot. A szénában alkalmas jó vackon volt. Más szolgák is háltak ottan, de nem háborgatott, csak egy néhány szúnyog. Letisztogattam magamról a szénaszálakat, a sarumról, amennyire lehetett, leveregettem a port. Elkedvetlenedve láttam, hogy oldalt kifes lett. A rabszolgák nyáron mezitláb járnak. Ilyen szép sarut, mint az enyém, erre nem is látni. Ha lepusztul a lábamról, vajon mezitláb kell lejárnom emőke előtt? Megmosdottam. A hajamat is elrendeztem, fésű nélkül, ahogyan lehetett. Aztán a kapuba álltam. Gondoltam, ha a gazda föl kell, hivat majd. Hát csak ugyan. Egy óra múlván szólítanak a szolgák. Hé, görög! Be az úr elé! A család az emeleti verandán ült. Tejvaj, szalonna, égett bor állott az asztalon. Emőke a két gyermek mellett. Ott volt Gigia is, és egy horgas orrú vénlány rab, piros selyem kabátban. Mindezt egy pillantással láttam, mikor beléptem. Meghajoltam. Az ajtó mellett maradtam, és lesütöttem a szememet, mint rabnak illik az ura előtt. Mi van a kezedben? Szólított meg Csát. A pénzem. És előre léptem, oda nyújtottam neki. Aranyak! Bámult el Csát. Hát ilyen gazdag vagy te! Riszkosz megengedte, hogy ezt a szót is ösmerjem. Enyém. Itt tudom, más a szokás. Apám, szólt Emőke hevesen, ezt a pénzt Rika nagyasszony adta ennek a görögnek. Bánom is én, felelte Csát vígan. Rabnak nem jó, ha pénze van. Ami a rabé, a gazdájáé az, szólt az anya is. Visszavonultam az ajtó mellé. Gondolkodtam azon, amit mondtál, kezdte a gazda. Hát a rómaiaknál furcsa az a szokás, hogy tanítót állítanak a gyerekek mellé. Illedelem szerint igennel vagy nemmel kellett volna felelnem, de mit illedelmeskedjek én egy ilyen barbárnak, aki lóhust eszik és elzsebeli a szegény rabnak az erszénykéjét? Az ember csak neveléssel válik emberré, feleltem a tekintetemet fölemelve. A két fiúcska eszesnek látszik. De hát mi az Isten fekete csodájára tanítassuk őket? Először is a betűkre, uram. A betű a kulcsa a szellemi kincstárnak. Szellemi kincstár? Mi az a szellemi kincstár? A lélek gazdagsága, uram. Sok ezer ember gondolata, tudása, okossága vagy emléke, ami mind meg van gyűjtve a könyvekben az évek sok elmúlt százai óta. Hát olvasásra tanítanád őket? Írásra és olvasásra, ha parancsolod, uram. Bolond vagy te, legény! Hát nem látod, hogy én gazdag ember vagyok? Annyi író deákot fogadok, amennyit akarok. Hát minek tudjak én írni, vagy a fiam? Hogy ez bosszusan és igazának bizonyosságával mondta, nem mertem ellenkezni. Hát akkor matematikára. Mi az Isten fekete csodája az? A számolás tudománya, uram. Hát az mire való? Én sose olvastam meg a barmaimat, mégis meglátom, ha lovam vagy tehenem hiányzik. Az apró jószág hol több, hol kevesebb, mit számolgassuk? Arra való a kulcsár. Tartsa észben az. Hát még mit tanítanál? Geográfiát, históriát, filozófiát, rebegtem aggodalmasan. Mindent, amit parancsolsz, uram. Ne beszélj én velem görögül, hunul beszélj! A geográfia a földnek ismerete, uram. Okos embernek jó ismernie az országokat, hegyeket, vizeket. Hol milyen nép lakik, milyenek a városok, merre vannak bányák, püspökségek, hegyi átjárók, várak, hol milyen ipar dívik, s más efféle. Ez már jó tudomány, bólintott elgondolkodva, de ez se való gyereknek. Ez csak királynak való. A király oda viszi a népét, ahova ő akarja. A fő az, hogy a nép füves helyen legyen, folyóvíz mellett. Hát még mi tudományt ajánlasz? A históriát, vagyis történelmet. Az arról szól, uram, hogy akik előttünk éltek, miféle emberek voltak, kik voltak a királyaik és vezéreik, miféle küzdelmekkel éltek, hogy erősödtek, hogy gyöngültek, hogy okosodtak a maguk szerencsétlenségein. Csáta fejét rázta. Ez a regősök dolga, mondotta, meg a hegedősöké. A fiai nem szorultak arra, hogy tanulják ezt. Ha éppen effélék hallgatására van kedvük, hívatnak regőst, hegedőst, elmondatják. Hát még. Már elfűtött a meleg. A filozófia, vagyis a bölcsesség tudománya, mondottam búsan. A hét görög bölcs élete és tanításai, különösen Arisztotelész, Epiktétosz, Plátó és Szokratész, Csát legyintett. Vigye el őket a görög ördög! Én nem tanultam könyves bölcsességet, mégis okos ember vagyok. A fiaim se lesznek alábvalók. Nem mertem többet szólani. Szinte elbágyadtam a szerencsétlenségtől, hogy nem a ház belsejében alkalmaznak szolgálatra. A házat a tej illata töltötte be. Emőke rám se nézett. Szomorú voltam. Csát felhajtott egy ezüst poharat, bizonyosan égett bort ivott belőle. Hát, mondotta végre, majd meglátjuk, mire használhatlak. Ideiglen az lesz a dolgod, hogy engem kísérgetsz. Menj! Megkönnyebbülten lélegzettem. Hát még se löknek a lovak mellé. Csát mégiscsak különbnek tart a többinél. Meghajoltam, úgy hátráltam ki, mintha a császár bocsátott volna utamra. A horgas orrú vénleány rab utolért a folyosón. Meglökött és megvetően nézett rám. Neveletlen barom! Elámulok. Miért? Bejössz, nem köszönsz! Kimégy, nem köszönsz! Csodálom, hogy az úr pofon nem csapott. Huszonötödik fejezet. Negyed óra múlván kilépett Csát. Már akkor ott állt a lova felszerszámozva. Szerencsés jó reggelt adjon az Isten, bólongtak a szolgák. Kedves egészségedre váljék az éjszakai nyugodalom. Csát körül tekintett. Még egy lovat? A füst itthon van-e? Nincs, uram, felelte a lovász. Kieresztettem a ménesbe, hiszen... Hát akkor az öreg Balkánt. Nyergesen? Nem. Elővezették a másik lovat. Se nyereg, se pokróc rajta, se kengyel. Csát intett, hogy üljek fel, s megindult, én utána. Végig poroszkáltunk a hosszú utcán, mindenfelől köszöntek neki, ő csak a kezét emelgette a süvegéhez. Egyszer aztán hátra kiállt. Zéta! S lépésre lassította a paripáját. Melléje siettem. Jártál te az uraddal a császári palotába? Sokszor, uram, szinte mindennaposan. Beszélj valamit róluk, hogy miféle emberek azok.
3: Úgy tudom, uram, jártál ott követségben. Ezelőtt 3 évvel jártál ottan, mikor 6000 font aranyat vettetek a császáron.
7: Igaz.
3: De hazugságot minden szó, fiam, és színeskedés minden mozdulat. A becsületes színt úgy öltik magukra, mint az ünnepi ruhát. Én a hétköznapi pofájokról szeretnék hallani valamit. Beszélj!
7: Elmondtam neki, hogy Theodosius gyönge, gyámoltalan ember, a nénye kormányoz voltak éppen, de az meg egynehány tanácsosnak az eszével. Már láttam, hogy társalkodóképpen járat maga mellett. A beszélgetés szünetében aztán a magam ügyéről is szóltam neki. Engedd meg, uram, hogy valamit mondjak, ami nem a beszédünkhöz tartozik. Mikor kijöttem tőled, uram, a cselédet figyelmeztetett, hogy nem köszönök. Hát én ezért bocsánatot kérek tőled, uram. Nem tudtam a szokást. Nálunk a rabszolga nem szólhat, csak ha az ura kérdezi.
3: Nem baj, legyintett jóságosan.
7: Kiérkeztünk a méneshez. Ott egy alacsony, deres paripát választott ki. Az volt a füst. Azon kellett járnom. Mert Csát nem engedhette, hogy a szolgája olyan magasan üljön, mint ő.
0: Huszonhatodik fejezet. Visszatérett Csát megállt a kapuban, és ideadta a süvegét.
3: Vidd be, szuszogta, és kérd el a feleségemtől a palotait.
7: Hát benyargaltam, és fölfutottam az emeletre. A folyosón Emőke jött velem szembe. Látogatóra volt öltözködve, fehér ruha, piros sarú, fátyol a haján. A kezében lovagló vessző. Amint meglátott, szinte megrohant, és haragos szemmel susotolta.
4: Hogy kerültél ide? Miért jöttél vissza?
7: A ruhájából az a finom illat áramlott rám, amelyet Rika királyné palotájából ismertem, s nézett rám kimerett szemmel, mint a dühös macska. Én csak lehedeztem. Nem tudtam, mit feleljek. Megragadta a karomat, és betolt, szinte belökött egy félig nyitott ajtón át a szobába. Az ruhás szoba volt. A falakon körös körül prémek lógtak, a szoba közepén asztal és szék, 3 rend római páncél is állott ottan egy rúdon.
4: Miért jöttél vissza?
7: Ismételte haragosan. Olyan közel hajolt hozzám, hogy az orra csak nem érintette az orromat, mintha a szememből várná a feleletet. A szívem malomként döbögött.
4: Elszántam, feleltem.
7: Akartam.
4: Akartad? Te magad akartad?
7: Én magam.
4: De hát miért? Szabad voltál te.
7: Apám azt mondja, hogy Priscosz ajándékozott neki.
4: Miért vagy rab?
7: Én magam vetettem magamat rabbá. Tudd meg, kisasszonyom, elszöktem Priscosztól. Levelet írtam az ő nevében. Mindez csak azért, hogy visszajöhessek. A leány nézett rám merően, szigorún. Nem értelek. Miért cselekedted? Csupán azért, feleltem a keblemre nyúlva, hogy megtudjam, te adtad-e nekem ezt a rózsát?
3: Bámulva a szemöldökét összevonva nézett a rózsára. Aztán megint az arcomra fagyott a szeme.
4: Nem.
7: És kisietett a szobából.
3: Én is kitámolyogtam. A világ összezavarodott a fejemben.
0: Huszonhetedik fejezet. A következő napokon még erősebb sajtó alá került az érzékenységem. A cselédek egykedvűen fogadtak. Megszokták, hogy a foglyok váltakoznak az udvaron. Legfeljebb, ha annyi érdekelte őket, hogy előkelő származású vagyok-e, és hogy várok-e váltságot. Amint megtudták, hogy az apám mezitláb jár, és hogy soha senkinek eszébe nem jut az én kiváltásom, megvetően néztek rám. Ilyen megjegyzéseket hallottam.
8: A kezed ugyanuras,
7: No majd itt megvastagodik. A másik. A haját szagosítja ez. Kopi, gondoskodjál reggel mandulatej mosdóvízről. Az említett Kopi vízhordó és tűzőr mindenes volt. A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, a szakácsasszony keze alá. A harmadik. Ugye te nem háltál otthon sejem ágyon? Itt azt is meg kell szoknod. És röhögtek. Embertársaim, kérleltem őket. Mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam. Csak ne rossz akarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az uramnak, de nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel néztek reám. Egy percre elhallgattak, azután a vízhordó szólalt meg először, akinek mindig tréfára állt a bajusza. Olyan urasan beszélsz, mint valami gyiák. Te talán a rovást is érted? Tud ez mindent, szólt közbe a horgas orrú cseléd. Ahogy az úrnak elmondta, hogy mit tud, csuda volt, de köszönni mégse tudott. Erre megint vidámkodtak rajtam. De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűlöletté, mikor azt látták, hogy engem csát magával hordoz. Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak. Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, Rába asszony a szakácsné csodálkozva szól. Minek jössz te ide? Azt hallottam, hogy ma az úrral ebédelsz. Kutyának ott a helye a gazda asztala körül, mondta Uzura, az ajton álló. Érti ez a hízelgést? Fűzte tovább Karacs, egy horpatképű fekete kazár. Úgy hajlong az úr előtt, mint valami római szenátor. Hallgattam. Nem állok szóba velük, gondoltam. A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek. Nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokják. De a szakácsasszony feje fölött mégse nézhettem el. Ő mérte ki a tányérba az ételemet. Hát akármilyen morcos volt is irántam, mindig szóltam neki egy-két jó szót. Amit adott, megköszöntem. Akkor aztán reá is repültek a nyilak. Csak a javát neki, Rába néni, kiáltotta Uzura. Mert igen szépen köszön. Holnap már kezet is csókol. Elveszi Rábát feleségül, rikkantott Kopi. Kacagtak. Rábasszony koros volt már, bajuszos, férfi hangú, és legalábbis másfél mázsás. Kopinak a szavát napokig röhögték. Persze Rába asszony még görbébben nézett rám, s bizony nem volt érdemes megköszönnem, amit adott. De azért megköszöntem. Beszélhettek, amit akartok, mondottam. Én nem az ételt köszönöm meg, hanem a fáradtságát. Az ételt a gazda adja, Rába asszony pedig foglalkozik velem akaratlanul is. Én ezt megköszönöm neki, ha elfogadja, ha nem. Lehet, hogy urak is olvassák-e bús soraimat, s talán csodálkoznak azon, hogy nem hagytam ott őket, vagy hogy másképpen nem segítettem magamon. De haj, nem volt az soha a nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínséges megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolya vizet is. S hogy a bibliai tékozló fiú egyvájúból evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom. A mai eszemmel bezzeg tudom már, hogy velük kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, tódítanom kellett volna a tréfájukat, s akkor minden nyiluk lehull előttem. De a lelkem úgy megvolt akkor törve, hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. Minden fájt, még az ostoba szó is. Hallgattam hát, s félrevonultam. Kiültem a küszöbre, Sánta Kopi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s akire nem tudtam haragudni. Látszott rajta, hogy a tréfálkozás nem gonoszsága neki, hanem csak mulatsága. Ebb nem volt ő náluk, mert az egyik gyermeket megharapta egyszer valamelyik kutya, s akkor csát minden kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak. Azok között szemembe ötlött egy nyomorék lábú fekete tyúk. Még csirke korában rálépett valaki a lábára, s úgy maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de talán különben se került volna soha nyársra a színe miatt. A fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak. Az persze, hogy sánta volt, oda se kellett. Hát mondom, ahogy ott eddegéltem a küszöbön, megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. Rút volt és szomorú. A szeme szinte szüntelenül rémületre volt kikerekedve. A taraja halavány. Azért vonta magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából, s őt is odahajtja az éjség a többi közé, hol az egyik, hol a másik csíp rajta. Néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól. De hát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig szomorúan, gondolkodón. A többi tyúk elszéled az istállók köré, vidáman kapirgálnak. Az az egy ott marad magányosan a konyha közelében. Csak akkor rebben meg, ha ember közelít feléje. Olyankor ilyetten sántikál tovább. Fél mindenkitől. Milyen furcsa, gondoltam, az állatok között is van gyűlölt és üldözött, egyedül élő, némán szenvedő. Dobtam neki a kenyeremből. Eleinte meg-megrebbent minden dobásomtól. A szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány nap múlván azonban elmúlt az ijegysége. Egyre közelebb bátorkodott. Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, hogy tőlem csak jót várhat. És míg a többi cselédtársam odabent beszélgetve evett, én azzal a tyúkkal társalogtam. Gyere, kis tollas ördög, ne félj, nesze, hopp, kapd föl. Nem telt bele hét, a tyúk a kezemből evett. Annyira ismert, hogy mikor kiültem a küszöbre, egyenesen hozzám bicegett. Mellém állt, a szavaimra káricálással felelt. Okosan és félelem nélkül nézett rám. Még később az ölemben is beleült, és engedte, hogy simogassam, pedig a madárféle nem szereti, ha simogatják. Az a tyúk aztán annyira szeretett engem, hogy reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Ült az ágyam alatt, és várta az ébredésemet. 28. fejezet. Elmúlt a nyár. A sátorok városa megváltozott. Minden sátor mellett szénabogja, szalmakazal. A kazlak közé lóállást igazítottak. Oldalt vesszőfonás és semmi egyéb. Csak épp, hogy az északi és keleti szél ne fújja a lovat. Még a sátorok is úgy álltak, hogy védjék a lovakat a szelektől. Akkor aztán már a sátorokra is több került. A sátornyílást mindenütt lóbőr vagy tehénbőr lógta be. Nappal félreakasztották, éjjelre lebocsátották. Az emberek is megváltoztak. A lobogós ing és gatya bozontos bőrruha alá került. Farkasbőr, medvebőr, szarvasbőr, borjúbőr, de mind szőrösen. A könnyű posztós üveg helyét is tornyos prémsüveg váltotta föl. A közrendi embereké bárányprémből való, a jómódúaké rókaprém, hótprém. Attila süvege oroszlán sörényből készült. A fővezér és más előkelők medvekucsmát tettek föl. A gazdám is medvekucsmát viselt. Csupán a rabszolgák jártak tovább is hajadon főtt. Én még mindig csatlósa voltam csátnak. Az istállóban való alvást megszoktam. Nehezen törődtem belé, s könnyeztem is néha miatta, de mikor az idő hidegre fordult, az állatok melege enyhítette az állapotomat. Emőkét minden nap láttam. Rám se nézett. Csak néha, amikor tanúk nélkül találkoztunk, szólt egy-két szót hozzám, félvárról, hidegen, de mégiscsak szólott. Egyszer azt kérdezte, hogy meg vagyok-e elégedve a sorsommal. Kisasszonyom, sóhajtottam. Én vagyok a föld legszerencsésebb boldogtalanja. Az következett volna, hogy megkérdezze, miért mondom magamat szerencsésnek és miért boldogtalannak. De ő ehelyett csak vállat vont. Késő bánat. Ha téged látlak, feleltem. Nem bánok én semmit. Tudod-e, mondotta fenyegetően, hogy az életeddel játszol? Semmiért. Neked semmi, nekem mindenem. Haragos szemmel fordult el, és ment tovább. Egyszer a kert felől való ablakon könyökölt. Szürke őszi est volt, a hold akkor kelt. Arra mentem, és köszöntem neki. Jó estét kíván a te rabszolgád. Rám nézett, az arca nyugodt volt. Megálltam egy percre, hogy talán mond valamit, de nem mondott semmit. És nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem. Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem arra, kik járnak mellettem. Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt, s a ruhája illata megérintett. Vadmacskából készült prémköntös volt rajta, a fején ugyanolyan süveg. A lovát várta. Fölkeltem és meghajoltam. Akkor szólott. Egészséges vagy-e? Köszönöm, bókoltam. Lélegző halott vagyok. Többet nem beszéltünk. Pedig én, amikor csak lehetett, mindig kerestem a fonalat, amely bevihetne a házba. A gyermekeknek szüntelen kedveskedtem, hol játékot csináltam nekik, hol virágot vagy gyümölcsöt vittem be. Csak hogy a többi rab épp úgy kedveskedett nekik, s a nők jobban értik a csirkenyelvet. Nő rabszolga pedig volt ott 10 is. Csáttal lehetett beszélnem, hiszen azért is tartott maga mellett, hogy gyönyörködjék bennem, mint valami köszörült kőben. Az ő rabja vagyok, tehát a műveltségem is az ő műveltsége. Hordozott magával, mint ahogy a láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania. Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néztek már. Ha valami kérnivalójuk volt, rám bízták, s én ügyesen bele tudtam szőni a beszédembe a kívánságaikat. De a magam ügyeiben ostoba voltam és szerencsétlen. Hiába példálóztam neki, hogy az ebédlőjében nem okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, fegyvereit velem tisztítassa. Megkérdezte, hogyan gondolom, aztán megtanította velem más valamelyik cselédjét. Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, s hogy minden tudomány érdekli. Bárhová ment, kísérnem kellett őt hajadon főtt, nyergetlen lovon, és beszélnem kellett neki akármiről. Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha, amikor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig bírtam a kacagásomat elnyeldesni. A tudatlansága arra vitt, hogy magam koholjak olykor tudományos tételeket, soha meg nem történt történelmet, nem létező országok és népek leírását. Ő minden hitte. A kutya fejű emberek, a fejetlen emberek, az egylábúak neki mind hihetők voltak. De ez tartotta bennem az életet, a lelki fensőségnek ez a folytonos érzése. Máskülönben megölt volna a szomorúság. Különösen búsított, hogy a ruhám szakadozik. Nem annyira a hidegtől féltem, mint inkább emőke látásától. Az udvari rabszolgák, vagy ahogy ők mondják, külső rabok, mind hajadon főtt és rongyos, piszkos ruhában jártak. A ruhát olykor csak a szíj tartotta össze a derekukon, csak néha mosdottak és fésülködtek. A hajuk, szakálluk mindig torzas-borzas volt. Én időnként megmostam magam a ruháimat, s megvartam, ha elszakadt. Rendesen mosdottam és fésülködtem. De még mindig a római ruha volt rajtam, és a sarum annyira szétfes lett, hogy pirulva néztem a lábamra. Már szégyenkeztem emők előtt. Ha jönni láttam, elbújtam előle,

0: viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve média elemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amiben beakadt a madár, de hogy ugye a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelenek szintjén, vagy a pugatestűekre nem tudjuk, hogy milyen hatása vannak. Az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebben a leltárban.
1: De ugye még ott vannak a hüllők, kétértűek, amelyek ugyanígy elszenvedhetnek károsodást azáltal, hogy mondjuk benyelnek egy ajzaton lévő horgot.
0: Igen, a hüllők közül a leggyakrabban ugye nálunk egyetlen egy őshonos teknős faj, a mocsári teknős volt, amely a legtöbbször szenvedte el. Egyébként az aktív felszerelés áldatlan hatásait, mert az történik, hogy erről a horgászok egy jelentős része azért be tud számolni, hogy megtörténik, hogy a teknős az ráharap a csalira, és akkor vagy bekapja a horoggal együtt mondjuk a pelletet, vagy le is nyeli. Hát, hogyha lenyeli, akkor ez problémásabb, mert nehezebb kiszabadítani a csapdából, de legtöbbször itt ugye aktív horgászfelszerelésre jött a teknős. Jöttek egyébként az idegenhonos vörösfülű és sárgafülű ékszerteknősök, illetve eseti jelleggel még egy-két idegenhonos teknős, amiből jóval kevesebb van az országban, nem is biztos, hogy több évet túlélnek a hidegebb teleken, de ugye a vörösfülű ékszerteknősről például tudjuk, hogy gyakorlatilag meghonosodott és önfenntartó populációkat hoz létre az ország több pontján, úgyhogy ő is áldozatul esik a horgászok felszereléseinek. Illetve még hozzá kell tennem, hogy ebből a média elemzésből az is világossá vált, hogy a legtöbbször a damil, illetve a horog külön-külön vagy együtt felelős, tehát több mint 90%-ban ez a két felszerelési elem felelős az esetekért, és ritkábban történik meg az, hogy mondjuk egy etetőkosár ott lóg a szerencsétlen hattyúnak a testén, vagy a szürkegémnek a testén. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyobb testi madarak gyakrabban sérülnek, illetve hát a madarak közül a bütykös hattyú az óvatlansága meg az ember közelisége miatt a rekordtartó, mert több mint 30 alkalommal találtunk bajba esett bütykös hattyú a kutatás során, de egyébként több esetben baglyok, különböző énekes madarak, meg hát ahogy mondta, szó volt róla akár a békák, egy esetben gőte, ahogy emlékszem a leltárból, és még nem teljes ez a lista, tehát ez az első leltár, még közelíteni kell a témához majd később, hogy pontosan milyen állatok esetnek csapdába a felszerelések által.
1: Igen, és ezért nagyon nagy a szám, tehát az összesen érintett 226 egyet többsége, több mint 70%-a ugye olyan toxonhoz tartozott, amelyek Magyarországon jogi védelem alatt állnak, tehát védett fajokról van szó.
0: Igen, ugye ezt hozzá kell tenni, hogy mivel főleg a madarak felül reprezentáltak ebbe az adatsorba, és azt hiszem 5 vagy 6 vagy 7, nem is tudom pontosan, de csak néhány kivétel van a teljes magyar madárfaunában, amelyek nem védettek, úgyhogy mivel főleg madarak akadnak bele a szerelékekbe, ezért szükségszerűen azok védettek is a fajlistát tekintve. De ahogy mondtam, itt nagyon érdekes, az egyik legérdekesebb aspektus, hogy mit tudhatunk meg ezután a leltár után még majd, hogy idézőjelben alacsonyabb rendű, tehát ahogy említettem, a makrogenisztelenek vagy pugatestűek szintjén ez mit jelent, ugye amit nem is látunk a vízbe, hogy mi történik pontosan ezekkel az állatokkal, amikor felszerelési elemekkel találkoznak, illetve még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, ami a leltárnak a tetemességét bizonyítja közvetetten, hogy volt egy indiai tanulmány nemrég jelent meg, 2 éve, és a teljes indiai kontinensen végeztek halászeszközökkel kapcsolatban egy hasonló média felmérést, ahol bajba esett szeteket, cápákat, fókákat, tehát nekünk egzotikusabb állatokat, ugye tengeri környezetben lévő állatokat vizsgáltak, de hogy mégis sokkal csekélyebb volt ez a leltár, tehát kevesebb fogás is találtak az egész indiai országra tekintve, illetve kevesebb állatfaj került elő a média felmérésük során, hogy ez mondjuk összefügg-e a posztolási szokásokkal az indiai régióban, azt nem tudom. Természetesen azért a médiának megvannak a sajátosságai, tehát hogy nem mindenhol

0: egyenlően, és nem mindenhol egyenlő ütembe posztolják ezeket a tartalmakat, de azért mégis jelentős, hogy egy tengeri ökoszisztémával összehasonlítva, egy édesvízi ökoszisztémával, ráadásul ugye egy olyan kis országról beszélünk, mint ami a Magyarország, legalábbis Indiához mérten, mégis egy vaskosabb leltár jött ki az első média elemzés során, tehát ez azért felhívja a figyelmet a téma kutatandóságára.
1: A horgásztársadalom egyébként hogy állt a kérdéshez? Tehát voltak, akik azért próbáltak megtenni mindent, hogy mondjuk a beszorult horgot, damilt kiszedjék, vagy úgy voltak vele, hogy hát ez beletartozik, amortizáció kész, megyünk tovább?
0: A rövid válasz az, hogy nyilván horgásztól függ, tehát hogy ezt én sem látom, hogy telepen pontosan mi történik, hogy veszi a fáradtságot a horgász, hogy kiszabadítsa, de én azért azt látom, hogy általánosságban a horgászok környezettudatossága az egyre növekszik azért a 2020-es években, meg hozzá kell tegyem azt is, hogy mi ebben az esetben tényleg ezzel a problémára való felhívással nem rá akarjuk húzni a vizes lepedőt a horgászokra, hanem velük együtt akarunk gondolkozni annak kapcsán, hogy ennek a természetvédelmi kockázatát értékeljük, és haladjunk a megoldás központú javaslatok felé. Tehát ebbe ugye beletartoznak a különböző mondjuk lebomló damilok használata, lebomló felszerelési elemek használata, ami ugye ha beszakad a vízbe, akkor idővel eltűnik, és akkor nem okoz ekkora problémát. Illetve nem csak a damilok esetében, hanem például az etetőkosarak esetében is vannak környezetbarát alternatívák. Ezek jelenleg egy kicsit költségesebbek, de én azt gondolom, hogy egy élővilágot védni akaró horgász, az több esetben láttam már, hogy hajlamosabb, inkább mélyen a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy megvegye a drágább, de mégis lebomló elemekből készülő horgászfelszerelést, és ezzel gyakorlatilag védje a természetet is a horgász tevékenységei során.
1: Mikortól meddig terjedt az az időszak, amelynek az eseteit átvizsgálták?
0: Az első eset az 1984, ugye az utolsó az 2024-ben, akkor zártuk a médiaelemzést, tehát 40 évet tekintünk át, de hozzá kell tennem, hogy az első 20 évben azért az adatoknak a minősége és mennyisége nem olyan volt, mint a Facebook korszakában, tehát értelemszerűen, ahogy a Facebook berobbant, a legtöbb tartalmat onnan sikerült kinyernünk a 2010-es évektől elkezdve.
1: Hogyan történt az adatgyűjtés? Hogyan kell ezt nekünk laikusoknak elképzelni?
0: Ez úgy történt, hogy megállapítottunk különböző kulcsszavakat, amik úgy gondoltuk, hogy megfelelő tartalmakhoz elvezetnek, és ezeknek a kulcsszavaknak a szó, illetve mondat kombinációit írtuk be több alkalommal, ugye ezt több tíz alkalommal kell elképzelni, és pörgettük a tartalmakat egészen a találatok végéig, mondjuk a Facebookon vagy a YouTube-on, illetve az Instagramon is, egyéb forrásokban, mondjuk a digitalizált újságok során pedig általában az első oldal alapján döntöttük, az első megnyitott oldal alapján, hogy releváns-e a tartalom számunkra, vagy nem. Hozzá kell tennem, hogy ez még egy manuális típusú adatgyűjtés volt, tehát azóta már megjelentek tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy programozással, kódok segítségével hogyan tudjuk a vonatkozó tartalmakat sokkal egyszerűbben és sokkal megbízhatóbban kigyűjteni, de ez még egy manuális tartalomelemzés volt részünkről.
1: És egyébként meglepte önöket, hogy mennyi élőlény érintett az ügy kapcsán?
0: Voltak meglepetések természetesen, tehát én 60 fajra nem számítottam, én egy olyan 30-40 számot lőttem be a nemzetközi szakirodalom tanulsága alapján, tehát ugye több cikket is áttekintettünk, mennyi lehet az annyi, úgymond, vagy mire számíthatunk. Egy olyan 20 fajjal én kevesebbre tippeltem volna, illetve természetesen a különböző vízhez kötődő állatok kapcsán egyértelmű volt, hogy ők sajnos kapcsolatba kerülhetnek a felszerelésekkel, de arra nem gondoltam, hogy mondjuk sárgarigó is lesz a listában. Van egy-két olyan énekes madár, ami jó, természetesen ő is elrepül a vizek fölött, ő is kötődik valamelyest, biztos táplálkozik a vizes élőhelyek környékén is, de sárgarigóra például én nem számítottam. Az mondjuk csak egy alkalommal került elő. Tehát voltak meglepetések, igen.
1: És nehéz a téma egyébként, hogyha azt nézzük, mert ma azt látjuk főleg a közösségi médiában, hogy mindenki ért mindenhez, és mindenki szakértőként nyúl a kérdéshez. Tehát nem tartottak egy kicsit, hogy mondjuk a horgász társadalmat pellengére állítják ezáltal, és mondjuk támadásnak vannak kitéve, mert azért így is támadják a horgász társadalmat.
0: Igen, hát szerintem nagyon fontos ez, hogy hogyan kommunikáljuk ezeket a dolgokat. Tehát nyilván, ha van egy természetvédelmi probléma, akkor az fontos feltárni, fontos megismerni a részleteit, de utána, ahogy mondtam már egy korábbi válaszomban, nekem nem célom célkeresztbe állítani a horgászokat, mert egyrésztről ugye mi igyekszünk megismerni azt a stresszt, amelyet a felszíni vizeinkből okoznak, még akár az elvesztett horgászfelszerelésekkel, akár az etetőanyag használatukkal, akár egyéb tevékenységeikkel, szemetelés, nem tudom, majd később azokkal is foglalkozunk, de hogy másrészt viszont egy ilyen ökológiai, antropológiai megközelítéssel az ökológiai tudásukról érdeklődünk. Tehát ők egyfajta őrszemek gyakorlatilag a horgászok a vizek mentén. Egy csomó mindent látnak, csomó élőlényt ismernek, rengeteg mindenről van elképzelésük, és én elsősorban tanulni szeretnék tőlük. Tehát szeretném megismerni az ő látásmódjukat, hogy hogyan látják a vizet, hogyan látják a növényeket, a halakat, a természeti folyamatokat. És én úgy gondolom, hogyha ezzel a nyíltsággal fordulok hozzájuk kutatóként, akkor idővel azért belátják, meg én szerintem egyértelművé válik számukra is, hogy amikor az ilyen jellegű természetvédelmi problémákat tárjuk fel, mondjuk a vonatkozó tanulmányaink során, akkor nem az a célunk, hogy most rajtuk leverjük a port, hanem egyszerűen csak nyissunk egy pár beszédet a témába, és kezdjünk el azon agyalni, hogy hogyan tehetnénk jobbá ezeket a tevékenységeket, hogyan ösztönözhetnénk mondjuk a horgászokat arra, hogy környezetvédelmi szempontból még alaposabban járjanak el a horgászat során.
2: Kedves hallgatóink, a horgászfelszerelések élővilágra gyakorolt hatásáról beszélgettünk Löki Viktorral, a Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával. A riporter Balázs Alexandra volt.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Rövidesen 7 óra, amikor híreket hallanak itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várom Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, mely első lépést jelenthet a hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaya Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. A főképviselő megerősítette, hogy Luxemburgban a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek. A főképviselő közölte azt is, hogy napirendre kerülnek a bővítési folyamattal kapcsolatos ügyek is. Megemlítette, hogy a külügyminiszterek a további témák között az ebola járvánnyal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza, Tó és a Velencei Tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt ezüst jodid készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes időtöltést a rádiók mellett köszöntöm. Szeretettel most bekapcsolódott hallgatóinkat is. Június 16-a van, a Justinok neve napja. Rövidesen jön majd a kalendárium, mindazokkal a jeles dátumokkal, amelyek a mai naphoz fűződnek. Ezt a műsorrészünket az útravaló követi a ítéleti gondolatokkal. A 7:30-as hírek után elmondjuk, hogy 6 templom újulhat meg abban a mintegy 1,8 millió eurós uniós támogatású román-magyar határmenti projektben, amiben a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület működik együtt. Tartsanak velünk a részletekért!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 16-a van, Justin neve napja, de ma ünnepelnek Ajtony, Arany, Aurálien, Bennó, Cirus Ferenc, Justian, Péter, Pető és Tina nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1334-ben Gergely Ferences rendi szerzetes elfoglalja a szerémi püspöki széket. 1554. június 16-án az oszmán hadsereg elfoglalja az észak-magyarországi Fülek várát. 1703-ban ezen a napon a Rákóczi vezette sereg Vereckénél átlépi a lengyel-magyar határt. 1849-ben Zsigárdnál a magyar honvédsereg vesztes csatát vív a császáriakkal. 1919-ben Eperjesen kikiáltják a szlovák tanács köztársaságot. 1940-ben a II. Világháborúban a Szovjetunió megkezdi Észtország megszállását. 1958. június 16-án Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós halálos ítéletét végrehajtják. 1963-ban föld körüli pályára indul a Vosztok 6 űrhajó, fedélzetén Valentina Tereskovával, a világ első női űrhajósával. 1977. június 16-án Leonid Brezhnev a Szovjetunió új vezetője lesz. 1989-ben ezen a napon Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ünnepélyes újra temetése zajlik. 1991-nél pedig Záhonynál elhagyja Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonatszerelvény.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

nagykövetség. Minden ország tart fenn más országokban, vagy önállóan, vagy más állammal társulva külképviseletet. A legrangosabb ezek közül a nagykövetség. Általában a küldő ország tulajdona a telek és az épület, és aki ide belép, úgy érezheti magát, mintha annak az országnak a földjén állna, ahonnan a nagykövet érkezett. Ezek a hivatalok, a küldő ország kirakatai, egyszerre igyekeznek bemutatni egy nép kultúráját, értékeit és politikai súlyát. A nagykövetségen lakik értelemszerűen a nagykövet. Az a személy, aki az idegen környezetben képviseli hazáját, megvédi és segíti itt tartózkodó állampolgárait. Nagy kitüntetés és komoly rang ezt a posztot betölteni. A nagykövet nem lehet akárki, mert ő excellenciás úr, s egy egész ország sűrűsödik a személyében. S vannak másféle nagykövetek is. Van rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, van utazó nagykövet, van jószolgálati nagykövet, és ki tudja hányféle című és rangú képviselője egy-egy közösségnek. Mindegyikük szolgál, közvetít, tárgyal, véd, bemutat és megjelenít. Nem szabad figyelmen kívül hagyni őket, vagy lekicsinylően bánni velük, mert az őket ért atrocitásokat a küldő ország megtorolja. S túl az 50-en egyre inkább úgy érzem, én is nagykövet vagyok. Tárgyalok, nyilatkozom, közvetítek, védek, elítélek, mentek másokat, és elsimítok konfliktusokat. Csak az a kérdés, kit képviselek, és mit képviselek. Önmagamat vagy másokat? Ha önmagamat, akkor azt képviselem-e, aki vagy ami vagyok? Vagy ha megfordítom a kérdést, az vagyok, amit képviselek? Ha másokat akarok képviselni, van-e megbízó levelem, meghatalmazásom, hogy azt tegyem, amit teszek? Vagy esetleg csak magam neveztem ki önmagamat, és feleslegesen vállalom fel mások ügyeit? S vajon engem is vissza lehet hívni, mint egy diplomatát? Csupa nehéz és eldöntendő kérdés. A biztos válaszokat nem tudom, de minden nap keresem.

0: Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, és jóval a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO elvárást. Jelentette ki Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban. A diplomata a Fox News hírportálnak elmondta, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadipari vállalkozás fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 000 fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, mely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. A magyar tulajdonban lévő Microsec eSignó hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, a tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint a személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. A közlemény szerint az attribútum tanúsítvány szolgáltatás bevezetését az Európai Unió megújult szabályozása teszi lehetővé. A tájékoztatás szerint az új szolgáltatás különösen azokban a helyzetekben fontos, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan ki írta alá a tanúsítványt, mivel az aláíró személyes adatai közül az esetek többségében csak az aláíró neve szerepel, mely gyakori nevek esetén nem segíti az aláíró pontos kilétének megállapítását, illetve hogy az adott személy az aláírás időpontjában jogosult volt-e például egy vállalat képviseletére. Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Hat templom újulhat meg abban a mintegy 1,8 millió eurós uniós támogatású román-magyar határmenti projektben, amiben a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület működik együtt. Magyar oldalon Csenger, Vámos atya és Kölcse, a határon túl Székelyhíd, Sándorhomok és Szatmár udvari református templomait korszerűsítik, rekonstruálják. A program azonban túlmutat a konkrét beruházásokon, hiszen mindezzel a középkori templomok útja tematikus hálózatát akarják bővíteni, fejleszteni. Így újabb helyszíneket tudnak bekapcsolni az útvonalba. Nemrég bejárták a tiszántúli református egyházkerület érintett templomait, a tapasztalatokról Virányi Zsoltot, a kerület főépítészét Olá Ilona kérdezte.
2: Egy újabb nagyszabású projektbe, Európai Uniós támogatási projektbe kezdett bele a tiszántúli református egyházkerület, ezúttal egy határon átnyúló kezdeményezésről van szó, így aztán van partnere is ebben a munkában. Ennek köszönhetően további templomok tudnak megújulni a Felső Tisza vidékén. Ugye ez egy tudatos célkitűzés az egyházkerületben, hogy amikor csak lehet, amit csak lehet, hozzanak méltó szintre. Most ebben a beruházás sorozatban, ebben a projektben mely templomok érintettek itthon is a határon túl?
3: Ez a román-magyar határon átnyúló pályázati

0: Ásból a belső is megújulhat, így most nem látogatható a templom munkaterület, de már látszanak a felújításnak az eredményei.
1: Tényleg komplexen kell gondolkodni, egy ilyen templomnak a megmentése az, hogy a benne található történelmi műemléki kincsek ne romoljanak tovább, illetve vissza tudják állítani azokat az eredeti állapotukba, azért kell átfogóan egy-egy ilyen projektet kezelni. Tehát egy-egy kis részt megcsinálni, néha tűzoltásnak elég, de valójában az az igazi segítség, hogyha tényleg több mindent el tudnak végezni. Tehát például itt a tetőcsere az alap, hogy ne ázzon tovább a templom, de ugyanakkor a közben keletkezett vízkárokat is megpróbálják eltüntetni, hogy aztán majd régi fényét visszakaphassa.
0: Persze,
1: az épület.
0: Természetesen így gondolkozunk, de erre a másik példa a Kölcsei templom, aminek 14-5-6 éve folyamatosan megy a felújításra, az egyházközség és a odajáró hívek türelmét is feszegetve, mindig csak egy kis felújítás tudott megvalósulni, egy pályázatból ugyanígy a tető cserével kezdődött, utána az egyik homlokzat, következő pályázatból egy másik homlokzat, utána a belső 2022-23-ban, és most, amikor már látjuk a végét a felújításnak, már most tényleg a legszebb részekre is összpontosíthatunk, most már a karzatmelvéd, a szószékkorona, a belsőben talált középkori falkép felújítása, restaurálása tud megvalósulni ebből a pályázatból.
1: Ezzel már át is léptünk a második helyszínre, tehát itt is volt még mit csinálni, bár nem egy nagy felújítást kezdtek el, de a befejezés, a finiselés is ugyanolyan fontos.
0: Így van, sajnos a restaurálás mindig az, ami a végére marad. Egyrészt egy komoly költségvonzata van, másrészt nehéz restaurátort találni.
1: Ennek nagyon komoly szakmai feltételei is vannak, meg kell felelni műemlékvédelmi előírásoknak, egyebeknek, ugye? Tehát mint egyébként az egész beruházás során.
0: Így van, restaurálási tervet kell készíteni, az Budapesten volt országos építészeti tervtanács, előtt, utána az örökségvédelmi hatóság engedélyezte, és meg kellett találnunk azt a szakembert, akinek a jogosultsága és a szakmai tudása is megvan ehhez, és így hosszú előkészítési folyamat után kezdődhetett el Kölcsén a falkép restaurálása, és akkor a harmadik helyszínre is átugrunk, Vámos atya. Vámos atyán is már a 70-es évek végén, 80-es évek elején elkezdődött annak a templomnak a felújítása. Akkor is a legfontosabb cél volt, hogy ne ázzon be a templom, és a homlokzatok legyenek rendben, és épület szerkezetileg legyen rendben. Megtalálták a falképeket a belső falfelületeken, még a 80-as évek elején, szóval már közel 45-50 éve, de akkor is véges volt a támogatás, és úgy döntöttek a restaurátorok, hogy visszatakarják ezeket a felületeket, egy géz, több rétegű géz takarást kaptak, és úgy visszavakolták.
1: Ez azért volt, hogy ne romoljon tovább az állapotuk, viszont helyreállításra meg nem volt akkor pénz.
0: Így van, ez volt a cél, hogy ne romoljon az állapotuk. Sajnos a célt részben érték el ezzel. Az akkori tudás vagy technikai színvonal a restaurátorok vizsgálatai szerint a géztakarás nagyon jó lett volna, ha nem kerül rá egy cementes vakolat. És ez a cementes vakolat sajnos most, ahogy visszafejtik a rétegeket, hozza magával a több száz évvel ezelőtti falfestésnek is a megmaradt rétegeit. Tényleg szikével nézett milliméterenként próbálják megmenteni, hogy minél több megmaradhasson a 1646-os, az évszámát is tudjuk, mert ez előkerült a diadali felett, felfestették az akkori elődeink, és tényleg küzdenek azért, hogy a templomban minél többet meg tudjanak mutatni ebből a korszakból.
1: Itt tehát akkor Vámos atyán ez az egyik legnagyobb feladat, ha nem is mennyiségre, nem olyan látványos, mint mondjuk egy tetőcsere, de egy óriási szakmai kihívás, például ennek a képfelületnek a megmentése?
0: Igen, és ha már ennyire belemegyünk a részletekbe, további szakmai kihívás, hogy a reformáció kori 1646-os virágos ornamentális, a csarodai temploméhoz tudom hasonlítani a falfestését, és valószínű egy műhely is festette. Az alatt azért előbukkannak a középkorból is falfestés rétegek. A szószék korona felett egy komoly 2-3-4 négyzetméteres felületen a középkor is előbukkant, és szintén szakmai kihívás és döntés, hogy mennyit őrizzünk meg, vagy mennyire merjük roncsolni a későbbi réteget, annak érdekében, hogy egy korábbit megmutassunk.
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, nem? Tehát egy szakembernek ez egy borzasztó felelősségteljes döntés, de ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog, hogy akkor mi is lesz itt, mi fogja várni az ezután betérőket, melyik képét mutatja, melyik korszakából a templom.
0: Igen, tavaly előtt hívott engem ugye a restaurátor, hogy tisztítják le ezt a 1646-os réteget, és egyszer csak egy szem bukkant elő a virágok alól, virágminta alól, és hogy mit csináljanak, hogy merjenek-e
1: kutakodni
0: egy szintén értékes réteg miatt leverni egy másik értékes réteget, vagy nem leverni, hanem megkutatni, és hát végülis az a döntés született, hogy ameddig látszik a középkor alatta, és ebbe a templomba sajnos tényleg máshol nem látszik. Nagy felületen a középkori réteg, ezért ott sikerült egy nagyon szép felületet megmutatni.
1: Minden esetre Vámos atya, akkor a történelem, a művészet,

0: történet kedvelőinek, akik ebben érdeklődnek, nagyon nagy kincs lesz, egy igazi kuriózum, amikor elkészül. Reméljük, hogy minél többet meg lehet menteni. Itt egyébként vannak még más munkálatok is ezen kívül, amiket el kell végezni?
1: Hát Vámos atyán a feladata teljes templom belsőnek ugye a kutatása és a megmaradt rétegek restaurálása, itt erre terjed ki a forrás. Kölcsén a szószék korona és a falkép és a mózespad, ami szintén már most tisztítási folyamatban van, és a Csengeri templom, ahol végül is a tető felületeknek a cseréje, és ott még azért a világítási rendszer korszerűsítése, vannak még olyan kiegészítő munkák. Próbáltunk az utolsó forintig, vagy uniós pályázat révén az utolsó eurót is felhasználni, hogy minden a templomokra menjen.
0: Most úgy néz ki, hogy ahogy bejárták a helyszíneket, megnézték, hogy haladnak, hogy fogják tudni tartani a határidőket?
1: Természetesen, ugye, még most mondhatni, most indul el a nyári időszak, most lehet úgy dolgozni, az restaurátorok is olyan anyagokkal, vegyszerekkel, festékekkel dolgoznak, aminek van egy időjárási körülmény, ami alatt már nem kötnek, és nem lehet használni őket, és teljesen a templom tetőfedését sem lehetett csak a csapadékos időszak után elkezdeni, de úgy tűnik, hogy az október végéig, november végéig megvalósul ez a három beruházás. De a projektnek a építészeti műszaki oldala, ami hozzám tartozik, azt elmondtam, de természetesen nagyon sok dolgot sikerült még beleraknunk, ami kicsit öncélú is volt, de ugyanakkor a pályázat mind pluszponttal értékelte ezeket, hogy egy könyv is, egy kiadvány is megjelenik ebben a pályázatban, 26 új középkori templomot tudunk bevonni a középkori templomok útjába, ezeknek a templomoknak meg történik a kitáblázása, az országutak mellett a templomokhoz vezető iránymutató táblákat helyezünk ki a közút segítségevel. Szóval sok olyan kisebb eleme is van, de ugyanakkor nagyon fontos elemei ennek a pályázatnak, amik azt szolgálják, hogy minél több látogató találja meg ezeket az örökség helyszíneket.
0: 26 új templom bővíti majd a középkori templomok, úgyhogy benne van ez a 6 is.
1: A felső Tiszavidéken lévő 3 templomunk már benne volt eddig is, de a Hajdú-Bihar megyébe is terjesztjük ezt az utat, és a történeti Bihara határon túlra is volt egy nagy bejárásunk, ott a helyi örökségvédelmi szakemberektől kértünk javaslatot, és ők mutatták meg azokat a helyszíneket, amiket ők érdemesnek éreznek erre a rangra, és így alakult ki ez a szám, hogy tényleg a műemlék állomány javát tudjuk bevonni a felső Tiszavidék mellé.
0: Ez egy fontos lépés, amivel átlépik a határ tulajdonképpen, hiszen a középkori templomok útja, ez egy sikertörténet. A felső Tiszavidékén azt lehet mondani, hogy kis lépésekkel, hosszú sok év munkájával, de sikerült ismertté tenni, és elég népszerűvé is. Tehát nem csak a vallásturizmus, a templomok iránt érdeklődő vendégek keresik már meg ezeket a kis rejtett gyöngyszemeket. Szóval, hogyha ezt sikerül kiterjeszteni, délebre hozni, Hajdú-Bihar és a határon túli bihari területeket is bevonni, ebbe feltételező, hogy akkor ezek a templomok, amik most kerülnek bele, is megkapják azt a figyelmet, amit felső Tiszavidéken már tapasztalnak.
1: Igen, ez is a célunk, hogy ezt a védőhálót, amit a felső Tiszavidék felé kiterítettünk ezzel a brenddel, vagy ezzel az elnevezéssel, hogy középkori templomok útja, azért 17 év munkája van abban, hogy most itt tartunk, és ebben bízunk, hogy ha egy Romániában lévő kis település középkori temploma tud azzal pályázni, és tudja a saját értékét azzal bizonyítani, hogy ő is a középkori templomok útjának a része, akkor reméljük, hogy az uniós források oda is eljutnak, és ott is hasonló eredményekkel tudunk majd büszkélkedni. Kerékpártúrákat is vezetünk határon túlra. Azért kikacsingattunk már az elmúlt években, mert Romániában és Szlovákiában is voltak ilyen középkori templomok útja név alatt szervezett kerékpártúrán, sőt Ukrajnában is, amíg lehetett. Szóval kitekintés megvolt, és még a Bodrog köz irányába is tekingetünk az országon belül. Szóval nem szeretnénk, ha ez úgy bezárná ez a felső Tiszavidék ezt a lehetőséget, hogy középkori templomok útja, hanem igenis próbáljunk minél több templomnak megadni azt a lehetőséget, hogy ez a név alatt pályázzon és nyerjen.
2: 6 templom újulhat meg abban a mintegy 1,8 millió eurós uniós támogatású román-magyar határmenti projektben, amiben a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület működik együtt. Magyar oldalon Csenger, Vámos atya és Kölcse, a határon túl Székelyhíd, Sándorhomok és Szatmár udvari református templomait korszerűsítik, rekonstruálják. A program azonban túlmutat a konkrét beruházásokon, hiszen mindezzel a középkori templomok útja tematikus hálózatát akarják bővíteni, fejleszteni. Így újabb helyszíneket tudnak bekapcsolni az útvonalba. Nemrég bejárták a tiszántúli református egyházkerület érintett templomait, a tapasztalatokról Virányi Zsoltot, a kerület főépítészét Olá Ilona kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatói, 8 órakor híreket hallanak itt az Európa Rádióban. A folytatásban is várom Önöket, hiszen a Kontinentális Reggeli című magazin műsorral folytatjuk adásunkat.

0: életre együtt én meg te.
1: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottak és konstruktívan fogadták a V4 együttműködés új lendületbe hozását, fogalmazott Orbán Anita. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzése alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. Mint írják, a nyilván tartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 fürdővíz kapott kifogásolt minősítést. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Kedden az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütése van kilátás, majd megvastagszik a felhőzet, nyugat felől növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok, a nyugati szél nagy területen megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödik, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 24 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Örülj, mert közeleg a 40. nap. 40 napon át kísértette az ördög. Lukács evangélium a 4. fejezet, 2. vers. A 40-es szám a próbatételt, a megpróbáltatásokat és a kísértést jelöli a Bibliában. Noénak ezt mondta Isten. 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Mózes első könyve, 7. fejezet, 4. vers. Góliát 40 napon át szidalmazta Izrael seregét, a filiszteus pedig megjelent minden reggel és minden este, és kiállt 40 napon át. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 16. vers. Jézust szolgálatának megkezdése előtt 40 napon keresztül támadta a sátán. Jézus a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Lukács evangélium a 4. fejezet, 1. és 2. vers. Végül azonban mindig felviratt a 40. nap. 40 napnyi esőt követően új kezdetet adott Isten az emberiségnek. Góliát 40 napon át folytatott fenyegetőzése után Isten látványos győzelmet szerzett Dávidon keresztül. Jézus pedig miután 40 napig kitartott a kísértések közepette, a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Lukács evangélium a 4. fejezet, 14. vers. Az ige alapján erre kaptunk bátorítást. Tarts ki, mert eljön a 40. nap. Ne engedj a félelemnek és a kétségbeesésnek. Ne add fel, és ne fuss el. Isten győzelmet rendelt el számodra. Talán ért néhány ütés, és szereztél pár sebb helyet, de ha bízol Istenben, és ráállsz igéjére, ő végül mindenen keresztül visz, megerősít, és bölcsebbé tesz. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van, mondja a Biblia. János első levele, 4. fejezet, 4. vers. A benned munkálkodó erő hatalmasabb, mint a téged körülvevő nehézségek és a veled szembeszegülő ellenségeid. Ez tehát a mai ige üzenete. Örvendez, mert közeleg a 40. nap. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot, kellemes időtöltést kívánok a rádiók mellett. Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Nézzük, hogy mivel várom önöket az előttünk álló órában. A 97. ünnepi könyvhét elmúlt heti eseményeinek jelentős állomása volt a Miskolci ProArt Irodalmi Szalon könyvbemutatója. Itt készült összeállításunkkal várom önöket.
2: Ünnepi könyvhétre készültük a három könyvvel. Almási László a ProArt Galériának egy festőművésze, akit képviselek. Elég sok szép munkája látható mindig nálam. És hát több mint 250 festményt fotóztunk be ahhoz, hogy 170 körülbelüli festmény került ebbe az albumba. Tehát ez egy terjedelmes album, és az egész munkásság belekerült.
1: Már lehet jelentkezni a Miskolci nyári kántorképző tanfolyamra, amelyet a Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthonban tartanak. A jelentkezési határidő június 20-a.
3: Ez egy kéthetes tanfolyam lesz, itt is már voltak kérdések, mert eredetileg ez 3 hét. Viszont a debreceni mintát vettük alapul, miszerint 2 hétre csökkentettük abból az apropóból, hogy nyáron 3 hetet az emberek nehezen szánnak rá egy ilyen dologra. Emiatt 2 hét lesz, és a maradék 1 hét az pedig évközben különböző szakmai hétvégéken lesz megvalósítva. Ez a 2 hét pedig gyakorlatilag egy párhuzamosan fog folyni 3 különböző képzés. Lesz maga a nagy tanfolyam, ami június 29-től július 11-ig tart. Itt rendesen különböző fokozatokban lehet majd szerezni kántor oklevelet. Emellett pedig lesz egy junior hét július 6-a és 11-e között. Ide várjuk azokat a fiatalokat, akik 14 év alattiak, szeretnének ezzel a kántorkodással megismerkedni.
1: Tartsanak velünk a részletekért, rádiózzunk együtt!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A 97. ünnepi könyvhét elmúlt heti eseményeinek jelentős miskolci rendezvénye volt a ProArt irodalmi szalon könyvbemutatója a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Itt három megjelent könyvet, Almási László festőművész albumát, Bodolai Anna első verses kötetét és a szalon alapítója Berta Eleonóra regényét mutatták be. A rendezvény után beszélgettünk. A ProArt galériát 2010-től, mint egy festmény centrumot ismerhettük meg itt Miskolcon. Tulajdonképpen kinőtte magát ez az intézmény egy úgymond összművészeti galériává és egy irodalmi szalonná. Berta Eleonóra az alapítója ennek a kezdeményezésnek. Meséljen egy kicsit mindarról a munkáról, ami itt folyik, hiszen ezen a könyvbemutató nagyon értékes dolgokról szereztünk tudomást.
2: Tényleg 2010-ben kezdődött a úgymond pályafutásunk. Férjem találta ki, neki volt az ötlete, hogy a nyitás előtt 20 évig mi már műgyűjtők voltunk, de hogy méretessük meg magunkat, és nyissunk egy galériát, ahol meglátjuk, hogy mire vagyunk képesek. Szoktam mondani, hogy a művészetből megélni a művészet, Isten igazából, mert nagyon nehéz a mai világban művészetből megélni. Nehézségekkel indultunk, de a kitartásom gyümölcsözik, lehet mondani. Nagyon sok művész, festőművész, képzőművész járt hozzám. Aztán hozzájuk csapottak írók, költők, és én is elkezdtem írni. Tulajdonképpen ez volt a fejlődésünknek az az állomása, hogy az írásom motivált arra, hogy könyvet adjak ki. Tehát a saját írásom vezettek el a könyvkiadáshoz, ami számomra egy kihívás volt, és megtanultam a könyvkiadásnak a fortéjait. Aztán rájöttem, hogy hát segítenem kell a kortárs íróbarátaimat, költőbarátaimat, és úgy éreztem, hogy támogatnom kell őket azzal, hogy kiadok neki könyveket, és promotálom őket. Mert nagyon kellemetlen, hogy alkotó saját magát exponálja, és úgy érzem, hogy küldetés ez nekem, hogy segítsem őket is. Aztán egyre többen lettünk, és Várhelyi Krisztina, nagyon jó barátnőm, az Éltetőlélek Alapítvány vezetője, és tulajdonképpen ő nyitotta ki azt a világot, hogy hát alapítványt kell alapítsak, mivel az alapítvány lehetőséget biztosít arra, hogy adományoznak, és ezáltal tudjuk finanszírozni a könyveknek a megjelenését, mivel a könyv megjelenés nagyon költséges dolog, és nem gazdaságos, mondhatom így.
1: Na hát ez az egész tevékenység olyan, hogy mecenatúra nélkül nagyon nehezen működtethető.
2: Igen. És 2020-ban a könyvkiadó megalapítás után, 2023-ban pedig az alapítványt hoztuk létre, és 2020 óta 18 könyvünk jelent meg, abból legalább 10 könyv támogatva lett, és ezen dolgozom, hogy minél több író-költő legyen támogatva az alapítványon keresztül. Tulajdonképpen a mai rendezvényen visszaköszön az, hogy a támogatók itt vannak, és az ő sikerük is az, hogy a mai rendezvényünkön a három könyv támogatással jött létre, és örültek, ez a saját gyümölcsük is. Tehát itt egy közösségi támogatásnak voltunk a szemtanúi, és az irodalmi szalonnak, ami 2023 után már annyi költőíró jött, hogy egy irodalmi szalonná is átalakultunk, és a galériát átrendezzük ilyenkor. Berakunk 40 széket, és hozzák a gitárt, ki mit, van zongora is már az üzletben, és fiatal tehetségek, tapasztaltabb írók, költők felolvasnak. És ez is egy nagyon jó közösségi együttlét, úgy gondolom, hogy lélekben ezektől tudunk emelkedni, sőt, inspiráljuk is egymást, maga a művész a művész, de a műkedvelőket is. Tehát egy nagyon jó kölcsönhatásba tudunk így egybe kerülni.
1: Hát kimondta a műkedvelő szót, pont itt szerettem volna folytatni, hogy hogyan lehet bekerülni a szalomba, vagy a galériába. Milyen szűrőn kell keresztül menni, mert azért a színvonal nagyon nem mindegy.
2: Igen. Hogy mondjam, van egy paráspistánk, akit említettem, Csorba Piroskának az özvegyer, nagyon régóta az irodalomban van benne, író, költő, zeneszerző, dalszerző, ugye a Bodolai Annának a versét is ő zenesítette meg, és ő nagyon szigorú. Tehát ő elvárja azt, hogy amit felolvasnak, az helyes legyen nyelvtanilag, kifejezésében. Tehát itt nagyon komoly, konstruktív kritikák is elhangzanak egy ilyen irodalmi szalon esemény után, mert együtt vagyunk és megbeszéljük azt, amit hallunk. És kifejezzük az érzelmeinket, a véleményünket, és szerintem így tudunk egymásra hatni is.
1: Az is egy nagyon fontos momentum egy alkotó számára, hogy ne magányosan alkosson, hogy legyen közössége és legyen visszajelzése.
2: Nagyon-nagyon fontos, így van. Tehát úgy gondolom, hogy az alkotó és a közönség közé építem én a hidamat, mert tudom, hogy az alkotás sikere mindig az olvasás. Tehát nem elég a könyveket gyártani, tehát százával ugye elkészülnek a könyvek, azt el kell juttatni a közönséghez. Mert abból fogunk fejlődni, hogyha a közönség együtt él azzal az írással, visszajelez, és ez nagyon-nagyon nagy lendületet ad a további alkotáshoz.
1: Nagyon lényeges dolog, hát most ilyen üzleti fogalommal kifejezve, hogy legyen marketingje a dolognak, mert hogy ezeket a könyveket, ezeket a képeket, ezeket az alkotásokat el is kell juttatni a közönséghez. Erre milyen lehetőségeik vannak?
2: Hát ugye 16 éve vagyunk a szakmában, ismernek bennünket, persze az online felületeken is elég szépen mozgunk, mondjuk lehetnék egy kicsit igyekvőbb is, csak nincs annyi, hogy mondjam, már puskapor benne, mert nagyon-nagyon szét vagyok esve, de az online felületen mindenképp én szájról szájra terjedek leginkább, tehát úgy érzem, hogy a hitelességem nem az online felületen, hiába van annyi like, vagy egy pozitív visszajelzés, a személyes élmény kell az embereknek, és most is a rendezvény végén azt tapasztaltam, és azt mondták, hogy feltétlenül szóljak, ha lesz ilyen rendezvény, mert lelkiekben gazdagabban mennek el erről a rendezvényről, mert tudtunk nekik adni valamit. De ennek a kulcsa azt úgy gondolom, hogy a közösségnek a szerepe, tehát abszolút hátra, megpróbálok ilyenkor hátrébb állni, és átadom a terepet a fiataloknak, és hogy mutassák meg magukat. Tehát itt az önzetlenség is egy fontos dolog, hogy ne legyünk öncélúak, hanem valamiért egy nemes hozzáállás legyen mindenki részéről. És a Bodolai Anna, mivel első kötetes, úgy érzem, és mondta is nekem meghatódva, hogy ő most nagyon-nagyon boldog, hogy őt támogatják. Tehát ő nem magát kell eladja már, ott a könyv, elkészült a gyönyörű könyve, hanem a kortárs alkotóbarátok, alkotótársak kell vigyék a hírét. És persze utána most már az olvasókhoz, mert rengeteg könyvét vették meg, látom, hogy sorálás van, és sorbálnak, hogy dedikálja a verses kötetét. És ez a pozitív élmény mindenképp kell, mert hogyha nincsen érdeklődés, kihúny ez a kapcsolat az olvasó és az író között, akkor elvesz a kedve is. Tehát,
1: igen. Na most az egy nagyon beszédes dolog, hogy itt az akadémia nagy terme színültig megtelt, tele voltunk.
2: A hátsóajtót is ki kellett nyitni, tehát igen, több mint 100-an voltunk.
1: És elég régen vége van a rendezvénynek.
2: És most is
1: még mindig van. Zsizsegés van. Csendesebb helyre kellett húzódnunk, az emberek nem mentek haza.
2: Igen,
1: dedikáltatnak, beszélgetnek. Szóval itt van egy holdudvar, egy komoly holdudvar már, igen, a ProArt körül.
2: Na, ez már 16 év. Tehát ez a 16 évnek a munkája, amiben tehát legfőképp a hasonlóval találkozik nálam, teret adok annak, hogy a hasonló gondolkodású ember találkozzon. Egy ilyen rendezvényen nagyon örülnek egymásnak, de ha besétálnak hozzám, akkor mindig van élmény, mert aki hasonlóan gondolkozik, hasonló világlátású, az jól érzi magát, még ha nem is ismeri egy másik társaságába. Tehát az én körém, a Holdudvaromban lévő emberek hasonló rezonálásúak. Ezt valahogy én, nekem van egy érzékem, hogy én ezt így be tudom kalibrálni, hogy olyan emberek jönnek hozzá. Aki nem olyan, az kimegy. Tehát, de én nem mondom, hogy menjen ki, de...
3: Magától kimegy.
2: Magától. Igen, igen. És ez olyan, van egy nagyon-nagyon jó barátom, Izsó Lajos bácsi már nem él, festőművész, és mindig mondta, hogy Nórika, te vagy a légypapír, akire tapadnak, és nem tudnak tőled leválni. De ez tulajdonképpen az őszintességem, és az, hogy nem akarom én magamat dicsérni, de azért a jó akaratú szándékkal teszek mindent. Tehát nem is az, férjem szokta mondani, hogy az üzletet a végére teszem, de általában ezek a dolgok mindig gyümölcsöznek.
3: Igen.
2: Tehát idővel ezek vissza dolgoznak, és hiába ebbe a könyvbe is pénzt tett mindenki, tehát ez is vissza fog majd gyümölcsözni. Úgy gondolom.
1: Igen. Na most térjünk rá a konkrétumokra. Hány könyv jelent meg? Kiknek a művei?
2: A mai
1: az egyik, az az Eleonóra könyve.
2: A 97. ünnepi könyvhétre készültük a három könyvvel, kimondottan. Pénteken nyílt, csütörtökön nyílt az ünnepi könyvhét, és kedden érkezett Debrecenből a Kapitális nyomta Almási Lászlónak a Kolorista című festészeti albumát. Almási László a ProArt Galériának egy festőművésze, akit képviselek. Elég sok szép munkája látható mindig nálam, és ismerem is az életművet. Tavaly nálunk ünnepeltük meg a 75. születésnapját, és akkor jött az ötlet, hogy hát telik az élet, és ott van a rengeteg munkája, rengeteg háznak a falán, otthonnak a falán, és olyan jó lenne ezt így egybe, egy csokorba foglalni. És a tavaly évben Bobula Zsuzsannának készült a Tabula Rasa című albuma. Az volt az első festészeti album, ami komolyabb, és amit mi a ProArt könyvkiad adott ki. És tulajdonképpen az adta a löketet, az a kötet, mert az Almási gyűjtők kezébe került nálam az a kötet, és azt mondták, hát Nóra, miért nem csinálsz Lacinak is? Hát már 75 évet betölti, és már éppen itt az ideje, hogy 40 év után, 40 év munkásság után legyen neki is egy albuma. Na jó, jó, csak ahhoz pénz kell, és egy ilyen albumhoz rengeteg pénz kell.
1: Hát, gondolom, hogy ezek a művészeti albumok a legdrágább kiadásúak.
2: Nagyon drága, igen, hát 220 oldalas, és a legszebb papírban, nagyméretben színes nyomtatás, és egy minőségi grafikai munkával. Tellinger András készítette a grafikai nyomdatechnikai munkát, tehát itt az igényességgel van teli az album. És hát több mint 250 festményt fotóztunk be ahhoz, hogy 170 körülbelüli festmény került ebbe az albumba. Tehát ez egy terjedelmes album, és az egész munkásság belekerült, ami tulajdonképpen én szerkesztettem az albumot, és sokat is írtam hozzá, de egyedül azért nem lettem volna képes ezt összefoglalni, mivel Almási László Tiszadadán is tevékenykedik már 25 éve, a Holó László tábort ő vezeti, festőtábort, ami nemzetközi tábor is, és bevontam így a tiszadadai alkotó kollégákat, társakat, és onnan is kaptam segítséget, és elindítottuk az anyagi hívást, ezt úgy szoktam mondani, teremtést. És hogyha kitűzünk egy célt, és teremteni akarunk, az általában sikerül. Tehát nem azt mondom, hogy nem lesz, hanem én bíztam benne. És az utolsó nyomdai, tehát amikor megérkezett a nyomdából, előtte lévő nap jött meg az utolsó 100 000 forint az alapítvány számlájára, tehát nagyon tetszett nekem ez, hogy a Jóisten is úgy akarta, felülről is meg lettem támogatva, és azért is hoztam létre ezt a komoly hangvételű, vagy komoly bemutatkozás, könyvbemutatót, mert könyvbeharangozó volt, egy olyan jó másfél óráig tartott, és azért mindegyik három könyv volt, és mind a három könyvre próbáltunk időt szentelni, de én úgy gondolom, hogy meg kell ünnepelni a mecénást is.
1: Igen, hát Bodolai Anna első verses kötetéről beszéltünk.
2: Igen.
1: Most Nórikának a könyvéről beszélünk, a hetedik könyvet.
2: Ez a hetedik könyvem, de én magamról nem szeretek beszélni, mert valahogy bennem van egy ilyen elfolytás, hogy inkább másokról szeretek beszélni. A hetedik könyvem, igen.
1: Címet említsük meg.
2: Átkelő a címe a könyvnek, kisregény. ez is hozzájött a két könyvhöz, a Bodolai Anna és az Almási László kolorista című albumhoz. Nagyon boldog vagyok, mert az olvasóim itt voltak. Elmondhatom, nem szeretnék én nagyokat mondani. Hát 5000 példányban jelent már meg nekem kötetem. Az egy szép szám, és nagyon sok olvasom van, és örülök, hogyha én adhatok, élményt adhatok. De ha engem most kihívtak volna, hogy én mit mondok arról, amit felolvastak, én azt mondanám, és azt mondtam volna, hogy én, amikor írok, azt egy más lelkiállapotba teszem, de amikor már az én könyvemet olvassák, az már nem az enyém, hanem az az olvasóé. Tehát én annyira elengedem az írásaimat, hogy mintha átöltöznék, és a könyv kicsordult a szememből, amikor olvasták azt a részletet, mert abban volt egy kis valóság is bele ötvözve, de én már a könyveimről nem szeretek beszélni, beszélnek az olvasók. És nekem a cél az, hogy az olvasóhoz jussak. Tehát én úgy gondolom, hogy az az élő, nem azt mondom, hogy irodalom, de élmény, írott élmény, amikor az olvasónak tudok adni élményt. Mert hogy milyen kritikát mondanak róla, az ízlés az...
1: Hát ez egy nagyon szubjektív dolog.
2: Nagyon szubjektív dolog, de az olvasóhoz őszinte... Az őszinte az olvasó, tehát...
1: Hát lehet generálni időről időre folyamatosan a művészetekre való figyelmet, de azt hiszem, hogy egy ilyen ünnepi könyvhét azért mégiscsak megteszi a magáét.
2: Igen, igen, igen. Nagyon hálás vagyok, hogy mivel a második Rákóczi Ferenc könyvtár ismer már minket, ismeri is a kiadványainkat, és ők hívtak fel, ugye Jössz Nórika, mert tudják azt, hogy van közönség is, tehát minket kísér a közönség. Az idei évben nem az Erzsébet téren rendezték meg, mivel építkezés folyik, de mi, hogyha itt ilyenkor leszoktunk menni az Erzsébet térre, ugye ez már a harmadik évünk, és az Erzsébet tér tőlünk telik meg. Tehát ez a 100-120 ember, amikor lemegy, és jól érzi magát, és ott maradnak, az egy csodálatos élmény, és mindenki néz, hogy mi történik itt. Nem tudják hova tenni, hogy most ezek az emberek mit csinálnak, hogy itt maradnak, jól érzik magukat. Tehát nagyon hálás vagyok a könyvtárnak is, hogy mindig gondolnak ránk, és hogy becsatlakozhatunk tulajdonképpen az ünnepi könyvhét programjába.
1: A 97. ünnepi könyvhét elmúlt heti eseményeinek jelentős miskolci rendezvénye volt a ProArt irodalmi szalon könyvbemutatója a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Itt három megjelent könyvet, Almási László festőművész albumát, Bodolai Anna első verses kötetét és a szalon alapítója Berta Eleonóra regényét mutatták be. A rendezvény után beszélgettünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Már lehet jelentkezni a miskolci nyári kántorképző tanfolyamra. Kéthetes úgynevezett nagy tanfolyamra, további junior és senior hétre várják az érdeklődők jelentkezését. Megfelelő számú jelentkező esetén gitáros szekció is indul. A tanfolyamokat a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban tartják meg, korlátozott szálláshely lehetőséggel. Jelentkezni június 19-éig lehet. A felvételi meghallgatás június 20-án 10 órakor a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon imatermében lesz. A szervezőkkel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Pásztorné Gruber, Zsuzsannát és Petró Balást, a Tiszán inneni református egyházkerület kántorképző tanfolyamának a szervezőjét. Ha megengeditek, régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződnék veletek.
3: Köszönjük a meghívást, üdvözöljük mi is a hallgatókat.
4: Köszönjük a hallgatókat, köszönjük.
2: És hát az első kérdésem akkor Balázs hozzád lenne. Milyen tanfolyamot szerveztek most?
3: A tavasz korai időszakában keresett meg minket az egyházkerület, hogy szeretnék újraindítani, vagy valamennyire Miskolcra áthelyezni a kántorképző tunnilik. 4 egyházkerülete van ugye a református egyháznak Magyarországon, és mindegyik kerületnek van egy saját kántorképzője, viszont ez itt Miskolcon nem nagyon volt jelen. Sárospatakon volt szervezve 3 éven keresztül, most úgy döntöttek, hogy Miskolcon szeretnék ezt továbbvinni. Abból az apropóból, hogyha valaki szeretne kántorképzőre menni, akkor ne kelljen Budapestre vagy Debrecenbe mennie. Erre Pászani Gruber Zsuzsát és engem kértek fel, és kezdtük el megszervezni a dolgot. Én leginkább a iskolai, tanári pozíciómból fakadó kapcsolati tőkét próbáltam erre felhasználni, a diákjaimat erre meginvitálni, Zsuzsa pedig, aki az előző kántorképzőkön is már részt vett magával a tudásával, a dalanyagával, és ő is a egyházkereti ismerettségével próbálja ezt csinálni, amiről majd ő biztos fog bővebben beszélni. Konkretizálva, ez egy 2 hetes tanfolyam lesz, itt is már voltak kérdések, mert eredetileg ez 3 hét. Viszont a debreceni mintát vettük alapul, miszerint 2 hétre csökkentettük abból az apropóból, hogy nyáron 3 hetet az emberek nehezen szánnak rá egy ilyen dologra. Emiatt 2 hét lesz, és a maradék 1 hét, az pedig évközben különböző szakmai hétvégéken lesz megvalósítva. Ez a 2 hét pedig gyakorlatilag egy párhuzamosan fog folyni 3 különböző képzés. Lesz maga a nagy tanfolyam, ami június 29-től július 11-ig tart. Itt rendesen különböző fokozatokban lehet majd szerezni kántor oklevelet, amiről megint csak Zsuzsa szerintem tud majd részletesebben beszélni. Emellett pedig lesz egy junior hét július 6-a és 11-e között. Ide várjuk azokat a fiatalokat, akik 14 év alattiak, szeretnének ezzel a kántorkodással megismerkedni. Nem reális elvárás tőlük, hogy ők egy kántorképző szintjére jussanak a tanfolyam végére, de gyakorlatilag, hogyha itt rendszeresen a továbbiakban részt fognak venni ezekben a táborokban, akkor lehetőség fog nyílni arra, hogy ők fiatal felnőtt korukra kiváló kántorokká válhassanak, és megismerkedhessenek ezzel a református keresztény dalanyaggal. Emellett pedig lesz egy senior hét, azt pedig azért találtuk ki, ugyancsak július 6 és 11 között, hogy azok, akik már kántorkodnak esetleg, avagy nem hivatásos zenészek, hogy így fogalmazok, de szeretnek ebben részt venni, ők tudjanak ugyanúgy eljönni erre az alkalomra, annak ellenére, hogy nem 14 év alatti gyerekekről beszélünk. Úgyhogy ez a 3 tanfolyam fog folyni egymás mellett több tanárral. Ezt szervezzük most nagy erőkkel Zsuzsával.
2: Zsuzsa, hogyan, miként lehet jelentkezni, és kiket vártok ezekre a tanfolyamokra?
4: Online jelentkezés tartotok a legcélra vezetőbbnek a fiatalok részéről. Itt Petró Balázs kollégám bevetette a tudását, mert én erre nem vagyok képes még, hogy QR kóddal lehet

0: miről ők tudnak delegálni is, és így biztatom a kedves lelkipásztorokat, hogy delegálják is a konfirmandusaikat, vagy a régi kántorokat, aki akár képzettség nélkül már régen nyúzza a hangszert, ugyanis az is cél, és úgy is hirdettük meg, hogy 9-től 99 éves korig lehet jönni, és azért van egyszerre a junior és a senior hét, ahogy Balázs ezt az előbb elmondta, hogy akár szülő gyerekkel, vagy nagy szülő unokával is jöhet, és párhuzamosan mindenki a maga óráin részt vehet, és aztán kéz a kézben együtt mehetnek haza.
1: Meddig lehet jelentkezni, illetve valami képzettség, vagy bármilyen felvételi, bármi szükséges-e ezekhez a tanfolyamokhoz?
2: Igen, június 19-ig lehet jelentkezni, és elkövetkező nap 20-án fogunk délelőtt 11 órakor a lévai imatermében jó magam Zsuzsa társaságával egy felvételi alkalmat tartani, ahol a kiadott felvételi anyagból fognak bemutatni valamit a jelentkezők.
1: Zsuzsa, mi is a felvételi anyag, mivel kell készülni?
0: A felvételire egy-két kedvenc református éneket kérünk, hogy énekelje el, aki szeretne jönni. Ez nem egy véres felvételi lesz, tehát nem egy akadémiai szintű. Olyanokat kérünk, hogy jöjjenek, akik szeretnek énekelni, szeretnék önnek a egyházzenével is megismerkedni, szeretnének egy közösségben lenni, és hogyha valamilyen másik hangszeren játszik, azt is szívesen meghallgatjuk, akár kamara együttest is alakítunk belőlük, hogyha lesz elég olyan jelentkező, akinek van már valamilyen hangszertudása, de ez egyáltalán nem követelmény. Tehát nincs zenei előképzettséghez kötve a részvétel.
1: Felvillantva a múltat, hiszen Balázs említette, hogy te régebben is részt vettél már a kántorképzés szervezésében, részt veszel aktívan a kántorképzésben. Hogyan látjátok amúgy, miért fontos a kántorképzés?
0: Én rögtön visszadobom a labdát, hogy majd alkalmasint, ha esetleg a kántorképző ideje alatt is lesz kollega, aki ráér az Európa Rádióból, szívesen látjuk, és vannak ugyanis régi kántorképzőseink, akik még a hőskorból most vissza fognak jönni, és őket lenne érdemes erről meginterjúolni. Másrészt viszont egy kis történeti áttekintésben ugye annyit tudok mondani, hogy mindig is volt Magyarországon református kántorképzés a kommunizmus évei alatt is, de ez Debrecenre összpontosult. Ott volt egy nagy országos kántorképzés, és a rendszerváltoztatás után lett lehetőség arra, hogy kerületenként ez bontódjon. Ez nyilván praktikus okokból is jó volt, mert hát nem kellett végigutazni az egész országon. Dunántúlon Pápa a központja ennek, ugye Dunamelléken Pest, Tiszántúlon Debrecen, és Tiszáninnenen Sárospatak, illetve Miskolcén kétpólusú felállásban. Ugye 93-ban kezdtük Patakon, és aztán szépen kinőttük Patakot, úgy a hangszerállományban, mint egyéb lehetőségekben. Hál' Istennek olyan sokan kezdtünk lenni, hogy átköltöztünk Miskolcra, és a lévai is szeretettel fogadott minket. Azóta itt voltunk, azért mondom múlt időben, mert 2018-ig voltunk egész pontosan itt. Az előbb említett hőskorban 100-on fölül volt a résztvevők száma. Ebben benne volt az a kis tanfolyam, amit most juniornak hívunk, vagy előképzőnek, ami Pápáról lett mintázva, Veresné Petrőc Mária ötletéből fakadt ez a dolog. És a kis tanfolyamnak külön tanári kara, külön tanmenete, külön órarendje, tehát az teljesen állam az államban, szóval az egy külön kategória volt, és most is úgy szeretnénk, hogy a kicsik és a nagyok együtt egy közösséget is tudjanak alkotni, tehát a zárókoncertünk is, amit majd megkérek Balázs, hogy mondd el, hogy mikor és hol lesz, szeretnénk, hogyha együtt vennének részt kiki a maga tudásával, amit ennyi idő alatt el tud sajátítani.
1: Mivel záródik majd ez a kántorképző tanfolyam?
2: Kántorképző tanfolyamot egy koncerttel fogjuk zárni, ami július 11-én lesz, délelőtt 11 órakor, az Miskolc-Avasi Református templomban. Biztosra megyünk, tehát a lévai kórust és a Cantus Firmus kórust is meginvitáljuk erre az alkalomra, de alapvetően itt az lesz a lényeg, hogy a képzésben résztvevők mint egyben álló kórus,

0: is, és akár különálló, különböző formációk is megszólaljanak a kántorképzés alatt tanult anyagokból, tehát akár itt már beszéltünk idefelé, mert Zsuzsával arról, hogy akár lehetne összehozni egy vonós kvártettet, vagy itt a gitáros kísérettel kapcsolatban is akár valamilyen gitáros kamarát csinálni, és maga a részvevőkből is egy nagy kórus szeretnénk majd összehozni. Ezek a tervek, és közben formálódik a műsor, és kiderül, hogy mi lesz, de mindenféleképpen különleges lesz, igényes lesz, színvonalas lesz, úgyhogy amennyiben nem is feltétlen tudnak részt venni sokan ezen a kántorképzőn a hosszúsága miatt, vagy az ideje, vagy a időpontja miatt, arra mindenkit szeretnénk megkérni, hogyha szeretnének részt venni ebben, vagy csak a kórus éneklésben, már egyébként vannak jelentkezők, akik mondták, hogy magán a képzésen nem bizonyos okokból, de a kórusban szeretnek énekelni, és lehet erre úgy is tekinteni, hogy ez egy ilyen nyílt kórusban való részvételi lehetőség, ilyen projektszerűen, hogy ebben a két hétben, itt még ez nem teljesen körvonalazódott számunkra, de nagyjából ezt is idefele beszéltük Zsuzsával, hogy egy ilyen fél öttől hatig közötti időpontban lesz minden nap kóruspróba, és részt lehet rajta venni. Én például ezzel próbáltam még a gyerekeket még jobban rávenni, hogy akár kipróbálhatják azt is, hogy hogyan kell vezényelni alapszinten egy-egy ilyen könnyedebb művet, úgyhogy erre is várunk mindenkit szeretettel, költségmentesen, vagy költségtérítés nélkül lehet ezen részt venni, és magán a koncerten is, akár mint énekes, akár mint hallgató vegyen részt, mert biztos, hogy egy nagyon szép koncert lesz.
1: Ha valaki jelentkezik ide a kántorképző tanfolyamra, akár tudásban, akár fizikailag mit kaphat, bármilyen papír vagy végzettséggel zárul ez?
0: Én itt még egy nagyon picit magamhoz ragadnám a szót, aztán átadom Zsuzsának, mert ő tudja sokkal pontosabban elmondani. Még visszatérve arra a kérdésedre, hogy miért fontos ide jönni. Tehát az a baj, hogy erről beszélgettünk főgondnok úrral is, és Bódis Tamás református egyház zenei igazgatójával, hogy az egyetlen olyan pozíció, ami valamilyen egyházi munkakörhöz köthető, de nincsen adminisztrálva, az a kántor. Tehát nem tudjuk pontosan, és ha jól tudom, akkor ez most már változni fog, mert majd ebben is lesz egy adminisztratív rendszer. Nem tudjuk, hogy milyen gyülekezetnél milyen kántor van. Emellett a mi egyházkerületünk a legkisebb, mert 4 egyházmegye tartozik bele, mégis a legtöbb gyülekezet itt van. És ebben a rengeteg apró, bár annál értékesebb gyülekezetnél nem feltétlen vannak kántorok, vagy aki van, az nem olyan, hogy fogalmazzam meg, minőségben tudja azt megtenni, ami egyébként az ő tehetségét és tudását engedné, csak nem volt lehetősége részt venni ilyenben, vagy évközben egyéb teendői miatt ezt nem teheti meg. Volt nekem is olyan élményem, hogy egy 2 oktávos szintetizátoron a dallam valamennyire lejátszva történik meg, és az lenne a lényeg, hogy itt senki ne gondolja azt, hogy ide úgy kell eljönni, hogy ők mind zenét tanultak, vagy a Bartókból jönnek hasonlók, hanem ténylegesen nekünk az lenne a célunk ezzel Isten dicsőségére, hogy ezek a kántorok, akik részt vesznek gyülekezeti szolgálatban, vagy részt szeretnének venni, valamennyit tudjunk hozzáadni az ő tudásukhoz és munkájukhoz, hogy megjelenjen az egy szólamú dallam játszás mellett egy alsó szólam. Vagy hogyha már a 2 szólam megy, akkor akár megmutatni nekik, hogy miről szól a harmonizáció. Emellett pedig az, hogy ha vannak énekelni vágyó emberek a gyülekezetben, és vidéken nagyon sokan vannak, idős hölgyekből rengeteg kórus áll össze, mert az olyan közösségi élmény számukra, hogy az csodálatos. És hogyha a kántornak lenne egy olyan funkció, és hogy alapszinten tudna vezényelni, és ezekkel az emberekkel közösen dolgozni, az mind keresztényi szempontból, mind akár itt beszélve a Kodályról, és az éneklő ifjúságról, és magáról arról, hogy itt milyen kórus élet volt Magyarországon, mind a két szempontból egy nagyon csodás dolog lenne. És akkor itt most át is adnám Zsuzsának a szót, hogy részletezze ezeket a konkrétumokat, mert ezt én sajnos nem tudom.
2: De nagyon örülök, amiket elmondtál, mert egyébként bennem rengeteg minden kavarog ezekkel kapcsolatban, és pontosan az egyik célközönségünk, ha szabad így fogalmazni, azok pontosan a régi gyülekezeti kántorok. Tehát a jelentkezők között vannak nyugdíjasok is, akik már bejelentkeztek, mert ugye nincsen más. És akkor itt szeretnék mindenkit biztatni, hogy aki régen már ott van a gyülekezetben, és nincsen más lehetőség, és szeretne egy kicsit többet tudni, vagy fejlődni, vagy esetleg nem, akár nincs is képzettsége, de valamilyen ösztönös módon zenél, mert ilyennel is találkoztam, hogy rendesen harmonizál, holott nem tanult zenét, és a füle vezeti, és tehát az ilyen embereknek szeretnénk egy szakmai segítséget adni, és nem beszélve róla, hogy bekapcsolni őket az országos egyházzenei vérkeringésbe, hogy ne érezzék magukat egyedül. Ugye a kántorság az egy magányos műfaj, ül az ember a harmóniumnál vagy az orgonánál, de éppen az, hogy ahogy Balázs is mondta, hogy bekapcsolni a gyülekezeti tagokból azokat, akik akár egy kis szkólát alkotva egy énekcsoporttal segítik a gyülekezet éneklését, ez nagyon fontos, és itt például az a műfaj, ami talán eddig háttérbe szorult, a graduál, a Magyar Gregorián, tavaly jelent meg a Csáti graduál, amiből volt is az énekes napon bemutatunk. Ez egyébként szerepel a tantárgyak között, ugyanúgy a gyülekezeti éneklés, a harmónium vagy orgonajáték, ehhez kötődik hangszerismeret, vezénylési alapismeretek, karének, ez a kórus, zeneismeret, ezek mind ugye ki melyik szinten jár, illetve ehhez kapcsolódik tanmenet, egyházzene történet, tehát igazából nagyon összetett a dolog, és ebből mindenki azt merítheti ki, amit szeretne. Itt most főleg a szenioroknak gondolok, hogy nekik nincsen ebbe úgymond kényszer, hogy nekik végig kell küzdeni magukat egy nagy tanfolyami tananyagon, nem. Tehát ami őket érinti, amire nekik van szükségük, ők azokat a tárgyakat fogják kiválasztani maguknak. A nagy tanfolyam az egy másik kérdés, mert ott meg van szabva országosan, és minden tanfolyam végén kapnak bizonyítványt, amire minden tantárgyból rá van írva, hogy milyen szinten végzett abban az évben, és az egésznek a kimenet az természetesen a kántorvizsgára fut ki. Ez három kategóriában szerezhető meg, az egyik az énekes kántor, aki talán nem egy virtuóz organista, de rendkívül jól tudja a gyülekezeti éneklést összefogni. Akkor van egy úgynevezett harmóniumos kántor, aki pedálozni nem tud, de egyébként szépen játssza a korálkönyvet, és ugyanígy vezeti a gyülekezeti éneklést, illetve ő már valamilyen szintű karvezetési alapismeretekkel is rendelkezik, és a legmagasabb fokozat pedig az organista, a karnagy kántor, aki pedig már minden a mindenben, de hát ő már mindenre is képes, hogyha szabad így fogalmazni, de ezektől nem kell megijedni, mert mindenki az első lépéssel kezdi el, úgyhogy bátran jöjjen akár a nyugdíjas, akár a konfirmandus, akár a hittanosz, és a lelkészeket is várunk, teológus hallgatókat, mert régen nagy divat volt egyébként teológusok körében a kántorképző, úgyhogy lehet jönni, ismerkedni, és mivel ez nem csak egy szakmai, hanem egy lelki közösség is, úgyhogy én ezt merem ajánlani mindenkinek, hogy tapasztalja meg, hogy mit jelent egy ilyen közösséghez tartozni, és ami a református egyháznak a megerősödéséhez is hozzájárul, én úgy gondolom, hogy ebben mi erőteljesen ott vagyunk a kántorképzéssel.
1: A szenior tanfolyammal kapcsolatban már sok mindent elárultál, a nagy tanfolyam, illetve a előképző vagy junior tanfolyam, annak mi lesz a témája, itt mik lesznek a hangsúlyosak?
2: A kicsiknél szintén van gyülekezetének, zeneismeret, régebben volt bibliaismeret is, ezt most lehet, hogy nem fogjuk beletenni, mert most nem lesz olyan kollega, akire ezt rá tudom bízni, de helyette lesz, megpróbáljuk a csengettyűt, mint kamara együttes, és remélem, hogy a kicsik között is lesz olyan, aki valamilyen hangszeren hangicsál már, és nagyon egyszerű szólamokkal egy kis kamara zenét, amit Balázs említett, meg tudunk valósítani. Nyilván lesz náluk szabadidő tevékenység is, de és hangszer játék, tehát nekik egy könnyített verziót kell elképzelni, de itt is egy olyan 9-től 4-ig fél 5-ig tartó napi elfoglaltságot jelent. És ami még most szembe jutott, hogy eltérve az eddigi tanfolyamoktól, ez most nem bentlakásos lesz. Ennek egy részben az az oka, hogy átépítések vannak most a lévai kollégiumában, másrészt pedig a kicsikkel most nem tudunk éjszakai ügyeletet vállalni, úgyhogy viszont akik felnőttek és messziről jönnek, nekik nyilván fogunk tudni szállást biztosítani. És ami, hogyha a költségekre ugye visszatérve, hogy a kórusba bárki részt vehet, a költségek az úgy néznek ki, hogy az egyhetes junior-senior hét az 20 000 forint az önrész, a nagy tanfolyamnak pedig 40 000. Ez annyira kedvezményes, hogy ha jól megszámoljuk, akkor még a háromszori étkezésre jön ki belőle, de a kerület vállalja fenntartóként azt, hogy ezzel is támogatja a részvételt, hogy hogy finanszírozza úgymond a kántorképzést, úgyhogy, és arra is biztatom a résztvevőket, illetve a delegáló lelki pásztorokat, hogy a gyülekezetek is vállaljanak ebből részt, hogy hogy a részvételi díjat ne a résztvevőnek kelljen kifizetnie, hanem kérjük szépen a gyülekezeteket, hogy támogassák a kántoraikat ebben.
3: Már lehet jelentkezni a miskolci nyári kántorképző tanfolyamra. Kéthetes úgynevezett nagy tanfolyamra, további junior és senior hétre várják az érdeklődők jelentkezését. Megfelelő számú jelentkező esetén gitáros szekció is indul. A tanfolyamokat a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban tartják meg, korlátozott szálláshely lehetőséggel. Jelentkezni június 19-éig lehet. A felvételi meghallgatás június 20-án 10 órakor a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon imatermében lesz. A szervezőkkel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Kontinentális reggeli című műsor június 16-án kedden. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolatával zárjuk az órát. Szép napot kívánok mindenkinek!
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét János evangéliuma 12. fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Lázár puszta lénye válaszolt a kétkedőknek. Nem vitázott, hanem kiállt a fényre. Ez a fajta bizonyságtétel a mai napig a leghatékonyabb módszer. Gondoljunk a híres angol metodista prédikátor Billy Bray történetére, aki Cornwalli bányászként élte züllött életét, mielőtt megtért. Bray élete annyira látványosan megváltozott, hogy a környezete nem tudott mit kezdeni vele. Híres mondása volt, ha az egyik lábamat a sárba teszem, az azt mondja dicsőség, ha a másikat, az azt mondja halleluja. A történetét lejegyző életrajzírók feljegyezték, hogy a bányásztársai nem a beszédei, hanem a sugárzó öröme és az elhagyott alkoholizmusa miatt kezdték el tömegesen látogatni az Isten tiszteleteket. Bray, akárcsak Lázár, egy élő érv volt Isten mellett egy sötét környezetben. Billy Bray vagy Lázár története arra emlékeztet, hogy a te változásod a legnagyobb érv. A munkahelyeden. Ha korábban panaszkodtál, de ma hálát adsz valamiért, az feltűnik. A családodban. Ha bocsánatot kérsz ott, ahol korábban duzzogtál volna, az egy Lázár pillanat. A közösségi médiában. Ha nem szállsz bele a sárdobálásba, hanem békességet sugárzol, az emberek megkérdezik, veled mi történt? Ma ne győzködni akarj másokat, csak merd megmutatni, mit végzett benned Isten. A mai égemagyarázat a Szabolcs-Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
4: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzése alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. Mint írják, a nyilván tartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 fürdővíz kapott kifogásolt minősítést. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein.
0: Az időjárásról.
1: Kedden az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd megvastagszik a felhőzet, nyugat felől növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok, a nyugati szél nagy területen megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödik, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 24 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Életének 91. évében elhunyt Szűcs Zoltán református lelkész, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza magyar reformátusokat tömörítő Calvin egyház kerületének nyugalmazott püspöke. Szűcs Zoltán 1956-ban Budapesten volt teológus, részt vett az október 23-ai eseményekben, este ott volt a rádiónál, ahol golyó találat érte a combját. A golyó egész életében ott volt a lábában. Mai műsorunkban ráemlékezünk egy 10 évvel ezelőtt, 2016-ban készült beszélgetéssel.
2: Engem nem csak a golyó emlékeztet, engem az emlékeztet, hogy adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy akkor a magyar talpra állt. Engem az emlékeztet.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Szűcs Zoltánra emlékezünk. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Életének 91. évében elhunyt Szűcs Zoltán református lelkész, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza magyar reformátusokat tömörítő Calvin egyház kerületének nyugalmazott püspöke. Szűcs Zoltán 1956-ban Budapesten volt teológus, részt vett az október 23-ai eseményekben, este ott volt a rádiónál, ahol golyó találat érte a combját, a golyó egész életében ott volt a lábában. Együtt vitt egy magyar zászlót teológus társaival, két barátja, szobatársa, az októberi események közben elhunyt, őt pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, előbb Ausztriába, majd Amerikába disszidált. Magyarul, németül, végül angolul tanult teológiát, amire megszerezte a lelkészi oklevelét. Később püspök lett az Amerikai Egyesült Államokban. A következő percekben tehát Szűcs Zoltánra emlékezünk, akivel 2016-ban, 10 évvel ezelőtt beszélgettünk életéről, családjáról, az 56-os forradalomról és az USA-ban töltött évekről.
2: Hát édesapám a Földvidéken volt lelkész, őt 47-ben, őt kétszer vitték munkatáborba. Egyszer a németek alatt, aztán, amikor a németek már elmentek, akkor a szlovák testvérek. Érdekesképpen ugyanabba a munkatáborba, vagy koncentrációs táborba került pénzembe. Mikor hazajött, én 11 éves voltam, apám egy fejjel magasabb volt, mint én többet nyomtam, mint apám. Ő mindig nagyon nagy magyar volt. Sose titkolta ezt. 47-ben népbíróság elé állították, hogy 38-ban, amikor a magyarok bejöttek, akkor Szútorba, Bellénybe és Jánosiba volt lelkész, hogy kiadta a szlovák zászlót a magyaroknak, és azt elégették. Igaz ez? És apám azt mondta, hogy én mindig magyar voltam, akkor végre magyar is lehettem. Behívtak 17 szlovákot, hogy tanúskodjanak ellene, csak szlovákokat. Mind a 17 szlovák Szútorból, Bellényből, Jánosiból azt mondta, hogy a papot ők ott nem látták. A bíró megkérdezte apámat, hogy miért égették el maguk azt a zászlót. Az apám, hogy azért, mert magyar vagyok, magyar lehettem, büszke vagyok rá. Bűnös. Kész. A félelmesebb az, hogy akkor ugye, mikor volt a népcsere hivatalosan befejeződött 1948. október 31-én. Bennünket november 4-én, másik három családdal együtt beraktak egy vagomba, áthoztak Magyarországra. A Magyar Református Egyház az ő végetetlen bölcsességébe, mert a szomszéd állam apámat háborús bűnössé nyilvánította azért, mert magyar volt, átvett bennünket, mint háborús bűnösöket. Úgyhogy vagomba laktunk egy jó darabig, aztán apámnak, most már nem emlékszem, hogy Csorra vagy Mohorra, mert mindig összekeverem a kettőt. Jött a kurátor, meg pár presbiter, nagy tisztelt úr, prédikáljon nálunk, szeretnénk hallani. A apám prédikált, a gyülekezet egyhangulat meghívta. A győri Elemér püspök úr, aki akkor a dunántúli püspök volt, azt mondta, hogy abszolút nem. A presbitérium elment pápára, mert akkor még pápán volt a püspöki palota. A győri Elemér kirúgta őket, és betette az unokaöcsét, vagy valakiét, apámnak nem volt állása. Hát apám találkozott pápán a Tókerben a Gáti Feri bácsival, beszélgettek, azt mondja, Árpád, mi a baj, apám elmondta, azt mondta a Gáti Feri bácsi, hogy nézd, mi vagyunk hatan, nekem is 4 gyerekem van, ti vagytok hatan, neked is 4 gyereked van. Valahogy megfélünk a parókián, én megyek egy évre evangelizálni, te ellátod a felsőőrsi gyülekezetet, és megosztjuk az én fizetésemet. Úgyhogy, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 évig ezt csináltuk.
3: Ön hogy jutott a teológiáig erről a parókiáról?
2: Úgyhogy én agysebész akartam lenni, jelentkeztem, ha jól emlékszem, 6-szor az orvosira, sose tettem felvételit, mindig megkaptam a papírokat, hogy sajnos hely hiányába. Aztán apám azt mondta, hogy hát gyerek, te egy hívő ember vagy, miért nem mész teológiára? Mondom, hát az én természetemmel, meg hirtelen természetemmel, meg szókimondásommal, azt mondom, hogy probléma lenne a papsággal. Azt mondja, apám, próbáld meg. Feljöttem a teológiára fölvételezni, elmondtam nekik mindezt, hogy én agysebész akartam lenni, de szeretném megpróbálni a teológiát, de nagyon hirtelen természetű vagyok, úgyhogy félek tőle, meg nagy a szám is. Erre megszólalt a pap László, azt mondta, hogy hát Péter is az volt, hogy Jézus mégis tudta használni, de azért ne érd az, hogy te vagy Péter. Fölvettek, mivel kitűnően érettségiztem, legmagasabb ösztöndíjat kaptam, úgyhogy így kerültem a teológiára.
3: Hát itt vagyunk a teológia épületében, innen indultak 56-ban.
2: Igen.
3: Miért indultak el? Hogy emlékszik erre vissza?
2: Úgy, hogy ugye a MEFESZ, az ifjúság mozgolódott, már 2 vagy 3 nappal előbb szinte minden egyetemen megírtuk a követeléseinket. A teológia, ha jól emlékszem, 16 pontból. Hát legtöbbjét a Párcai Gyuszi csinálta, de mi is ott voltunk, különösen a Magósi Pista, de jó pár. A Bárcai szenzációsan jó ész volt. Úgyhogy ő írta le a dolgokat a végső formában, a 16 pont követelésünket. Aztán ugye 3 is ott voltunk ezen a gyűlésen, a műegyetemen, ahol elhatároztuk, hogy tüntetni fogunk. Hogy elmegyünk, megkoszolunk a bemszokot. Tüntetés ki volt tűzve kedd délre, aznap reggel a Magócsi Pista tartotta az áhítatot. Érdekesképpen pont arról beszélt, hogy mindennek rendelt ideje van. 11:30 felé összegyűltünk ott lent a boltim alatt. Ott volt szinte az egész teológia, azt hiszem, hogy mindnyájan ott voltunk. A pap László dékán úr lejött, elénekeltünk a 90. Zsoltárt, akkor ő mondott egy imát. Az ima után azt mondta, hogy ti magyar református teológusok vagytok. De mielőtt az Isten elhívott volna benneteket az ő szolgálatára, mint teológusokat, magyarnak teremtett. Egyiket se felejtsétek, és egyikre se hozzatok széget. Akkor így felemelte a kezét, azt mondja, Isten áldjon meg benneteket, menjetek, fiaim!
3: És önök mentek?
2: Mi mentünk.
3: Merre mentek?
2: Mivel azt mondták, hogy a múzeumtól indulunk, Nemzeti Múzeumtól, hát Nemzeti Múzeumhoz. Akkor jött egy pár diák, azt mondták, hogy nem. A Kiskörút és a Rákóczi út sarkáról, vagy a Gorki fasorból. Hát erre mi elmentünk a Kiskörút és Rákóczi út sarkára, egy pár teológus, én is tudom, mentek a Gorki fasorra. Ott egy darabig ácsorogtunk, akkor kijöttek a költőink, íróink, Laksa Csaba mindig izgett, mozgott, mivel a Magócsi Pista ismerte őket személyesen, mert ő bejárt a Petőfi körbe. Bemutatott bennünket egy pár embernek belépve a Juhász Ferencet. Hát a Baksa Csaba rögtön egy kokárdát a Juhász Ferenc kabátjára lepélye tűzött. Aztán még egy darabig beszélgetünk, akkor megszólalt a Juhász Ferenc, hogy na, menjünk gyerekek, az bennünket maga elított. Úgyhogy úgy így ment a Baksa Csaba, a Magócsi István és a Szűcs Zoltán a tüntetés előtt.
3: Ezt örökíti meg az a fénykép is, ami ugye a teológia falán látható.
2: Csaba felkiabált, hogy van egy magyar zászló, és hoztak egy magyar zászlót.
3: És hova ment tovább a menet ezután?
2: Mentünk le a Dunapartra, Margit hídra, át a Margit hídon. Ez érdekes volt, ugye már először csak népdalokat énekeltünk. Aztán a népdalokból lett egy pár szlógan, hogy lengyel-magyar barátság, függetlenség, szabadság, ez volt az első. aztán azt hiszem a második az volt, hogy munkás diák egyet akar, álljon közünk, aki magyar. Aztán kicsivel később, mivel léptünk oda a Fehérházhoz, akkor ma az volt, hogy azt kérdezik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán. Azt a Fehérház mellett már az volt, hogy börtöneket megnyitni, meg Ruszkik haza. Átmentünk a Margit hídon, megkoszoroztuk a Bemszobrot, akkor valaki azt mondta, hogy menjünk a parlamenthez, hát az egész tömeg ment a parlamenthez. És az ember rettentő erősnek érzi magát, mikor 100 000 ember áll mögötte, vagy mellette, vagy előtte. Ugye, mentünk a parlamenthez. A parlamenthez, amikor megérkeztünk, akkor Nagy Imrét követeltük, kijött valami hölgy az erkélyre, utána egy férfi, egy nő lehúzta a cipőjét, az földobta az erkélyre. Akkor beesteledett már, eléggé homályos volt, leoltották mind a villanyokat, legtöbbünknél volt újság vagy papír, mi meggyújtottuk, aztán elkezdtük énekelni a himnuszt. Aztán megint énekeltük a himnuszt, aztán megint énekeltük a himnuszt, aztán megint énekeltük a himnuszt. Aztán kijött az egyik színészünk, valahogy elfelejtettem a nevét az erkélyre, elszavalta a talpra magyart, rettentő nagy tapsot kapott, aztán megijött a himnusz, aztán megijött a himnusz, aztán hirtelen jött egy pár ember, ez úgy már 7 óra után volt, teherkocsival, hogy gyerekek, a rádiónál baj van, gyertek. Hát felugrátok a teherkocsira, azt vittek bennünket a rádióhoz. Ott először választottunk egy 3-tagú bizottságot, ami bement, hogy míg a követeléseink, 3-tagú bizottság nem jött ki. Akkor választottunk egy 10-tagú bizottságot, annak egyetlen egy tagját, a Kriskó Istvánt ismertem, mert ő 3. éves orvosra hallgató volt. Azok is bementek, azok se jöttek ki. Aztán kiderült, hogy a Kálvin téren kihozták őket a stúdióból a hátsó kapun egy mentővel, és azt mondja, hogy akarták őket vinni az ávóra. Mindegy, szóval a miénk fölgyújtották a kocsit, akkor a tömeg nagyon elkezdett mozgolódni, be akartuk törni a kaput, erre a stúdióból elkezdtek lőni könnygázbombákkal. De nem tartott 5-7 percig, mikor a miénk rájöttek arra, hogy a könnygázbomba közben 1 perccel később robban fel, mint ahogy kilőtték, úgyhogy fölkapdoztuk a könnygázbombákat, azt visszadobáltuk az ablakokra. Úgyhogy legtöbb bent robbant fel. Akkor jött egy ávós, azt megiszorították a falnak, ávós tiszt, hát legiskentek neki egy pár pofont. Én oda mentem, azt úgy elétörögettem, mondom, emberek, ez is magyar, nem lehet agyonverni. Hát a drága aranyos ávósunk elment, bement a kapun, a kapuba megállt, kihúzta a pisztolyát, visszajött és egy asszonyt lelőtt. Erre a tömeg nekem jött, hogy maga árulóg az ember. Hál' Istennek ott volt a Magósi Pista meg a Herceg Lali, akik én elém álltak, azt elkezdtek ordítani, hogy ő terrorus, nem hisz az ölésbe. Hagyják ma, ő csak minden embert meg akar védeni. Erre jöttek, hogy törjük be a kaput, aztán hoztak egy ilyen arnagy telefonoszlopot, azt engem állítottak bal oldalon előre, hogyha törjük be a kaput. Hát be is törtük a kaput, jött a sörtűz. Ez a mindenható Istennek a munkája, hogy a baloldali kapu csak félig nyílt ki, a jobboldali egészen, sortűz, akik a jobb oldalon voltak, azok szinte mind meghaltak. Aztán akkor elkezdtek élesen lőni, tömeg félig meddig szétoszlott, míg egy magyar tank jött be, letépve a jelzések, de azt tudom, hogy az egyik katona odaszólt annak, aki a tank tetején állt, hogy százados elvtárs, úgyhogy az százados volt. Akkor jött a lövöldözés, ugye mi megpróbáltunk valahová bebújni a stúdiót, akkor állványozták, úgyhogy az állványok közé, vagy ide, vagy oda. A munkásőrség hozott egy pár fegyvert, de nem volt elég töltény. Még arra is emlékszem, hogy így tőlem vagy 2 méterre állt az egyik munkás, lőtt a stúdió ablakába, ahonnan lőttek géppuskával. Lelőtték a másik, odalépett, felvette a puskát, és ugyanezt csinált. Nekem adtak egy csongó töltényt, hogy vigyem át a másik oldalra, át is vittem a másik oldalra. Mikor jöttem vissza, vagy futottam vissza, akkor a második emeletről nem a stúdióból, hanem a mellette levő házból belelőttek a combomba, a golyó lement egész a térdemig. Persze, hogy a golyónak a sodra elvágott, leestem az utca közepén, a stúdió kapuját olyan 15-18 méterre. Lőttek a stúdióból a gépfegyverrel. Engem szinte betakart az aszfalt. Egyetlen egy golyó nem találták. A Herceg Lali berohant, így fölkapott az ölébe, és az állványok közt hozott engem ki, bevelve a lábbal az állványokba. Mondom, hát hülye, fáj! Azt mondja, nem akarom egészen megmondani, hogy mit mondott, csak innen jussunk ki az Isten segítségével. Ők ketten engem háton bevittek a Szent Istvánba. A Magócsi István és a Herceg Lajos. Mert menni nem tudtam. Szent Istvánba bevittek a műtőbe. Én voltam a 9. Az orvos rám nézett, oda szólt a nővérnek, hogy adjon neki ezt, meg azt az injekciót, tisztítsa ki a sebet, kösse be. Hát nekem volt egy lábsérülésem, ott voltak emberek, akiknek a fél feje nem volt meg. Úgyhogy én nem voltam egy nagy eset, úgyhogy hozzám se nyújt. Mivel menni nem tudtam, a lábamat nem tudtam kinyújtani, hát levittek és beraktak egy kórterembe, ahol eredetileg voltak 12-en, mikor engem levittek, akkor én voltam a 27. Beraktak extra ágyakat, aztán ott egymás egyén hátán feküdtünk. Ott mindenki sebesült.
3: Végül a golyót hogy nem vették ki a lábából? Ugye említette itt az autóban, amikor jöttünk, hogy még mindig ott van a térdében a golyó.
2: Azért, mert ugye akkor kimentem Ausztriába, lassan ki tudtam nyújtani a lábamat, tudtam járni. Ausztriából én szándékoztam elmenni, mert mint nagyon sokan féltünk attól, hogy átnyúlnak innen odaig, és át is nyúltak. Volt egy pár, aki Magyarországról átjött, nem csak azért, hogy információt szerezem, hanem az, hogy egy pár embert le is tartottassam. Úgyhogy gyorsan el akartunk tűnni Ausztriából, hát ez nem sikerült. Én majdnem egy évet dolgoztam az Egyházak Világtanácsának egy ilyen gyerekotthonban, Steinbach am Attersee-be. Ott volt egy ilyen gyerekotthon az Egyházak Világtanácsának, ahol azokat a gyereket hozták, akiknek a szüleit nem találták meg. Úgyhogy volt 61 néhány gyerekünk, 14 úgynevezett nevelő vezető, amiből én voltam az egyedüli magyar, a többiek mind önkéntesek voltak, egy holland mérnök, egy amerikai pap, egy dán tanár, egy angol tanár Angliából, úgyhogy a gyerekekkel csak én tudtam beszélni. Mert akkor már elég jól beszéltem németül, így tudtam kommunikálni az ottani önkéntes nevelőkkel és az igazgatónővel, a Catherine Bermannal, mert ő beszélt németül, aztán én voltam a kapos köztük, meg a gyerek közt. De azt ilyen dolgok történtek, hogy kértük a Foster-urat, aki akkor az ausztriai irodának a vezetője volt az Egyházak Világtanácsában, hogy küldjön vagy 40 takarót, aztán megérkezett 29 gyerek egy buszon, egy amerikai pappal. Hát én eléggé mérges voltam, hogy hová tegyük a gyerekeket, valahogy lefektettük őket. Jött a dán kollega, úgy hívták, hogy Jan Gandrop. Azt mondja nekem, hogy van itt egy amerikai pap, beszélni akar veled. Mondom, most nem érek rá a gyerekről, van szó. Aztán mire a gyereket lefektettük, hát az idősebbek még nem feküdtek le, akkor mondtam, hogy jó, hol van az amerikai pap. Jött, ő beszélni szeretne velem. Hát persze én nem beszéltem angolul. Ő meg nem beszélt németül. A dán tanár mind a két nevet beszélte, mind a két nyelvet beszélte, a Gandrop, úgyhogy ő fordított a pap és én köztem. Papot egyébként úgy hívták, hogy Robert Andrews, ő az egyetemi lelkészségnek az igazgatója volt a Delaware Egyetemen, New York Delaware-ban. Elment Genbe, és ott az Egyházak Világtanácsánál érdeklődött, hogy tudna segíteni a menekülteken, és ott beszéltek neki arról, hogy van egy teológus, akivel rettentő sok baj van, úgy hívják, hogy Szűcs Zoltán, ott dolgozik a mi otthonunkban, Steinbachban. Akkor beszélt a másik emberrel, amelyik azt mondta, hogy van ott egy teológus, úgy hívják, hogy Szűcs Zoltán, a lehető legjobb munkások. Ezt ő mondta nekem. Azt mondta, hogy meg akart látni ma azt az embert, akit ördögnek és meg angyalnak és pestenek. Aztán ő szerzett nekem szponzort, hogy kimehessek az Egyesült Államokba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékeztünk egy 10 évvel ezelőtt készült interjúval. Szűcs Zoltán néhány nappal ezelőtt hunyt el. A 2016-ban vele készült beszélgetés részleteit a hírek után tovább hallgathatják majd. Maradjanak velünk!
4: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Or to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you...

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottak és konstruktívan fogadták a V4 együttműködés új lendületbe hozását, fogalmazott Orbán Anita. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Kedden az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd megvastagszik a felhőzet, nyugat felől növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok, a nyugati szél nagy területen megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödik, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 24 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk ott, ahol a hírek előtt abba hagytuk. Ma Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékezünk, aki néhány nappal ezelőtt életének 91. évében hunyt el. 2016-ban, 10 évvel ezelőtt beszélgettem vele, ebből az interjúból hallhatnak most részleteket.
2: Ugye onnan indultunk, hogy hogy maradt a lábában a golyó. Nem volt idő vagy lehetőség ezt kivenni, vagy hogy volt ez?
3: Ugye a menekült táborban nem sok lehetőség volt, utána egy évig jártam teológiára Ausztriába, akkor se ismertem semmiféle orvost vagy egyebet, hogy elmenjek. Mikor kimentem Amerikába, akkor pontosan az Robert Andrews elvitt engem a Wilmington Memorial a kórházba, ott össze-vissza röntgeneztek, mindenféle dolgokat csináltak, és azt mondta a sebész, hogy én ki tudom menni a lábából a golyót, de azt nem tudom garantálni, hogyha kiveszem utána, be tudja hajlítani a lábát. Nagyon rossz helyen van. Úgyhogy azóta is ott van.
2: Fáj, hogy ott van a golyó, vagy ez nem fáj?
3: Nem fáj. Az első időben én jobb időjós voltam, mint a televízió. Meg tudtam mondani, hogy mikor cserélünk az időt, mikor lesz eső. Egyszer volt vala problémám, 8 nappal azután, miután a merénylet volt Bécsben a repülőtéren. Én akkor repültem

még nem is térünk rá az elemzésre, önmagában ez egy nagyon erős értékmegőrzési folyamat, hogy lényegében százezres nagyságrendben szeretnénk megmenteni prédikációkat az utókornak, és hogyha még nem is tesszük őket elemzés tárgyába önmagában, hogy ezek megvannak, visszakereshetők akár időpontra, parókiára, gyülekezetre, egyházközségre, papra, lelkészre vonatkozóan, ez már önmagában egy rendkívül értékes kincs lesz. De az, hogy 2019-20 környékén a Covid megjelent a világban, ez ugye a templomokat is arra kényszerítette, hogy vagy berekesszék a istentiszteleteket, szentmiséket, vagy valamiféleképpen alternatív utakat keressenek, például az online térbe vigyék át ezeket, és ekkor nagyon sok plébánia gyülekezet indított YouTube csatornát, és kezdte föltölteni az egész istentiszteletet és szentmisét, lehetett ugye online nézni, és ezek máig megmaradtak, sőt egy csomó máig folytatja is ezt a tevékenységet, és mint egy jó gyakorlat, hiszen vannak mozgássérültek, vannak, akik valamiért nem tudnak elmenni, eljutni szentmisére vagy istentiszteletre, nekik ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ha másképp nem, akkor így módon kapcsolódjanak. Ez viszont már azt eredményezte, hogy több tízezer prédikáció érhető el magyar nyelven, csak ebből a legutóbbi időszakból. Már most dolgozunk azon egyébként, hogy régi kazettákra, vagy más, még régebbi szalagos technológiákra felvett prédikációkat is digitalizáljunk, mert ma már nem kézi leiratozást alkalmazunk, hogy felkérünk erre nagyon sok pénzért egyébként embereket, vagy megbízunk önkénteseket, hogy írják le, ami, hát bocsánat, ebben a nagyságrendben éves, vagy több éves folyamat lenne, de teljesen irreális ezt így elképzelni is. Ma már olyan leiratozó technikák vannak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, amik ezt annyira kontextus érzékenyen képesek megtenni, hogy nem csak magát az elhangzott szöveget írják le, hanem így értelmezik azt is, hogy hirtelen valaki más szólalt meg mondjuk a prédikáció során, vagy bármilyen más háttérzaj ott van, és azt is képes kiszűrni, és kifejezetten csak a prédikációt így megtartani. Ezt egyébként még tisztítani kell, tehát folyamatosan fejlesztjük ezt a technikát, tehát nem vagyunk készen, tehát nem arról van szó, hogy most ez egy kész technológia, meg vagyunk, és most már csak fel kell tölteni tartalommal, és akkor nekiállunk az elemzésnek, és minden rendben van, hanem ez egy folyamat. Mi is most tanuljuk ezt, hogy kell ezt csinálni. Innen született az ötlet, hogy először csak a református prédikációkat, de aztán nagyon hamar jöttek a javaslatok is, meg a felajánlások is, és az ötletek, hogy még mit lehetne másokkal kezdeni. És a református prédikációkkal eleinte még csak annyit akartunk elérni, amikor már volt 3400 leíratunk, hogy egy úgynevezett exploratív statisztikai eljárással, tehát nem az történik, hogy nekem van egy ötletem, hogy milyen mintázatokat keressünk a prédikációkba, hanem hagyjam a statisztikai eljárásnak, hogy végigvigye a folyamatot, és azonosítson mondjuk tematikákat, és csak így önmagában, így, mint egy játék, így eljátszottunk a 3400 prédikációval, és nagyon érdekes mintázatok rajzolódtak ki, hogy milyen önálló tematikákat lehet így felfedezni a református prédikációban. Vannak az adott csomagok, mint a karácsony, nagyböjt, a zsoltárok, a páli levelek például, de ami nekem különösen is izgalmas volt, hogy megjelent egy Jónás tematika. A számítógép önmagában felfedezett egy önálló Jónás klasztert a prédikációkba. Szóval olyan dolgokra lehet ezt így használni, és olyan dolgokat lehet kihozni vele, amire így nem is gondolunk, nem is sejtjük. Erre jó például az exploratív statisztikai eljárások. De például most azt csináltuk, ez a legutóbbi projekt, amivel erre a konferenciára is eljöttem, hogy megvizsgáltuk, hiszen van egy olyan sztereotípia, meg rengeteg ilyen anekdóta, hogy a lelkész, a pap arról prédikál, hogy hova kéne szavazni egy országgyűlési választáson. Ebből fakadólag a március 1 és az április 12, ugye a magyarországi országgyűlési választások napja volt ez, megnéztük, ez csak szűk másfél hónapról van szó, így is találtunk 547 református és 200 és 300 közötti evangélikus prédikációt, amiket így kifejezetten ennek a témának alávetve vizsgáltunk, nagyon-nagyon sok dimenzió szerint, egyrészt azt, hogy megjelenik ebben az országgyűlési választás, mint tematika, másfelől azt, hogy ezek milyen kontextusban, milyen érzelmi dimenziók, retorikai dimenziók mentén jelennek meg. És önmagában egy nagyon érdekes eredmény, hogy az a sztereotípia legalábbis ezekben az általunk elért református és evangélikus prédikációkban, hogy arra buzdítanak, hogy valamelyik pártot vagy képviselőt válasszuk, egyáltalán nem jelenik meg. Tudatosan próbáltam keresni, hogy egyik

0: párt, másik párt nevét beírva, a miniszterelnök jelöltek neveit beírva, a képviselők neveit beírva, influencerek neveit beírva, egyáltalán nem jelenik meg. Mindazonáltal a református korpusznak 2,3%-a, az evangélikus korpusznak kicsit nagyobb, 6,3%-a, most ezt fejből mondom, nem biztos, hogy pont ezek a nagyon tűpontos adatok, de e környéki százalékában megjelenik a politikai tematika, az országgyűlési választási tematika, tehát nem arról van szó, hogy teljesen semlegesek lennének, de ami nagyon fontos, hogy egyikben sem jelenik meg, hogy hova kell szavazni. Maximum áthallások szintjén igazából arra utalnak, az a legkonkrétabb eredmény, amit én ki tudtam bányászni, hogy a imádságos szívvel, a bibliai értékeket alapul véve, kereszténységünk alapértékét alapul véve hozzuk meg szabad akaratunkból azt a döntést, amit a legjobbnak tartunk. Tehát ez volt a szinte legerősebb motiváló tényezők az április 12-i vasárnapra esett, és az aznapi prédikációkban például ezek megjelentek, hogy ma választani megyünk. De legalábbis az általunk felhasznált szövegkorpuszokban nem jelenik meg a tudatos, céltudatos utasítás, hogy hova kéne húzni az X-et.
1: Miért tekinthető a prédikáció különösen érzékeny indikátornak a társadalmi és vallási változások vizsgálatában?
0: Ugye az a helyzet, hogy az, hogy az egyház mire hogy reagál, vagy az egyház tagok, tehát a hívők adott esetben esetleg kérdőíves technikákkal, különböző standard kérdőívek, amik zajlanak European Value Study, Európai Értékrendvizsgálatnak a magyarországi adatbázisai szolgálnak például, vagy egyházi megnyilatkozások, akár írásos megnyilatkozások, vagy akár az, hogy egy püspök kiáll és elmondja az egyház álláspontját adott társadalmi kérdésekben. Ugyanakkor ezek egyrészt sporadikusak, másrészt a hívőknek a megkérdezése az meg ritka, illetve nem pont az egyháznak a vélemény nyilvánítását látjuk benne, hanem a hívőknek az attitűdjeit. A prédikáció viszont azért nagyszerű lehetőség erre, mert nagyon sűrű, tehát legritkábban is heti szinten, de úgy, hogy meg is jelennek a YouTube-on, vagy bárhogy más digitális felületeken. És azért alkalmas erre a prédikáció, mert egy nagyon jó lokális variancia jelenik meg benne. Lokálisan tudjuk értelmezni, hogy adott helyszínen, tehát például ugyanazt a teológiát tanulta, ugyanabban a társadalomban él a debreceni és egy budapesti prédikátor, mégis adott esetben a társadalmi kontextus, amiben él, és amiben ugyanazt a helyzetet elemzi, ugyanazt az ige szakaszt fogja alapul venni, hogy akkor is adott esetben másképp értelmezi az adott ige szakaszt, és ezt is tudjuk így módon regisztrálni, meg önmagában az, hogy ilyen mennyiségben áll rendelkezésre, ezért nagyon cizelláltan lehet a tematikák között eltéréseket felfedezni, és akár nagyon gyors léptékű társadalmi változásokat is regisztrálni lehet abban, hogy erre kitérnek-e a prédikátorok. Ha kitérnek, akkor hogyan térnek ki? Mennyire tartják magukat az ige szakaszhoz, mennyire ehhez kötik, vagy éppen teljesen eltérnek ettől. Ezt a választáshoz kapcsolódó mondani valót tudják értelmezni, tudják hozzákötni, és nem sérül magának az ige szakasznak a magyarázata, vagy a vallási része a prédikációnak. Tehát nem az van, hogy a vallási magyarázat terhére beszél arról, hogy most választások jönnek, és mit kéne csinálni, hanem teljesen hozzá tudja kapcsolni. És ebből sejtjük azt, hogy igazából mondjuk egy COVID, vagy háború, vagy gazdasági válság, és vissza lehet majd menni, nem tudom, hogy majd, amikor elérünk oda a prédikációk feldolgozásában, a 2008 körüli ugye gazdasági világválság, hogy akkor annak az értelmezése és annak a helyre rakása az emberek gondolkodásában, hogyan történik ezeket a próbálkozás a prédikációba. Szóval, hogy ilyen még számunkra is felfedezendő területről van szó, ami viszont rettentő értékes és részletes lehetőségekkel kecsegtet. Meg ami jó ebben a technológiában, hogy igazából bármilyen nagy szövegkorpuszt ebbe bele lehet tenni, fel lehet tanítani, és egy úgynevezett Python nevű programozási nyelvvel, és ezt összehangolva az internettel, és összekapcsolva a különböző mesterséges intelligencia eljárásokkal nagyon jól lehet elemezni. Például ilyen biztonsági szűrőket teszünk bele, hogy a régi módszer szerint, hogy különböző kutatók megkapják a szövegeket, és különböző indikátorok mentén elkezdik kódolni ezeket. És ekkor a szövegkorpusznál ez majd, hogy nem lehetetlen, vagy így nagyon sok időt venne igénybe, és akkor azt csináljuk, hogy nem egy mesterséges intelligencia motornak, hanem csak a református és evangélikus választások előtti prédikációkat 10 különböző motornak adtuk oda, amik kódolták, utána a különböző statisztikai eljárásokkal megnéztük, hogy ezek mennyire voltak koherensek, próbaszerűen újra kódoltattuk ugyanazzal a motorral adott esetben, és megnéztük, hogy hasonlóképpen kódol-e 96%-ban hasonlóan kódol, tehát hogy ez is egy ilyen elég önmagához koherens, és ez fontos. Statisztikailag is elég jól bebiztosítottuk, hogy ezek valid eredmények legyenek, és utána persze szúrópróba szerűen ezeket nem csak egyet-kettőt, hanem elég sokat ellenőrzünk is, hogy valóban jól értette, úgy értette, hogy mi akartuk, hogy értse, illetve nem csak mi, hanem a szakirodalom akarta, hogy értse ezt az adott dimenziót, ami szerint kódoltuk.
1: Esetleg helyileg tervezik-e bővíteni, hogy mondjuk Erdélyre is áttérjenek?
0: Nagyon friss ez a dolog, nagyon friss a kutatás, tehát még a magyarországi adatok is még bőven hátra vannak, de valóban az előadásom után többen megkerestek. Itt helyben, mert itt elég sok lelkész jelen van ezen a konferencián, és megkeresett az Unitárius Egyháztól is most valaki, hogy ez hogyan lehetne akár, meg hogy segítsünk abban, hogy akár mutassuk meg, hogy hogyan tudja leiratoztatni, kódolni ezeket az interjúkat, és igen, még felajánlást is kaptam, hogy valakinek viszont kéznél van már szabad keresztény egyházak részéről rengeteg szöveg, prédikáció, hogy akkor azt szívesen felajánlja. Szeretnénk, hogy ez egy nagy magyar adatbázis legyen, és Erdélynek a magyar vonatkozású vagy magyar nyelvű prédikációira természetesen nyitottak leszünk. Csak tárhely kell hozzá, és irgalmatlan mennyiségű processzor és memória kapacitás, illetve sajnos pénz is, ilyen tokeneket kell vásárolni a mesterséges intelligenciától, hogy ekkora szövegkorpuszt elemezzen. Tehát, hogyha csak elő is fizetek egy mesterséges intelligencia motorra, akkor is az történik, hogy ha ekkora szövegkorpuszt feltöltök, ha egyáltalán nem is enged ekkora szövegmennyiséget feltölteni, de ha mégis engedné, ez akkora nagy mennyiség, hogy rendelkezésre álló tokenekből ezt nem tudja leelemezni, hanem akkor elkezd mintát venni. Ami arra jó, hogy nagyjáboli képet kapjak, de nekünk az kell, hogy végigolvassa szisztematikusan a több, most még csak több ezer, nem sokára több tízezer. Bízunk benne, hogy közép-hosszú távon pedig több százezer prédikációt, és egyébként szerencsére a mesterséges intelligencia is fejlődik, tehát most látjuk már például, hogy éppen meg fog jelenni egy olyan motor, ami pont a mi célunkra fog megjelenni, nem beszéltünk össze velük, de hogy képes lesz arra, hogy sokkal kevesebb pénzből sokkal nagyobb szövegkorpuszokat elemezzen. Mostan már így jeleztük, hogy érdeklődünk iránta, majd értesítenek, hogyha piacra kerül ez az új motor, akkor abba investálni fogunk. Szerencsére nem milliárdokat vagy milliókat kell, de azért több tízezer vagy százezer forintba ezekbe kerülnek sajnos, hogy ezeket használni tudjuk, de azt gondolom, hogy megéri. Tehát, hogy az egyházaknak mindenképpen megéri szerintem ebbe investálni, hogy akár visszamenőleg, történelmi időkre visszamenőleg megnézzük, hogy mikor és hogy alakultak. És az a jó tényleg benne, hogy időrendbe tudjuk ezeket tenni, időpontokhoz tudjuk rendelni, íveket tudunk érzékelni, regisztrálni, amikre az eddigi lehetőségek, módszertani lehetőségek erre abszolút nem adtak lehetőséget. Legfeljebb mintát tudtunk venni, legfeljebb 10-20-30 prédikációt tudtunk egyszer elemezni, vagy egy adott gyülekezetnek a prédikációt tudtuk elemezni. Ebből készültek ilyen szakdolgozatok, meg sőt disszertációk is, de most hirtelen nem, hogy egy vagy kettő, nem hatalmas léptéket váltottunk.
1: Az elmúlt percekben Gyorgyovics Miklóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az oktatási és gyermekügyi minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd megvastagszik a felhőzet, nyugat felől növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok, a nyugati szél nagy területen megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödik, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 24 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Örülj, mert közeleg a 40. nap. 40 napon át kísértette az ördög. Lukács evangélium a 4. fejezet, 2. vers. A 40-es szám a próbatételt, a megpróbáltatásokat és a kísértést jelöli a Bibliában. Noénak ezt mondta Isten. 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Mózes első könyve, 7. fejezet, 4. vers. Góliát 40 napon át szidalmazta Izrael seregét, a filiszteus pedig megjelent minden reggel és minden este, és kiállt 40 napon át. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 16. vers. Jézust szolgálatának megkezdése előtt 40 napon keresztül támadta a sátán. Jézus a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Lukács evangélium a 4. fejezet, 1. és 2. vers. Végül azonban mindig felviratta a 40. nap. 40 napnyi esőt követően új kezdetet adott Isten az emberiségnek. Góliát 40 napon át folytatott fenyegetőzése után Isten látványos győzelmet szerzett Dávidon keresztül. Jézus pedig miután 40 napig kitartott a kísértések közepette, a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Lukács evangélium a 4. fejezet, 14. vers. Az ige alapján erre kaptunk bátorítást. Tarts ki, mert eljön a 40. nap. Ne engedj a félelemnek és a kétségbeesésnek. Ne add fel, és ne fuss el. Isten győzelmet rendelt el számodra. Talán ért néhány ütés, és szereztél pár sebb helyet, de ha bízol Istenben, és ráállsz igéjére, ő végül mindenen keresztül visz, megerősít, és bölcsebbé tesz. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van, mondja a Biblia. János első levele, 4. fejezet, 4. vers. A benned munkálkodó erő hatalmasabb, mint a téged körülvevő nehézségek és a veled szembeszegülő ellenségeid. Ez tehát a mai ige üzenete. Örvendezz, mert közeleg a 40. nap. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-Kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Herceg-Kúton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison, gyönyörű környezetben.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás. Most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le. Ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Herceg-Kúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. 2 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat.
1: Ezt követően beszámolunk arról is, hogy idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű magán alapítású művészeti intézmény, és Borsod-Abaúj Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított iskola fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képző művészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal.
3: A művelődés házában, művelődési központban a tagozat növendékeinek a gála koncertjére került sor, amely önkormányzati üdvözlettel kezdődött, majd a citerások, hangszeresek zongorán, hegedűn, szólóban, kamarazenében, a kis szolfés csoport énekkarával kiegészítve engem kért fel a műsorvezető, hogy mondjak a fenntartó nevében köszönetet az évfordulón, majd pedig a táncosok fejezték be a gálát, amelyet egy vendéglátás követett. Hát így vonultunk időleges pihenőre, hiszen a tanév adminisztrációja az még a hó végéig el fog tartani. Úgyhogy igazán egy minden szempontból a teljesség igényével megrendezett ünnepnapnak lehettünk részesei.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-Kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Herceg-Kúton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison, gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Fűzér, Herceg-Kút Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végigarduló csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik fő szervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Herceg-Kúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. 2 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoportgyőztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl természetesen, a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futballközösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs ez alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes-bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az évek során gyakorlatilag, mintha ilyen klubbá, ilyen nagy baráti közösségé alakult volna. A résztvevők is állandóak, tehát ugye volt ennek egy jelentős előzménye, amiről sokszor tudósítottunk, hogy ez így lenettósította, összekovácsolta ezt a közösséget?
2: Igen, erről van szó. Olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak. És hát nagyszerű dolog itt Herceg-Kúton, picit szimbolikus is a helyszín, hiszen innen indult el 2022-ben a hátsó füves futballmentő túra, ugye, amire az imént utalás történt, ugye ez volt az előzménye a kupának, és Herceg-Kútra tért vissza hátsó füves futballmentő túrából kialakult kupa döntője. Nagyszerű környezetben, egy igazi baráti családi hangulatban itt Herceg-Kúton Rák József polgármester úr és segítői mindig kitesznek magukért, és tényleg egy nagyon ideális pálya, egy nagyon szép festői környezet van itt, egy kis futball juniális valójában ez.
1: Itt Bodrog közé, hegy közé, hegyaljai csapatok vesznek részt?
2: Valóban ez a három tájegység, akiket megszólítottunk, ugye a mikrorégió, Tokaj hegyalja, Borvidék kicsit kitágítva a hegyköz, Bodrog köz irányába. Ugye ez azért is nagyon specifikus ez a régió, mert hogy itt nincsenek megyei harmadosztályú csapatok, itt megszűnt a zempléni megyei harmadosztály sok évvel ezelőtt. Tehát ezek a csapatok, akik itt a hátsó füvesbe szerepelnek, több mint 10 éve nem szerepelnek versenyszerű MLS által kiírt bajnoki rendszerben, és azt látjuk egyébként ebből a sorozatból, ez az egyik nagy tanulság, hogy van igény erre. Sokszor valóban azon múlik csak, hogy összejön egy ilyen torna, hogy van-e, aki mögé áll, szervezi, telefonál, ügyintéz, összehozza is, és hogyha ezeket a munkákat, energiákat beletesszük, akkor azt látjuk, hogy igen, bár papíron nem léteznek a csapatok, a valóságban mégiscsak léteznek, hiszen itt vannak, futballoznak. Nagyon dinamikus meccsek vannak, ezt el lehet mondani talán, hogy bár utaltam rá, hogy nem a sportérték a lényeg, de nagyon hajtós, nagyon-nagyon változatos, küzdelmes meccsek vannak, és biztos, hogy ilyen szempontból is, aki itt kijött egy jó falusi futballmeccset akart látni, az biztos, hogy nem csalódik itt ma.
1: Említette, hogy gyakorlatilag ugye társadalmi jelenség, és hogyha ránézünk egy futballcsapatra, szerintem a 18 évestől, akár még az 50 éves korosztályig is megjelenik a pályán, tehát hogy generációkat is összehoz. Olyanok, akik talán még amikor megszűnt a csapat, általános iskolások voltak, vagy az óvodát alig hagyták el, de most itt fociznak.
2: Valóban más lehetőségük nem is biztos lenne, hogy a falu saját településük, mert itt magukra öltsék, ha nem lenne a hátsó füvesebben, nem gondoltunk bele, de csak ugyanígy van. Az idősebb 40-es, 50-es korosztály pedig az a generáció, az a korosztály, akik még játszottak a falujukba, tehát ők most egy picit nosztalgiáznak is, talán újra összejönnek. Nagy eredmény ennek a sorozatnak, hogy amikor szerveztük a futballmentő túra állomásait, akkor ugye híre ment a faluba, hogy újra összeáll a csapat, és olyanok is hazajöttek erre az eseményre, hogy újra játszanak legalább még egyszer, akik vagy a fővárosba, vagy adott esetben külföldön élnek. Tehát egy régóta nem megvalósult találkozásoknak voltunk tanúi sok állomáson, Ricsén, Nagyrozvágyon is, de máshol is, és hogy ez egy nagyon remek dolog szerintünk, hogy a futball, mint közös nyelv, mint egy olyan kapocs, ami fontos itt a faluban, az újra összehozhat rég elszakadt szálakat.
1: A hátsó füves mozgalom a Nemzeti Sportban megjelent cikksorozat, valamint az abból kinövő kiállítás nyomán jött létre. A tárlat aktualizálva a helyi viszonyokra azóta is járja az országot, most éppen Veszprémben tekinthető meg. A megszűnőben levő falusi futballal szembesítő cikk sorozat szerzője Csillag Péter, a lap főmunkatársa, szinte már tiszteletbeli zempléni, hiszen maga is oroszlán részt vállalt a sorozat szervezésében, most őt hallják.
3: Hát most a nagy előrelépés, vagy a nagy fejlemény az, hogy Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megnyílt a Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amely korábban Sátorajúhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban volt látható, és amely 2022-ben az év kiállítása díjat is elnyerte. Valójában a veszprémi kiállítás az nem éppen ugyanaz, mint ami Sátorajúhelyen volt, hanem ahhoz képest egy bővített, gazdagított, újrafésült, újra gondolt anyag, jelentős regionális gyűjtéssel előkészítve és kiegészítve. Hát itt egy ilyen majdnem 2 éves folyamat előzte meg a veszprémi kiállítás nyitást, és a Balaton felvidéken és a Bakonyban készítettünk egy-egy riportsorozatot, illetve végeztünk terepmunkát, gyűjtést, és ezeknek az eredményei is beépültek a kiállításba, ami egy fantasztikus dolog, de a magja azért mégis ez a zempléni Sátorajúhelyi világ, úgyhogy ha valaki elmegy a Veszprémi Múzeumban, akkor sok ismerős tárgyat, érdekességet, attribútumot találhat ebből a környezetből. Hogy csak néhány példát mondjak, a Bekecsi lelátó, ami a Sátorajúhelyi Múzeumban, Kazinczy Múzeumban is szerepelt, ott is megvan, de a képek közül is nagyon sok, illetve hát a hátsó füves futballmentő túra, mint közösségi kezdeményezés, mint most már 5. éve futó, tulajdonképpen ilyen kísérleti futballszociológiai programsorozat, mindig keresjük a szavakat, hogy lehet ezt jól definiálni. Ez is megjelenik a kiállításban, szerettük volna azt a közösségi erőt megjeleníteni, amelyet ez a játék, és amelyet a futball, mint közös fórum jelent, és amelyet itt ezen a hátsó füves kupa döntőn is azt hiszem, hogy megtapasztalhatunk most.
1: Arról is beszéltünk már több alkalommal, hogy gyúltak itt-ott tüzek ennek nyomán, hasonló kezdeményezés, ami most éppen zajlik a hátunk mögött, hogy megszűnt csapatok újra élednek legalább egy-egy alkalomra. Ezek mely területeken lobbantak lángra legalább egy időben?
3: A hátsó füves futballmentő túra, amelynek ugye az a célja és a fő gondolata, hogy a megszűnt falusi csapatokat újra összehozza. Így nagyon leegyszerűsítve valójában nem ez, hanem inkább az, hogy a futball segítségével a falu közösségeknek adjon ösztönzést és találkozási alkalmat újra. Ez ugye 2022 áprilisában éppen innen Hercegkútról indult el egy retteltesen hideg, szeles, esős napon, aki itt volt, azt hiszem soha nem felejti. A telefonom azt írta, hogy 4 fok az érzékelt hő, valójában 11 volt, de tényleg borzasztó idő volt, és szóval ugye ennek a sorozatnak egyébként ez is a szépsége, hogy mindig a nehézségekkel dacolva, az akadályokat leküzdve halad előre. Szóval, hogy 2022-ben elindult ez innen, és most már 72 állomást érintett ország szerte. Az alapja egy futballmeccs, amihez kapcsolódik egy futballtörténeti kiállítás, beszélgetés, illetve egy olyan kulturális program, ami a helyieknek a büszkeségeit, a helyieknek az értékeit igyekszik kirakatba helyezni, és emellett szeretnénk a gyerekeket, az új generációt megszólítani 11-es rúgóversennyel, tombola sorsolással és különböző érdekességekkel. Szóval, hogy ez a kezdeményezés innen az Emplénből elindult, az Empléni Főnix mellett megalakult az Alai Főnix, megalakult a Szatmári Főnix, amely a saját régiójában járja azóta is a vidéket, és játszik megszűnt falusi csapatokkal elhagyott pályákon meccseket. És vannak rendhagyó állomások, olyanok, amelyeken helyi megszűnt csapatok játszanak egymással, és ilyenből már volt Békés megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun, Veszprém megyében, tulajdonképpen a megyék közül talán 8 vagy 9 már így szerepelt ebben a programban, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk ezt egy országos programsorozatnak, és idén is folyik ez. Egyébként részben a veszprémi kiállításhoz kapcsolódóan ott a régióban, Balatonfelvidéken, Köveskálon lesz a legközelebbi hátsófüves futballmentő túra alkalom június 27-én, de aztán lesznek más helyszínek is, és közben ezzel párhuzamosan egy Zemplénben is fut tovább a dolog. Tulajdonképpen az a hátsófüves kupa, ami a futballmentő túrában érintett településeket, csapatokat hozza össze, ez ennek már egy ilyen második fázisa, amelynek az a célja, hogy életben tartsa a tüzet és segítsen ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ugye azt kérdezted, hogy hol sikerült tüzet gyújtani, vagy ösztönzést adni. Ilyenkor a legegyszerűbb kérdés az, hogy na, és hány helyen alakult újra a csapat és nevezett be MLS bajnokságba. Válaszolok erre is, de valójában ez egy kicsit azért sántít ez a kérdés, mert a célunk nem az, hogy az MLS keze alá dolgozzunk, és az MLS-nek a bajnokságát dúsítsuk csapatokkal, még akkor se, hogyha egyébként az MLS-szel van egyfajta társadalmi együttműködés, és nyilván próbáljuk segíteni egymást a különböző lehetőségek szerint. De hogy mi inkább ugye a falu közösséget és az emberi kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Hogyha választani kell futball és falu közösség között, akkor nekünk inkább a falu közösség van előtérben, és éppen ezért tudjuk megérteni azt a helyzetet, hogyha egy csapat nem tud hétről hétre kiállni, hanem csak évente egyszer-kétszer, és ezt próbáljuk, ennek próbálunk keretet szabni, megtalálni az ideális egyensúlyt ebben. Szóval a rövid válasz az, hogy egyébként az érintett helyszínek közül 4 újra benevezett csapattal MLS nagypályás bajnokságban, aminek nagyon örülünk, de nekem sokkal fontosabb visszajelzés az, hogy alkalmanként majdnem minden helyszínen megy valamiféle futball kezdeményezés. Az lehet, hogy egy-egy alkalmi meccs évente, lehet, hogy egy hátsófüves kupa részvétel, mint a zempléni csapatok esetében, ugye most majd 8 csapat vesz részt itt a régióból, ami egy csodálatos dolog, de lehet az is, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak a pályára lépése a fiatalokat ösztönöz arra, hogy ők újra összejárjanak. Volt olyan helyszín, ahol nagy pályán nem, de télen terem tornán részt vett az a csapat, amelyik nyáron a hátsófüves futballmentő túrán szerepelt. Szóval, hogy valami mindenhol elindult, és hát az is fontos hozadék, hogy ugye ezekre az alkalmakra a pályákat rendbe hozzák, a pályák újra használatba kerülnek, és onnantól kezdve a helyi közösségen, az önkormányzaton múlik, hogy ezt tudja-e karbantartani, ha igen, akkor viszont a gyerekek újra tudnak játszani. Nagyon jó látni azt, hogy egy-egy ilyen esemény végén, amikor lemegy a hivatalos rész, akkor gyerekek birtokba veszik a pályát, és élvezik a játéknak a felszabadult örömét. Valójában ez a lényeg.
1: A kupa döntő helyszínéül szolgáló Hercegkúti futballpálya festői környezetet biztosított az eseménynek. A település büszke rá, hogy részese lehet a falusi futballkultúra életben tartását szolgáló program sorozatnak, közölte rádiónkkal Rák József polgármester.
4: Talán egy kicsit el is várjuk, hogy Hercegkúttól legyen ez a döntő, tekintettel arra, hogy Amikor jó néhány évvel ezelőtt Csillag Péter, meg Ringer István megkeresett a hátsó fűes kiállítás okán, akkor egy délrődöt átbeszéltünk is, gyakorlatilag egymás szalával vágva körvonalazott ez az egész hátsó fűes futballmentő túra, és örülök annak, hogy kinőtte magát, örülök annak, hogy kinőtte Zemplént, örömmel olvasom, örömmel látom, hogy gyakorlatilag egy országos rendezvény sorozat lett belőle. Az, hogy Herceg-út adja most már a másik alkalom is a döntőt, ez egy kicsit elvárás is volt a részemről, lehet, hogy túlzva gondolod, de igen, tekintettel arra, hogy mi folyamatosan karban tartjuk a pályát, a környezetét, az öldözőt annak ellenére, hogy már bajnokságban nem játszik a csapat, tehát nem okozott nagy nehézséget az előkészület.
1: És milyen egyébként a Herceg-úti futballélet azóta? Azért néha-néha összejárnak-e azok az emberek focizni, akik egyébként valamikor a csapatot alkották, vagy most is akár pályára lépnek?
4: Nagy pályán a hátsó füves meccseken kívül nem, viszont a néhány évvel ezelőtt megépült műfőspálya és annak környezete alkalmas arra, hogy emléktornákat rendezzünk. Azon kívül örömünkre szolgál az, hogy a fiatalok, a gyerekek belakják azt a helyet.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-úton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoportmérkőzéseket követően Herceg-úton találkozott a nagy közösség egy nagy futball majálison, gyönyörű környezetben. A rendezvényről hallották összeállításunkat az előző percekben.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű magán alapítású művészeti intézmény és Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított iskola fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képző művészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetség műhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal, a riporter Jászter Beáta.
2: Mit jelent ez a 3 évtized egy ilyen közösség életében, mint cigánd, amely a rendszerváltás után egyre nagyobb lépésekkel fejlődött és alakult, szépült, épült?
3: Nem kevesebbet, mint a zempléni művészetoktatás történetében egy újabb, most már szép, több évtizedes múltra visszatekintő intézmény megszületését. Ugyanis Sátorajahúhely, Sárospatak, Szerencs után Cigándon működik legrégebbi művészetoktató intézmény, és ezt pedig a Lavotta János Művészeti Iskola akkor kihelyezett tagozatként hozta létre. Egyébként egy-egy évvel később Ricsén is, Révleányváron is, Pálházán, Füzérkomlóson, tehát ez a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott önkormányzati testületének egy olyan nagy horderejű döntése volt, amely most már szerencség nélkül állíthatjuk, hogy történelem. Persze ehhez kellett egy olyan művészeti iskola, amely 1992-ben Észak-Magyarországon elsőként minisztériumi engedéllyel, saját pedagógiai programokkal bevezesse a zeneoktatás mellett a társművészetek oktatását. Ezt az oktatási kormányzat 1998-ban engedélyezte országosan. Tehát volt 6 év előnyünk, és Cigándon nyílt az a lehetőség a város, akkor még nagyközség vezetése részéről, hogy közös erővel létrehozzuk ezt az intézménytípust. Sosem fogom elfelejteni, amikor Németh Károly polgármester és Gál Béla jegyző úr a Rákóczi úti lakásomban kerestek föl azzal a kéréssel nyár elején, hogy szervezzem meg az ottani zeneoktatást, és az általuk kínált lehetőségek azok imponálóak voltak. Polgármester úr kiterjedt kárpátaljai kapcsolattal rendelkezett, és már megvoltak a tanári jelöltek, akiket nekem már csak fogadnom kellett, ő pedig szolgálati lakást biztosított. Így telepítette le az orosz családot, annak hangszer oktató tagjait, Viktóriát, aki zongoratanár, Helénát, az édesanyját, aki szintén zongoratanár, és Jóska bácsit. Ő Beregszász tanfelügyelője is volt korábban, és egy univerzális hangszeres oktató a fúvós területen. Így őket telepítette

0: papírom szerint rajztanár vagyok. Vedd a zászlót. Sokat mondó, többféle módon értelmezhető szavak. De mégis aztán megtalálni hozzá az eszközt és a formát, nem akármi. Ez nem más, mint a lélek küzdelme. Ott ülni a papír fölött és azt mondani, hogy ez a gomolygó gondolat, hogy lesz majd valamiféle rajz, amiket ki lehet rakni a falra és mások megnézik. Ki volt Rákóczi? Mit tett? És miért tette? És nekem mit ad? Mire kötelez? Ez lehet egy kérdés. Az bizonyossága mondható, hogy kell hozzá a történelemnek a helyes ismerete. Nélkülözhetetlen, hogy a gicses pókhálókat leszedjük erről az egész dologról. És itt jön a tanároknak a szerepe, akiket most szeretném, hogyha megköszönnénk nekik a munkát, mert a fiatal, amikor gyalogol előre az életbe, akkor kell egy kis támasz, mégpedig elég jó támasz. Olyanok, akik a tehetségükkel támogatják a tanítványaikban ébredező eredeti gondolatokat, hogy hát szalonnázik valaki valahol. Vagy pedig éppen a párjával valahol munkácsi várnak a tövébe, vagy meg van a folyó, vagy nincs meg a folyó, ott van. Vagy pedig apró kis pöttyökből megrajzolja azt, amit mások egyszerűen hozzá se kezdenek, mert olyan hosszú a feladat. Vedd a zászlót, ez volt a feladat. És ma ki melyik zászlót vegye? Milyen zászlót vegyünk? Melyiket ragadjuk meg, melyiket vegyük föl? Olyan egyszerű, a piros fehér zöldet, jó napot. Nem. A zászló ennél több. A mindennapi zászlóinkról van szó. Az a fontos, hogy ott, a te településeden miért vedd a zászlót, és miért te vedd a zászlót a kezedbe? A válasz nagyon egyszerű. Mert Rákóczi mindig üzen. Nézzenek körül, sokféle választ adtak erre a kérdésre ezek a fiatalok, akiknek a rajzét itt lehet látni, nagyon messziről, nagyon közelről. Közben azonban föl kell épülniük nekik is. Tisztességes, szabad személyiséget kell kapniuk, amelyben egyébként Rákóczi Ferenc is hitt és fontosnak tartott. El akarta érni sokak számára, de az ő idejében még nem volt olyan egyszerűen kifejezve ez a mondat. Szabadnak lenni nem más, mint nem félni.
1: A pályázatra a 600-at bőven meghaladó pályázati munka érkezett be, ezekből válogatták ki a legjobbakat, közölte rádiónkkal dr. Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója.
2: A Rákóczi Múzeum rendszeresen szólítja meg a gyerekeket. Természetesen minden nagy évfordulón egy nagyobb munkával, egy nagyobb előkészítéssel. Így volt ez 19-ben, de így volt ez 1976-ban is, ahogy most is emlegettük. És természetes volt, hogy a Rákóczi évfordulóra most is megszólítjuk, hiszen mindenkinek a saját korosztálya szerint valahogy be kell kapcsolódni abba, hogy Rákóczi benne legyen a képzeletébe, benne legyen a tudatába, és ez egyébként a rajzokon vissza is köszön, hogy mit jelent. Tehát hallott már Munkácsról, Sáros patakról, akár a kutyájáról, visszaköszön a Borsi kastély bejáratánál levő kutya képe rajzként, tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy valami módon találkoztak már Rákóczival. A vedd a zászló, tehát maga a felhívás, és inspiráló volt, mert nagyon sok zászlót valami módon megjelenítő ábrázolás készült, és hát persze Rákóczi portrék sorozata, de összetett rajzok is készültek, tehát ez mind-mind azt jelenti, hogy korosztályonként hogy van jelen Rákóczi a felnövekvő nemzedékekben. És ha csak ennyivel tudtuk inspirálni, hogy egy-egy iskolában rajzórán készítettek, bízom benne, hogy lehet, hogy több rajzot készítettek, és lehet, hogy a legjobbakat, a leginspirálabbakat küldték el, és hát megmozdítottuk az egész Kárpát-medencét. Pozsonytól, Székelyföldig, Vajdaságtól, Sárospatakig, de mondhatnánk Dunántúli helyeket is, és nagyon szép számban is jöttek egy-egy helyről, az azt jelenti, hogy ott a pedagógus, gondolom a rajztanár elhivatott abban, hogy igenis a diákjait erre is inspirálja. Az idén itt Sárospatak egyébként több rajzversenyt, hiszen a Nagyfa kapcsán is hirdetésre került verseny, és mégis Patak is nagyon aktív volt, leginkább most a

0: Szent Erzsébet iskola, de érkezett az Artértől, és érkezett a református iskolából is, általános iskolából is. Ez azt jelenti számunkra, hogy mindenütt jelen van Rákóczi emléke, illetve a pedagógusoknak is fontos ez, hogy beszéljenek, rajzoljanak róla.
1: Ahhoz képest, hogy milyen nagy mennyiségű pályázati anyag érkezett be, ugye itt a kiállítási tér szűkös, hogyan választották ki azokat az alkotásokat, hiszen a ceruzarajztól a olajfestményig mindenféle technikával rajzoltak, vagy alkottak a gyerekek. Hogyan történt a kiválasztás és a díjazás maga?
0: Ez teljes egészében a múzeumi munkatársak által történt. A díjazás azért jócskán vannak itt pedagógus végzettségi kollégák, és az elmúlt években is voltak ez ügyben. Tapasztalataink, a művészet értékelés, ez egy szubjektív dolog, de én azt gondolom, hogy a legjobbak biztosan kikerültek, nem a 24-26 díjazott, hanem 106, tehát egy bő merítés volt, de számomra is elképzelhetetlen volt ez a munka, amiben úgy belefutottunk, mert 19-ben 220 körül volt, és az is nagy munka volt. És most, hát majdnem hatodikosból akkora, abból a korosztályból jött a legtöbb rajz, tehát évfolyamonként le volt válogatva, utána tovább válogatva, még tovább válogatva, és hát 106 rajz, ennél több nem fér ki ebben a teremben, de szimbolizálja azt, hogy a kis elsős másodikosok mit jelent, és hogy mire képesek már a 7.-8. komoly diákok, de tudjuk, hogy például autista gyermek is küldött rajzot. Tehát sokan fontosnak érezték, hogy ott van a tudatában, és vászon olaj technikával készült három alkotás is érkezett, és hát tényleg minden technika, mi nem szoktunk meghatározni technikákat, pontosan azért, mert hogy nagy korosztály szólítunk meg, elsőstől nyolcadikosig. Nem lehet ugyanazzal megszólítani, és ezért hirdetünk osztályunként is eredményt, hiszen nem lehet összeereszteni ezeket a műveket, de szerintem egy hihetetlen élmény, és nagyon megható volt, hogy akiknek most eljöttek a szülei, meg a tanárai, hogy milyen büszkeséggel, hogy azért kint van a gyerek rajza egy kiállításon, egy igazi múzeum, igazi kiállításán, hiszen ezek a kell a rajzokkal, mi pontosan úgy bántunk, mint bármely műalkotással. Tehát passzpartuzva vannak, feliratozva, minőségi keretekben vannak, tehát egy igazi kiállításon vannak ezek a gyermekrajzok, amelyeket természetesen meg is őrzünk, hiszen akik jártak a tavalyi 75 éves kiállításunkon, láthatták, hogy a 75 év áttekintésében is fontosnak éreztük, hogy ott legyenek gyerekrajzok, és 4 helyet kapott, hiszen a múzeum az évtizedek alatt sokszor hirdetett gyerekrajzversenyt, és ezek meg is vannak.
1: Még annyit érdemes talán elmondani, hogy meddig tekinthették meg a kiállítást maguk a szülők, a gyerekek, barátok vagy az érdeklődők?
0: Augusztus 2-ig, utána már készülünk a fesztivál idején nyíló kiállításunkra, és ez a kiállítás nem csak Patakon lesz látogatható, hanem majd mozgatjuk más helyekre is, és máshol is remélem örülnek majd neki.
1: Kedves hallgatóink, a Kárpát-medence általános iskolásait megmozgatta a Rákóczi emlékévben, vagyis második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából megrendezett gyermekrajzverseny, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma hirdetett meg. A legjobb alkotásokat bemutató kiállítás megnyitó rendezvényéről hallották összeállításunkat az előző percekben.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket a viszonthallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangéliuma 12. fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Lázár puszta lénye válaszolt a kétkedőknek. Nem vitázott, hanem kiállt a fényre. Ez a fajta bizonyságtétel a mai napig a leghatékonyabb módszer. Gondoljunk a híres angol metodista prédikátor Billy Bray történetére, aki Cornwalli bányászként élte züllött életét, mielőtt megtért. Bray élete annyira látványosan megváltozott, hogy a környezete nem tudott mit kezdeni vele. Híres mondása volt, ha az egyik lábamat a sárba teszem, az azt mondja, dicsőség. Ha a másikat, az azt mondja, halleluja. A történetét lejegyző életrajzírók feljegyezték, hogy a bányásztársai nem a beszédei, hanem a sugárzó öröme és az elhagyott alkoholizmusa miatt kezdték el tömegesen látogatni az Isten tiszteleteket. Bray, akárcsak Lázár, egy élő érv volt Isten mellett egy sötét környezetben. Billy Bray vagy Lázár története arra emlékeztet, hogy a te változásod a legnagyobb érv. A munkahelyeden, ha korábban panaszkodtál, de ma hálát adsz valamiért, az feltűnik. A családodban, ha bocsánatot kérsz ott, ahol korábban duzzogtál volna, az egy Lázár pillanat. A közösségi médiában, ha nem szállsz bele a sárdobálásba, hanem békességet sugárzol, az emberek megkérdezik, veled mi történt? Ma ne győzködni akarj másokat, csak merd megmutatni, mit végzett benned Isten. A mai égemagyarázat a Szabolcs Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottak és konstruktívan fogadták a V4 együttműködés új lendületbe hozását, fogalmazott Orbán Anita. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. Mint írják, a nyilván tartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 fürdővíz kapott kifogásolt minősítést. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Hát én immár mit válasszak? Hogyan lehet aránylag stresszmentesen túlélni a középiskolai és az egyetemi felvételi időszakot? Hogyan segíthet a pszichológia a kérdésben? Erről beszélgetek vendégemmel, Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal.
2: Szülőnek ebben az időszakban leginkább mondjuk érzelmileg kell elérhetőnek lenni a gyereke számára, és az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon határozottan akarja valamilyen irányba terelgetni a gyerekét, hanem elég csak így meghallgatni. Tudom, hogy ez a kamaszoknál ugye nagyon nehéz azokat a pillanatokat megragadni, amikor éppen kommunikációra készek, de érdemes ezekben a pillanatokban bennem lenni, és hogy tényleg csak így jelen lenni és meghallgatni, és elfogadni azt, hogy ő most így érzi magát, hogy legyen egy olyan biztonságos tér, ahol ő megoszthatja a félelmeit, aggodalmait, a szorongásra teret kaphat.
1: Remélem most is sikerült felkeltenem a figyelmüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mi leszel, ha nagy leszel? Egy kérdés, ami már sokszor kiskorban elhangzik, és aztán iskolás éveink során egyre gyakrabban. A választás nem könnyű, hiszen meg annyi lehetőség áll már rendelkezésünkre, és nem csupán egy szakmát választunk, hanem egy életutat, ami természetes módon szorongást és bizonytalanságot kelthet. Viszont Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus szerint nem szabad elfelejteni, hogy az újrapróbálkozás és a pályaváltás lehetősége mindig ott van.
2: Vannak, akik azért elég határozottan tudják, hogy mit szeretnének. Ilyen elég tipikus, mondjuk egy művészi beállítottságú fiatal, akit valamilyen művészi pálya érdekel, és nem csak szabad idejében, de hogy akár külön foglalkozáson is részt vesz, és ezt szereti csinálni, és ott azért szoktuk azt látni, vagy megfigyelhető, hogy akkor valami ilyesmi irányba megy tovább tanulni. Én hasonlót látok sportoló gyerekeknél, ahol ez lehet egy ilyen út. Ugye mindig nagyon nehéz azért azt szétválasztani, hogy ez mennyiben annak az adott fiatalnak a saját belső döntése, mert hát nyilván ő azonosulhat ezzel a narratívával akkor is, hogyha ez mondjuk a szülőtől érkezik, mondjuk elkezd érdeklődni a gyerek valamilyen terület iránt, elég határozottan, és akkor az a környezet által meg van erősítve, ami aztán mondjuk 8. elvezethet oda, hogy akkor ő specifikusan ilyen középiskolát vagy szakközépiskolát választ. Azért nem ez az általános szerintem, hogy gyakran mennek olyan középiskolába a fiatalok, gimnáziumban azért, még nem nagyon tudja, hogy mit szeretne csinálni, szóval ez is okozhat azért egy ilyen bizonytalanságot. Maga a felvételi rendszer, vagy az azt megelőző, vagy körülölelő időszak, ami azért szerintem rendkívül stresszes, és főleg azért most itt egy szempontot emelnék ki, ami mondjuk egy ilyen életkori sajátosság, hogy azért ebben a korban a kamaszok, serdülők így nagyon a kortársaikkal szeretnék az időt tölteni, ők lesznek számukra referencia személy, és egy olyan időszakban, amikor ők leginkább barátkoznának, vagy velük töltenék az időt, igazából valamilyen teljesítményt kell produkálni, nem csak hogy jó bizonyítvány, de hogy egy jó vagy erős felvételit kéne megírni, hogy valahova bekerüljön, vagy egyáltalán azzal kapcsolatos mondjuk döntéseket hozni, és azért ez elég szorongató tud lenni.
1: Miben nyilvánulhat ez meg? Egyáltalán észreveszi ezt egy szülő, hogy mondjuk szorong a gyereke, vagy mondjuk a pedagógus?
2: Remélem, észre kéne venni, azért ennek vannak elég erős jelzései. Most az, hogy egy ilyen időszak szorongással jár, az azért egy természetes folyamat. Ezzel mi felnőttek is így vagyunk, ha valami vizsgahelyzet van, vagy valahol szerepelni kell, azért az mindenképpen szorongató, meg szerintem az életünk is úgy van berendezve, hogy nem nagyon tudjuk kikerülni azt, hogy szorongjunk valamin. Erre mondja az egzisztenciális pszichológia, hogy az élet az alapvetően szorongató, de örömteli is, és akkor ebbe kéne valami balanszt találni. Szóval nem önmagában a szorongás van baj, hanem ha ez tényleg valamilyen tüneti szinten megjelenik, vagy olyan fokozott lesz a szorongás, hogy ennek aztán már a viselkedésben is látszódnak jegyei. Hát megjelenhetnek ilyen testi tünetek, amiről ha beszámol mondjuk a kamasz, akkor azért az egy ilyen nagyon erős jelzés, tehát szorít a gyomra, vagy fáj a hasa, a feje, tehát hogy így ilyen pszichoszomatikus tünetek megjelennek. Nyilván az első kör mindig az, hogy érdemes egy orvosi kivizsgálásnak ezt megelőznie, mert nem biztos, hogy ez pusztán pszichoszomatikus, tehát azokat érdemes kizárni, hogy van-e valami fiziológiás háttere ennek. Ugye ezt is így életkorilag is mérlegelni kell, mert az, hogy mondjuk megváltozik a, nem tudom, alvása, evése. Azért mondom az életkori dolgokat, mert hogy ezt látjuk, vagy tapasztaljuk, tehát az idegrendszer fejlődése, a hormonháztartás működése, a melatonin szint szabályozása azért az máshogy működik serdülőkorban, tehát amikor azt mondjuk, hogy ilyen sokat alszik, vagy időnként ilyen lustának vannak címkézve a kamaszok, akkor annak azért egy komoly fiziológiás háttere van, egyszerűen később fekszenek, és később is kelnek, mert máshogyan emelkedik és csökken ez a hormonszint, szóval ennek a mérlegelése mellett azért érdemes arra figyelni, hogyha ez jelentősen megváltozik, vagy egyszerűen az evési szokásai nem eszik, vagy túl sokat eszik, van akinél ilyen indulatkezelési problémák, nehézségek jelentkeznek, vannak serdülők, akik nagyon visszahúzódóak lesznek, mondjuk a kortárs kapcsolataiktól, ez is egy ilyen erős jelzés, hogyha nincsenek olyan releváns kortárs kapcsolatok, barátok, akkor azért erre érdemes odafigyelni. Az iskolában, a teljesítményben is meglátszódhat, tehát az addig valamilyen szinten teljesítő fiatalnak romlik a teljesítménye, nehezebben koncentrál, azért ezek is ilyen erős jelzések.
1: Ugye erről beszéltünk, hogy a felvételi, és hát maga az egész élet bizonyos stresszel jár. De hogy mi okoz nekik egyébként nagyobb stresszt? A felvételi, a szülők elvárása, vagy a maguk felé való elvárás?
2: Talán mindegyik egyszerre, ha jelen van. Azért jó esetben ez nem mindig ilyen összetett. Tehát az, hogy a felvételivel kapcsolatban vannak aggodalmak vagy félelmek, az valahol egy ilyen természetes reakció. Nyilván itt a saját teljesítményével kapcsolatos szorongás megjelenhet, vagy hogy ő hogyan fog teljesíteni, vagy az, amit korábban említettél, hogy az a pálya, amit választ, vagy amerre indulna, abban ő mennyire tud sikeres lenni. Egyáltalán az a pálya mondjuk kifizetődő-e, mert ez is beszokott jönni a képbe, hogy mondjuk lesz-e anyagi biztonsága, hogyha ezt választja. Azért nyilván itt az önismeret meg az életkor függvényében, de hát megjelenhet az, hogy ő itt tart valami kudarctól, hogy nem úgy fog teljesíteni akár a többiekhez mérten. És hogyha erre rápakolódik mondjuk még egy szülői elvárás rendszer, akkor az ezeket így fokozhatja. Tehát sokszor ezek nincsenek is kimondva egyébként, úgyhogy ezt is jó, ha a szülők így figyelembe veszik, hogy nem mindig egy ilyen direkt elvárásként jelenik ez meg, hogy azt várjuk, hogy nem tudom, kitűnő legyél. Ezt szokták egyébként szülők is mondani, amikor szülőkonzultáción erről beszélgetünk, és kiderül, hogy a gyerek a teljesítmény mentén szorong, de hát mi sose mondtuk neki, és sose vártuk el azt, hogy ő kitűnő legyen. Jó a 4-es is, meg a 3-as is, csak szeresse, amit csinál. Hogy ezek az elvárások, és hát nyilván itt nem tehető úgy felelőssé a szülő, de hogy van, hogy ilyen rejtve vagy közvetett módon érkeznek meg. Amikor egy gyerek azt tapasztalja, hogy az ő szülője látja, hogy hogyan teljesít a munkájában, az életében, a kapcsolataiban, ugye az is egy minta számára, és ugyanúgy magáévá teheti azt a teljesítményorientált működést, amiben a szülő van, és akkor így támaszt maga felé is elvárásokat. Aztán valamikor ezek direkten érkeznek, hogy minden más mondjuk le van tiltva, mert most csak a felvételire vagy arra az időszakra kell figyelni, nincs barátozás, szórakozás, hanem tanulás van, hétközben, hétvégén, és az megint csak rendkívül megterhelő, tehát hogy valahogy ebben kell egy olyan egyensúlyt találni, hogy a kamaszok azt érezzék, hogy támogatva vannak, meg így elérhető az a fajta érzelmi biztonság, amire nekik szükségük lenne, anélkül, hogy egy ilyen plusz nyomást helyeznénk rájuk.
1: De valahol már kiskorban a szülő dönt a gyerekének a sorsáról, nem? Tehát szerintem nagyon kevés az a szülő, aki, bár bízom benne, hogy egyre több, aki engedi a gyerekét döntsön. Tehát mondjuk, hogy milyen sportot választon, amikor már nem óvodás, hanem megy iskolába, mondjuk 6-7 éves. Oké, tehetséges mondjuk a fociban, de a gyerek nem focizni akar menni, hanem mondjuk teniszezni vagy úszni. Valahol a döntés a szülőnél kezdődik, nem? Mert ő kezdi elterelni, ő választja neki az általános iskolát.
2: Nem minden esetben, de valóban szerintem ez egész korai időszakban megfigyelhető, tehát a születést követően, amikor egy baba megszületik, akkor azért el szoktak hangozni olyan mondatok, hogy milyen hosszú a kis ujja, biztos zongorista lesz belőle. Ezeket ilyen viccesen mondjuk, de hogy ez az a mechanizmus, vagy szociálpszichológiai mechanizmus, ami már a nagyon korai időszakban felfedezhető, és jó, hogyha ezeket a szülő felismeri. Ez szerintem onnan is indul, hogy egyrésztről a szülőnek kell, hogy legyen egy saját önismerete, vagy az elég fejlett legyen ahhoz, hogy felismerje, hogy mi az, ami ő ebből, vagy az ő elvárásai, vagy az ő elképzelése a saját gyerekéről, és hogy meglátja a saját gyerekét ebben a rendszerben, vagy kapcsolatban, és ki tud-e indulni a gyerekből. Mert hogy az, hogy bizonyos helyzetekbe, tevékenységbe beleteszi a gyerekét, mondjuk kipróbál ilyen-olyan-amolyan sportot, az egy jó dolog, vagy elviszi zenét tanulni, mert hogy ez szerintem a gyerekek szempontjából is fontos, hogy lehet kipróbálni dolgokat, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen irányt vesz. Tehát, hogy ez egy szerintem pozitív szülői attitűd, nyilván, ha ez nincs úgy túltolva, hogy heti 5-ször kell, vagy 4-ször kell mennie valahova egy óvodás gyereknek, mert azért ilyet is látunk, hogy majd levezeti a feszültséget címszóval, de hát tudjuk, hogy ezek például az óvodáskori sporttevékenységek azok messze nem a feszültséglevezetésről szólnak, hiszen ez egy ugyanolyan keretrendszer, szabályrendszer mentén való működés, mint az óvodai működés, tehát lehet, hogy mozog a gyerek, de egy szabályozott rendszerben, amikor még amúgy is nagyon nehezen követi a szabályokat, ott sokkal inkább a fejlesztésről kellene szólni ezeknek a mozgás tevékenységeknek, meg nyilván, ha van egy jó edző, vagy egy jó pedagógus, akkor ezt felismeri, és így csinálja. Szóval, hogy az jó, hogyha a szülőtől indul valami olyan attitűd, amiben a gyerekét sok mindennel megismerteti, ami a világban van, de az, hogy aztán ezzel mit kezd, hogy észreveszi-e, hogy mikor kell váltani, vagy valamit abba hagyni, az már egy fontos döntés lehet, és ott kell a szülőnek látni azt, hogy milyen képességei, készségei vannak a gyerekének, hogy érzi magát abban a helyzetben, és hogy a váltást, vagy ezeknek a tevékenységeknek mondjuk akár a felfüggesztését ne ilyen kudarcként élje meg a szülő se, hanem egy lehetőségként, ami mondjuk egy fejlődési állomás. És hogy ha erre lehet így tekinteni, tehát át lehet ezt keretezni, akkor a gyerek is örömét fogja benne lelni, és nem fogja elvenni tőle a kedvét. Ilyenkor nyilván, amikor gyerekünk születik, akkor beindul a saját múltbeli emlékezésünk, és akkor a saját gyerekkorunk, a saját választásaink, az iskolához való viszonyunk, stb. És hogy ez alapjaiba fogja meghatározni, hogy hogy viszonyulunk a gyerekünkhöz, de lehet másképpen csinálni, és hogyha tudunk szempont váltani, hogy ez nem a mi életünk, hanem a gyerekünké, és meglátni ebben a gyereket, akkor azért lehet őt ügyesen meg jól terelgetni, mert vannak olyan helyzetek, amikor a gyerek bár szeretne valamit, de a szülő mégis ennek ellenére úgy dönt, hogy ez nem megfelelő út a gyereke számára, és ez meg nyilván a szülőnek a kompetenciája.
1: Mikor lélegezhet föl egy gyerek? Mert úgy most végig gondolom a mai gyerekek életét. Tehát én azt hiszem, hogy az én gyerekkorom az kicsit nyugisabb volt. De akkor is voltak rajtunk terhek, meg minden. Természetesen például az, hogy fölvegyenek bennünket főiskolára vagy egyetemre, az presztízs kérdés volt. Ez fontos volt azoknak, akik szerettek volna tanulni. De ha most megnézem, akkor már az általános iskolánál elég kemény terheket rónak a gyerekekre. Nem emlékszem arra, hogy én, amikor gyerek voltam, nekem mondjuk első vagy második osztályban otthon kellett volna nagyon gyakorolnom. Most kell a gyerekeknek. Aztán jön a felső tagozat, tehát ötödik után, amikor már készülünk arra, hogy milyen iskolába megyünk tovább, és utána elkezdem a gimnázium, és utána jön az, hogy akkor majd hova megyek tovább az érettségi után. Tehát, hogy ergo valahol a gyerek egy folyamatos stressznek van kitéve, és folyamatos tehernek.
2: Igen, nagyon sok múlik a környezeten. Én ebben egy picit ilyen drasztikusabb szoktam lenni, ami az alsó tagozatot illeti, a példa, amit említettél itt az elsős, másodikos gyerekeknél. Ugye nagyon gyakran ilyen iskola-otthonos rendszerben tanulnak, de hogy ez a délutáni, 4 óra után gyakorolni, tanulni, szerintem az vétek. Tehát egy ennyi idős gyereknek nem ezt kéne csinálnia, és hát nyilván azért van az iskola, az iskolai helyzet, a pedagógusok, ez az ő szakmájuk, hogy ebben a gyereket támogatni, segíteni tudják, hogy a délután már ne erről szóljon. A másik része ennek, hogy elindít egy olyan kapcsolati dinamikát a szülő gyerek között, ami nem biztos, hogy szerencsés, hogy a szülő tanul a gyerekével. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell teljesen vonnia magát ebből a folyamatból, mert jelen lehet lenni, meg a gyerek fordulhat hozzá segítségért, de hogyha ez a szülő felől indul, és ez az ő elvárása mentén működik, hogy akkor most gyakorolni kell, mert nem elég jó a gyerek valamiben, ugye az egy nehézséget tud okozni a kapcsolatban is. És itt jön be az, amit említettem, hogy hogyan van a szülő a saját önismeretével viszonyulásával, mert ez gyakran a szülő szorongása. Tehát azon szorong, hogy a gyereke mondjuk nem teljesít elég jól, vagy nem gyakorol annyit, mint a másik gyerek, szülőcsoportokba, chatcsoportokba, Facebook csoportokba, nem tudom, megy a diskurzus arról, hogy ki hol tart, mennyit gyakorolt, hogy olvas, nem tudom, ami megint egy ilyen nyomás, és hogy itt kell tudnia a szülőnek egy saját választ adnia erre. Én pszichológusként nagyon azt támogatom, hogy egyrészt bízni kell a pedagógusban, hogy ő majd jelez, hogyha van valami nehézség, vagy pluszban gyakorolni kell, illetve ő az, aki meg fogja tanítani a gyereket bizonyos dolgokra, és nem biztos, hogy ezt nekem kell helyette csinálni, mint ahogy én sem kérem meg a pedagógust, hogy végezz el az én munkámat, tehát hogy valahogy úgy meg kéne maradni annál a szerepnél, amink van. Én azt tettem, hogy ez nagyon nehéz, a későbbi életkorban is, tehát ha már a középiskolai felvételről beszéltünk, ott is elég gyakori az, hogy a szülők otthon feladatlapoznak a gyerekkel. Nem azt mondom és gondolom, hogy ezt nem lehet akár jól vagy ilyen egészségesen csinálni, de ehhez nagyon nagy fokú tudatosság meg önismeret kell, hogy ez ne egy ilyen konfliktusba, vagy egy ilyen tényleg stresszfokozó helyzetbe érkezzen meg, mert az nem fogja segíteni azt a bizalmi szülő-gyerek kapcsolatot, vagy azt a támogatást, hanem akkor én egy más szerepbe kerülök, és csomó dolgot az ille fog gátolni. Úgyhogy valóban van egy ilyen teljesítményorientált rendszer a gyerekek körül, amit így lehet látni. Még nem beszéltünk így a pedagógusokról, szerintem az iskolának, meg a pedagógusoknak nagyon nagy szerepe van ebben, hogy például ezekben az időszakokban, akár az iskolakezdést, ha nézzük, vagy egy felvételi időszakot általános iskolában, középiskolában, hogy annak hogyan ágyaz meg, hogy ott hogyan kezeli a gyereket, vagy a csoportot, hogy a gyerek azt hallja, hogy na, ez a teljesítmény, ez biztos nem lesz elég a felvételire, vagy azt hallja, hogy ebben ügyes vagy ez nagyon jól ment, ezen még egy picit kell dolgozni. Tehát, hogy hogyan tud olyan pozitív üzeneteket átadni az iskola, vagy a pedagógus, ami egy olyan nyugalmi, biztonságos légkört teremt, amiben aztán a gyerek kevéssé fog stresszelni, valamennyire nyilván fog. És hát akkor még egy csomó minden más van, tehát hogyha szemléletében abból indulunk ki, hogy az iskola egy olyan hely, ahol teljesíteni kell, akkor igen, az ezt fogja okozni, amit te is említettél, hogy így végigkíséri ez a stressz, az lenne jó, hogyha ez másról is tudna szólni. Ugye szól a kapcsolódásokról, de hát nem csak a kortársakkal, hanem a pedagógussal is. Mindannyian emlékszünk legalább egy pedagógusra az életünkből, aki így fontos volt számunkra, vagy valami olyat adott nekünk, ami meghatározta akár a mi pályánkat is, vagy az életünket, hogy ezek a kapcsolatok rendkívül fontosak, és ezek akkor tudnak épülni, hogyha erre is figyelem van ebben a közegben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehhez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetést nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, ezt közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta, rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Orbán Viktor hozzátette, a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna árnyaltabbá tenni, hanem fent kellett volna tartania azokat a kommunikációs csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azok számára, akik ennél árnyaltabbat várnak, külön tudjon beszélni. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a kisödemi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal arról, hogy mit tehetünk azért, hogy ne stresszeljen folyamatosan a gyermek a középiskolai és az egyetemi felvételi miatt. Hogyha a pályaválasztást nézem, és az érettségi utáni pályaválasztást nézem, akkor ott már mennyire vannak kikristályosodva a fiataloknál biztosan, hogy merre akarok menni. Gondolom ott is azért csoportokra lehet őket osztani, hogy vannak, akik biztosak és céltudatosan mennek a kiválasztott pálya felé, vannak a bizonytalanok, vannak, akik abszolút nem tudják. Szóval azért gondolom, egy 18 évesnek se könnyű eldönteni, hogy akkor hogyan tovább. És lehet, persze, hogy sokan túlzásba is viszik azt, hogy ők úgy gondolják, hogy azzal, hogy mondjuk én kiválasztom, hogy ide megyek, akkor azzal nekem azt el kell végezni, és azt kell csinálni. Holott hát azért igen, van választás.
2: Igen, abszolút ezt lehet látni, hogy vagy vannak azok a fiatalok, akik igen céltudatosan határozottan mennek valami felé, bár olyat is látunk, amikor ez a határozottság az utolsó pillanatban megtorpan, és valami más irányt fog venni az ő pályája. Volt egy régi esetem, egy kamaszlány, aki járt hozzám, evészavarra lett aztán diagnosztizálva, szóval neki voltak komoly tünetei, ez nyilván egy nagyon összetett hátterű történet, de hogy az egyik szál, ami érdekes lehet, hogy ő is nagyon céltudatosan ment valamilyen pálya irányába, ez pedig az a pálya volt, amit a szülei is űztek, egyébként a kettőnek ugyanaz volt a foglalkozása, és egyszer jött egy ülésre, és azt mondta, hogy talán egy héttel a papírok beadása előtt, hogy mást fog tanulni. És akkor a fordulatot vett, egy ellenkező irányú választása lett, egy reálból átment humánba, és végül ő odaadta be a papírját, ebben tudták a szülők támogatni, nyilván ott volt egy ilyen közös munka ebben, de hogy az, hogy ő meg tudja hozni ezt a döntést, ez egy nagyon fontos lépés volt az ő életében. Ugyanakkor ezt meg neki kellett meghoznia, tehát bármilyen támogató is a közeg, azért akkor sem szabad drasztikusan irányítani, és azt mondani, hogy lehet, hogy akkor valami más irányt kéne venned, mert ezt neki kéne kitermelnie. Itt ebben az esetben ez sikerült, és ő már felnőtt és sikeres azon a területen. Szóval, hogy látunk ilyet is, hogy aztán ők megváltoztatják a döntésüket. És igen, vannak a bizonytalanok, de hogy eszembe jutott egy Pintér Béla darab, a Soha vissza nem térő, és valahogy nagyon jellemző a gondolkodásunkra, akár a mi generációnkra, hogy azt gondoljuk, hogy az az adott lehetőség, az egy soha vissza nem térő alkalom, és most kell eldönteni, hogy merre tovább, és el is kell kezdeni tanulni. Én is abban szocializálódtam, hogy a középiskola után egyetemre kell menni, még azt is gondoltuk, hogy kb. Melyikre, és hogy az fel sem merült, hogy esetleg egy évig kimegyek külföldre dolgozni, vagy tanulok valami ilyen okés képzésen, vagy ilyesmi, mert hogy ez volt az irány. És ezt nagyon magunkével tudtuk tenni. És én azt látom, hogy ez a generáció például, akinek most nagyjából ilyen korú gyereke van, középiskolás, vagy éppen általános iskola végén, hogy hasonlóan gondolkodik, és nagyon ijesztő számára az, amikor ezek a fiatalok esetleg felvetnek ilyen lehetőségeket, hogy ő el szeretne menni pultozni egy darabig, igen, vagy babysitterkedni, vagy ilyesmi, mert azt gondoljuk, hogy akkor ez egyenes út oda, hogy ő soha többé nem fog tovább tanulni, és most kisiklott a pályája, miközben ha megint csak ezt így át tudnánk keretezni, és egy lehetőségként fognánk fel, meg abból indulnánk ki, hogy valamiért ő így dönt, tehát hogy lehet, hogy vágyik valahova, nem veszik föl, és akkor egy évig valami más csinál, vagy két évig. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen elmulasztott lehetőségek, vagy vissza nem fordítható folyamatok, hanem pont, hogy azt segítené, vagy támogatná egy ilyen időszak, hogy ő ki tudja találni, hogy mit, igen, szeretne. Mert lehet, hogy abban az időszakban, amikor nagy a nyomás rajta, mert azt gondolja, hogy most kell eldönteni, és most kell beadni a papírokat, akkor még erre nem áll készen. És hogy az lenne fontos, amit így korábban is hangsúlyoztam, hogy hogy valahogy meglátni azt, hogy ő valóban mit szeretne, vagy ha bizonytalan, akkor a bizonytalanságába támogatni, de ezt is lehet látni szülők reakcióján, csupa jó indulatból, hogy a szülő szeretné megszüntetni a gyereke szorongását, bizonytalanságát, rengeteg javaslattal áll elő, nagyon terelgeti, ugye itt elhangzik ilyenkor, hogy mindegy, hogy hova, csak valahova vegyenek föl, mert az a biztos, tehát hogy ez az attitűd mentén ugye pont azt kommunikáljuk felé, hogy nem oké szorongani, nem oké bizonytalannak lenni, hanem már tudnod kéne, és én majd abban segítek, hogy te tudjad, és mondom az én ötleteimet. De sokkal nagyobb támogatás az, hogy kicsit benne maradunk akár ebben az állapotban a gyerekünkkel, és azt mondjuk, hogy hát igen, tényleg nagyon nehéz lehet eldönteni ennyi idősen, hogy mit szeretnél, és hogy ez okoz szorongást valóban, meg bizonytalanságot. És ez szerintem fontosabb és előrébb való támogatás neki, hogy abban a lelki állapotban, amiben ő van, abban igazából tudunk hozzá kapcsolódni, és majd valamilyen irányt fog venni az ő pályája. Én nagyon sokáig tanítottam felnőtt képzésben, több mint 10 évig,

0: hagyjuk, mert nagyon tereljük valami felé, amiben aztán nem fogja jól érezni magát, azzal igazából nem őt támogattuk.
1: De ez nem onnan jön valahonnan, hogy a szülő valahol mindig jobbat akar a gyerekének.
0: Persze, hát abszolút az van, amit mondasz, hogy igen, a jó szándék vezérli őket, és jobbat akar a gyerekének. Ezt egyébként oda is vissza lehet vezetni, hogy ez egy serdülőkori, életkori feladat is, hogy meghaladjuk a saját szüleinket, csak az, hogy ez milyen területen és milyen formában jelentkezik, erre a serdülők is törekszenek, azért van annyi ellenállás, meg ütközés, konfrontáció serdülőkorban, ami ugye együtt jár azzal, hogy leértékeli a szülőt, ha csak annyiban, hogy nem tudom, béna a haja, és nem elég jól öltözik, vagy nem ért a digitális eszközökhöz, akkor abban, és ezt neki kell eldöntenie, hogy mi az, amiben ő igazán ki tud bontakozni, tehát hogy annak ellenére, hogy a szülő jót akar, muszáj látnia, hogy mi a jó a gyerekének, és az nem feltétlenül egyezik azzal, ami neki is jó, vagy ahogyan ő a saját életútját végigvitte. Az fontos, hogy ezekről beszéljenek, vagy beszélgessenek, tehát meg lehet ezeket az élményeket osztani, hogy amikor én ennyi idős voltam, vagy én így választottam, vagy most itt tartok, és nem tudom, és ebből levon valami konklúziót, de az legyen egy saját élmény megosztás, az még nem egy döntés, és nem a gyereknek a belekényszerítése valamilyen döntési helyzetbe. Tehát, hogy ezzel lehetne jól támogatni a fiatalokat, hogy én elmondom, de hogy azzal nem terellek téged valahova. Neked azért kell tovább tanulnod, mert én amúgy nem tettem ezt meg.
1: Igen, meg talán elfogadóbbnak kellene lennünk mások iránt. Tehát például külföldön, Amerikában abszolút nem ciki, ha mondjuk gyorséttermekbe dolgoznak a gyerekek. Talán most már kezdjük ezt lejjebb adni.
0: Igen, hát meg itt jön be az, amit ugye említettél különböző szakmaterületeknél is, hogy milyen a társadalmi megítélése. Igen. És hogy az, hogy milyen társadalmi kontextus vesz valamit körül, az nyilván majd meg fogja határozni a viselkedést meg a reakciónkat. Tehát amíg egy szakma fel van értékelve, vagy le van értékelve, addig az befolyásolni fogja a választásokat is, vagy ezt az attitűdöt, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz az adott szakmához.
1: És akkor jönnek még a társak is.
0: Hát persze, rengeteget halljuk ugye a pedagógus szakmával kapcsolatban ugyanezt, hogy kevéssé van támogatva. Ezáltal, ha ez leértékelődik, nem fogják annyian választani, vagy egy ilyen kontraszelekció indul el, miközben egy olyan szakmáról beszélünk, ami hát rendkívül fontos a gyerekek egészséges személyiségfejlődése szempontjából, tehát hogy oda valóban nagyon jó szakemberek kellenek, nagyon jó képzési rendszer, stb. Tehát ebben a társadalomnak is nagyon nagy felelőssége van.
1: Mernek a szülők a gyerekeikkel mondjuk pszichológus vagy pszichiáterhez fordulni, hogyha probléma van? Hogy segítséget kérjenek, igen, hogy megtalálja, igen, az a fiatal az utat, akár egy mentor személyében, akár egy, igen, pszichológus személyében.
0: Igen, azért mosolyogtam kicsit, mert hogy ez is nagyon összetett, és akkor kicsit visszakanyarodok ahhoz, hogy mit gondolunk, hogy ki fordul pszichológushoz. Tehát addig, amíg még mindig az a társadalmi koncepció van, hogy az egyrésztről ciki, meg a bolondok mennek pszichológushoz, vagy akik betegek, addig nyilván ez nincs erősítve. Én egyébként ott látom az egyik ilyen nagy hiányosságot ezen a területen, hogy magára a mentális egészségről sokkal hamarabb kellene beszélni, bevinni az oktatási rendszerbe, tehát az óvodáskortól kezdve, de ugyanígy mondhatnám mondjuk a gyerekjogokat is, vannak olyan területek, amik egyszerűen hiányoznak, és hogyha a mentális egészségről nyilván a gyerek szintjén az ő életkorának megfelelően, de mindig is esik szó, akkor ez nem lenne ciki egy kamasznak, hogy forduljon pszichológushoz, vagy valamilyen pályaválasztás tanácsadóhoz. Oda egyébként könnyebben mennek, hogyha valamilyen speciális területről van szó. Szóval az, hogy a szülő merre fordulni szakemberhez, annak a hátterében ez az egyik dolog, hogy mit gondol arról, egyrészt szégyenként éli meg, a saját kudarcaként, bűntudataként. Én ebbe látom például a mi munkánk, hogy a gyerekpszichológusok munkájának az egyik ilyen központi eleme, hogy alapvetően a szülőkkel kell dolgozni, és a szülőket kell támogatni abban, hogy a saját eszközeikkel ők kompetensnek tudják érezni magukat, és mondjuk ez a bűntudat csökkenjen, mert ez egy nagyon tipikus felállás, hogy úgy érkeznek, hogy igen, tudom, elrontottam valamit, meg én csináltam rosszul. És akkor megint visszakanyarolok kicsit a szélesebb társadalomhoz, hogy nem is nagyon tudunk egy gyerek problematikájára vagy nehézségéről már enélkül beszélni, hogy ezt egy picit így körbejárnánk, és hogy azt látjuk egyébként ilyen kutatásokból, hogy ha egy gyereknek van valami gondja, problémája, akkor azt egyrésztről a szülők általában magukra veszik, ez

0: felnőttek sokkal inkább az anyák, tehát azt gondolják, hogy ők az okozói ennek, és azt is gondolják, hogy ezt nekik kell megoldani. És hogy sok olyan nehézség, probléma van, amit nem tud a szülő megoldani, mert egyszerűen a rendszer teszi és erősíti fel azt a problematikát, tehát a rendszer egész működésének kéne valahogyan változnia. Na mindegy, ez nyilván önmagában most így nem magyarázat, csak hogy annyiban talán segít, hogy néha, amikor arról gondolkodunk, hogy mi van a gyerekünkkel és a felvételivel, és miért nem tudja eldönteni, akkor lehet, hogy az egész rendszert kéne megnézni körülötte, az oktatási rendszert, az iskolai, nem tudom, jelenlétet, azt, hogy az iskola mire készíti föl, vagy hogyan tereli ebbe az irányba, vagy hogyan tudja támogatni. Tehát ez nem önmagában a szülőnek a felelőssége vagy rossz döntése, ettől nagyon óvnék minden szülőt, hogy ezek nem feltétlenül innen indulnak, főleg úgy, hogy be is számolnak erről szülők, hogy ők nagyon próbálják támogatni, de hát nyilván ez nem egy ilyen könnyű dolog. Én szerintem a pszichológusoknak is nagy szerepe van abban, hogy az ő szakmájukkal kapcsolatban milyen megítélés van, vagy mennyire tudnak egy olyan bizalmi légkört kialakítani, mert bátran fordulnak hozzájuk, de ez mondom egy ilyen társadalmi koncepció is. Én azt látom, hogy sok kollega ugye felvállalja ennek is a feladatát, vagy felelősségét. Hát, hogy időnként igen, meg kell szólalni, hogy időnként, mint például ebben a beszélgetésben, hogy ez is a feladatunk, nyilván nem mindenkinek, vagy nem mindenkihez illeszkedik ez, de aki tudja, azt csinálja. Azt, hogy a tudomány nyelvét lefordítsuk köznyelvre, hogy úgy tudjunk a családokhoz, szülőkhöz szólni, amit tényleg értenek, hogy abban ne bűntudat kell és legyen, hogy nem konkrét tanácsokat érdemes adni, mert azzal lehet, hogy csak tovább szorongatjuk azt a szülőt vagy gyereket, hanem segíteni őket abban, hogy a saját útjukat megtalálják, hogy ez lenne egy ilyen szupportív, támogató folyamat, és igen, ennek az is része, hogy a társadalom is a pszichológiáról nem ilyen ellenségképként beszél, hanem úgy, mint egy olyan szakmaterület, ami például a pedagógusok munkáját, gyerekvédelmi szakemberek munkáját, jogászok munkáját nagyon szépen kiegészíti, és ezekben csak ilyen közösen szakmai párbeszéd mentén lehet jól együttműködni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológust hallott.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, eszerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottak és konstruktívan fogadták a V4 együttműködés új lendületbe hozását, fogalmazott Orbán Anita. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. Mint írják, a nyilván tartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 fürdővíz kapott kifogásolt minősítést. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csak nem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultórát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának.
2: Gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve hát az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni. És amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről. Volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, úgyhogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén, ez is adott egy kis kraftot, és így szépen tégláról téglára épült az egész. Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskola újságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt, és ez alatt a... Hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó, valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá, akkor Nostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és na, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott ugyanis, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. A Kultúra mai vendégei Trux Béla, miskolci történelmi regényíró és Neyman Zoltán helytörténet kutató civil referens.
2: Talán azt kevesen tudják, hogy miskolci például. Lehet, hogy nem sokan tudják, és azért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt is, hiszen azért ő is Miskolc értékei közé tartozik, és hát nagyon sok értékes projektben is részt vett, amiről majd most sokat fog mesélni nekünk. Sőt, egy közös projektünk is lesz, erről még nem mondok semmit, majd közben kiderül.
1: Igen, épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb egy Facebook bejegyzésben láttam, hogy valami készülődik, de erről még nem árultál el akkor részleteket, de akkor majd most megtudjuk, hogyha minden igaz. Ha jól tudom, ön informatikai pályán dolgozott, és akkor jött közben az írás. Hogyan kezdődött tulajdonképpen az ön életében ez?
3: A Fazekas utcán dolgoztam itt Miskolcon a börtönben, mint informatikus, tehát az informatika osztályom, és volt egy ilyen különleges betegségem, nem tudtuk, hogy mi bajom van. 41 fokra felszökött a lázam, nem akart elmúlni hónapokig, aztán évek lett belőle, le is százalékoltak, és ennek apropóján fordultam az írás felé, mint mondjuk úgy, hogy terápiás írás. A történelmi regényeket szerettem mindig, úgyhogy ebben a vonalban indultam el, és utána kiderült, hogy ez csak sima hisztamin intolerancia, csak amikor ez nálam 2003 körül elkezdődött, akkor fogalma nem volt Magyarországon senkinek, hogy ez egy létező dolog. Tehát azért kordában lehet ezt tartani, úgyhogy most viszonylag normális életet élek ilyen értelemben, de már maradtam ennél a pályafutásnál.
1: És miért éppen történelmi regények? Ez hogyan kezdődött? Emlékszik esetleg az első oldalakra, amit leírt?
3: Az oldalakra is emlékszem, de nem is egészen ott kezdődött, hanem gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve hát az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről. Volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, úgyhogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén, ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész.
1: Az hogyan dölt el, hogy mi lesz a témája az első könyvének, és hogyan készült el az első kötet?
3: Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a... Hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi. És akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó, valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá akkor ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma. Gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Valahol azt olvastam, hogy nem díszletként használja a történelmet, hanem a történelmet magát szeretné megismertetni az olvasóval. Mit jelent ez pontosan?
3: Maga a történelmi regény egy egész szerteágazó univerzum, illetve zsáneren belül többféle regénytípus stílus lehetséges. Vannak olyan szerzők, akik inkább egy romantikus történetet akarnak megírni, és azt helyezik vissza a történelembe, hogy ugye nem a játszódjon feltétlenül, pont azért, mert romantikus felhangja is van, hogyha ugye visszahelyezzük egy-két évszázadot. És én egy olyan regényt akartam írni, ami ténylegesen ott játszódik, akkor játszódik, amilyen szinten vissza tudunk gondolni, hogy hogy élhettek azok az emberek, ugye már most rengeteg lehetőség van, rengeteg szakanyag, hagyományőrzőknek a munkássága, tehát egész jó bele lehet ásni az embernek magát, hogy kikutassa ezeket a dolgokat, információkat. Tehát egy olyat szerettem volna, ami tényleg egy középkori történet, nem csak valakinek a kalandos élete vagy bármi, hanem megmutassam, hogy az az ostrom hogy zajlott le, lépésről lépésre, pontról pontra, amennyire csak lehetséges, és ebbe szőttem bele valamilyen szinten a saját főhősömnek a saját egyéni problémáját, történetét. Tehát itt ilyen értelemben nem díszlet a történelem, mert amennyire lehetett, a hiteles valóságot írtam meg, bár az, hogy történelmi regényben mi a hiteles, az megint csak vita tárgyát képezi.
1: Hogyan folytatódott a történet? Jók voltak a visszajelzések, azért jött a többi kötet?
3: Inkább onnan kezdeném, hogy mennyire nehéz volt kiadót keresni, ugyanis hát pont azért, mert vastag volt, és akkor abban az időben még nem volt, hogy mondtam, Hunyadi sem, meg semmi. És nagyon többen is voltunk, mint kiderült, akik ezzel próbálkoztunk egy időben, egymástól függetlenül, tehát még konkurencia is volt, és nem akartak a kiadók szóba állni velem, tehát az is egy 3 évig tartó folyamat volt, mire én találtam egy kiadót. Utána ezzel a kiadóval nem tudtam rendesen megegyezni, ők 3 felé akarták osztani a történetet, 3 különböző kötetbe, én mondtam, hogy logikailag csak 2 felé lehet, és akkor végül 2 kötetben jelent meg, nagy nehezen találtam kiadót, és hát igen, a visszhangok azok jók voltak, tehát egész sikeres volt a megjelenés, tehát 2 kötetben jelent meg egy azon évben, az egyik könyvhéten, a másik pedig valamikor évvége felé, október-november környékén, és de hát ugye egy történet csak 2 volt bontva, és hát a visszhangja az elég jó volt, van ez a moly.hu oldal, ahol ugye a könyveket lehet értékelni, utána nézni, hogy érdemes elolvasni, ott is egész 90% fölötti értékeket kaptam rá, és így megkeresett az a kiadó is, aki először elengedett, hogy neki is írja a könyvet, és gyakorlatilag akkor már előbb bújtak a földből a többiek is, tehát nem is tudom hány, hirtelen a 2 kezem nem elég, hogy megszámoljam, hogy hány történelmi regényíró jelent meg a palettán, és gyakorlatilag onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli a történelmi regény.
1: Minek köszönhető ez? Többször említette a Hunyadi sorozatot.
3: Mindenki egymástól függetlenül kezdett dolgozni, és ez nagyon érdekes dolog. Valahogy ugye itt a 90-es évek eltelt, a 2000-es években voltunk benne, amikor én is elkezdtem írni, és amikor megjelent az első, még nem is jelent meg az első kötetem, csak a szerkesztése zajlott, akkor találtam rá az első Hunyadi kötetekre, és ezek az írók, akik így hirtelen együtt megjelentek a képbe, nem úgy fordultunk egymáshoz, hogy egymás felé, hogy jaj, konkurencia, hanem hogy jaj, te is, én is, meg ő is, és hát gyakorlatilag jó barátságban vagyunk mindannyian. Van egy történelmi regényírók társasága, alapító tagja vagyok, oda próbáljuk begyűjteni azokat, akik csatlakoznak hozzánk, hát ugye attól függően, hogy minél nagyobb név valaki, nem biztos, hogy úgy érzi, hogy neki érdemes belépni egy ilyen társaságba, de azért nem is tudom már, hogy hányan vagyunk. Tehát itt tudnám sorolni a neveket. Fábián Janka, Nemere István is benne volt, szegény, ugye elhunyt közelmúltban. Urbánszky László, Csikász, sajnos ők mind olyan emberek, akiket most elmondtam pont, akik már elhunytak az elmúlt évekbe, de próbáljuk az ő emléküket is így életben tartani. És hát Bán Mór volt egy olyan figura, aki a kezdő történelmi regényírókat a saját sikerei révén tudta egy kicsit patronálni, de ugyanígy megemlíthetném Fonyódi Tibor barátomat is, ő is egy-két héttel ezelőtt hunyt el. Tehát sokan vagyunk, és megéri, úgy érezzük, hogy megéri még így is csinálni.
1: Ha jól tudom, önnek is van filmes tevékenysége, az Aranybullának forgatókönyvírója volt, erre hogyan emlékszik vissza?
3: Érdekes dolog volt, akkor én már benne voltam a forgatókönyvek világában, egy rendező kért fel, ez egy mai történet lett volna, hogy írjak már neki egy-két forgatókönyv vázlatot, tehát Ami a munkásságom a forgatókönyvek világában, azok leginkább ilyen projektelőkészítések voltak, bár volt olyan is, ami egész jól haladt. Tehát itt tudni kell, hogy maga a forgatókönyv az nem olyan, hogy megírja valaki, hanem ezt úgy hívják, hogy forgatókönyvfejlesztés, tehát sok hónapon keresztül többen összedugják a fejüket, merre menjen a történet, rengeteg változtatási kérés van olyan értelemben, hogy akár anyagi megfontolásból, hogy ugye mi fér bele egy magyar filmnek a megvalósításába, tehát rengeteg pénzről van szó a filmek esetében, és hatalmas kockázatról. Az Aranybullába pont olyan alapon csöppentem bele, ugye, hogy már volt forgatókönyvírói tapasztalatom, bár még megvalósult film akkoriban nem volt, de projektmunkákban már sokban részt vettem, és az Aranybullához kellett volna egy olyan társszerző, akinek van tapasztalata abban, hogy a történelmet azt úgymond kikutatja, tehát hogy tudom, hogy minek hol kell utána nézni, melyik történésznek a munkáit kell átolvasni, hol lehet a lényeg, meg a kutya elásva, és így csöppentem bele. Hát először ez egy mozifilm lett volna, időpénz hiányában ebből lett gyakorlatilag egy ilyen dokumentarista jellegű sorozat. Érdekes élmény volt, tehát sokan írók közül, amikor rájönnek, hogy hogy zajlik a forgatókönyvfejlesztés, akkor szokták mondani, hogy ja, hát ők ezt így nem csinálnák, mert az írói munka is kétféle lehet. Az egyik az, aki intuitívan ír, és ami éppen jön belőle, azt leírja. A másik író típus, aki megszerkeszti előre, hogy mit akar, és pontról pontra amellett halad. Hát nyilván ott is vannak olyanok, hogy egy kicsit elágazik, meg kibontakozik az író éppen, amikor kedve van valamihez, akkor azt jobban kibontja. De a forgatókönyv fejlesztés is gyakorlatilag egy ilyen vázlatszerűen működik, és pontról pontra épül fel a történet. Ez nekem így nem volt ismeretlen, mert az én munkamódszerem is az. Tehát ilyen értelemben élveztem magát, ezt a fajta munkát is.
1: Ifjúsági regényt is írt, a Torony titka címmel. Mennyire más ifjúsági regényt írni? Más a nyelvezete, vagy témát is úgy kell megválasztani?
3: Teljesen más. Tehát ugye, amikor én gyerekkoromban ifjúsági regényt olvastam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy a szerző így leereszkedik hozzám, úgyhogy én nem olvastam ifjúsági regényeket, ha csak tehettem és nem volt kötelező. Már akkor is inkább a felnőtteknek szánt irodalmat, Stephen King meg hasonlókra gondolok itt, tehát általános iskolás koromban is már ilyeneket olvastam, és úgy voltam vele, hogy ha én írok egy ifjúsági regényt, akkor azért igyekszem elkerülni ezeket a csapdákat, hogy ne leereszkedő érzés legyen. Nem tudom, ez mennyire sikerült, azért a visszhangja ennek a könyvnek is egész jó. Itt úgy történt a felkérés a Phoenix könyvműhely kiadó vezetője részéről, hogy írjál már nekünk olyan ifjúsági regényt, ami a te korszakod, tehát ez a keresztes háború korszaka, lovagos legyen, és ugye egy ilyen 8-10-12 éves korosztálynak szóljon. És akkor jöttem rá, hogy pár könnyedebb ez az írás, viszont ahhoz, hogy az ember átgondoltan, úgyhogy megpróbáljon valami mondani valót, valami töbletet is átadni, azért elég rendesen oda kell figyelni. Tehát felnőtteknek írni, amikor tényleg csihi-puhi vér, bármi benne lehet a könyvben, gyerekeknél minden szót kétszer meg kell gondolni. Ott kell lenni annak a háttérnek, amitől azt mondjuk, hogy ez egy ifjúsági regény, és itt nem csak feltétlenül az ő képességeikre gondolok, hogy ugye mekkora szöveget képesek elolvasni, úgyhogy élvezzék is, hanem az, hogy legyen benne egy erkölcsi plusz, ami miatt azt mondom íróként is, hogy igen, ezt én odaadom a gyerekek kezébe. Tehát azért nagyon más egy ilyen könyv.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. A folytatásban az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy tervei között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek. Maradjanak velünk a folytatásban is!

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Kultóra adásában folytatjuk a beszélgetést Truksz Béla miskolci történelmi regényíróval és Rehma Zoltán helytörténet kutató civil referenssel. Az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy terveik között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek.
2: Előadásokat tartok könyvtára kulturális intézmények számára, de gyakorlatilag itt nagyon sok energiát, időt bele kell abba rakni, hogy mindenkit személyesen megkeresni. Azért a könyvtáraknak és az ilyen intézményeknek van erre fordítható kerete. A munka nagy része az gyakorlatilag ez a szervezés. Tehát, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, a weboldalamon ez is ott van, külön témakörönként, hogy mit lehet tőlem kérni. Az olvasás népszerűsítés az egyik ezek közül. Igyekszem minden regényemhez olyan tematikájú előadást is készíteni, ami felnőttek számára érdekes, tehát a templomos lovagrend története, ilyenkor viszek magammal fegyvereket, sisakot, rengeteg képet, PowerPoint kivetítéses támogatású előadás egyébként mindegyik. És a gyerekeknél úgy próbálom felépíteni ezeket az előadásokat, hogy ők maguk döbbenjenek arra, hogy ja, hogy mit tudunk nyerni az olvasás által, tehát ez nem egy kötelező dolog, amit a tanítónéni ránk erőszakol, hanem azzal én is több lehetek, és többre juthatok majd a jövőben, hogyha az agyamat ilyen módon trenírozom. Próbálom úgy megragadni a figyelmüket, és elég nagy sikerrel, hogy tényleg lekössem őket az előadás végéig, és esetleg még utána beszélgetni is legyen. Nem csak az, hogy módjuk, hanem hogy legyen miről, és próbálom őket ösztönözni is arra, hogy akkor most beszéljétek meg majd akár az irodalom órán, akár a történelem órán. Van nyelvi előadásom is, amikor a magyar nyelvnek az érdekességeiről beszélgetek a gyerekekkel, és ennek is az utolsó képkockája egy olyan feladat, ami még utána hosszasan kihathat akár egy óra keretén belül is, hogy megvitatják, hogy mit láttak, mit hallottak.
1: Mongóliával kapcsolatban is tartott előadást nemrégiben.
2: Igen, Mongóliában, mikor is voltam, 2 éve, azt hiszem 2024-ben Obrusánszki Borbál a meghívására, ő a mongóliai nagykövet asszonyunk, és hát ő ott mindenféle régészeti munkákba részt vesz, és próbálja szervezni a kapcsolatokat a mongolokkal. Ugye itt a hun eredet, ami összeköt minket, ez most már genetikailag bizonyítva van, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok azok genetikailag gyakorlatilag ugyanaz a nép, és van köze a magyarsághoz is ezeknek az embereknek, tehát például Aba Sámuelnek a genomját megtalálták a mongóliai hun temetőben, Argunban. És az ottani könyvfesztiválra, ami körülbelül mi nekünk ugye a könyvhét, 2-szer tartják meg évente, és mondta nekem, hogy hát volt már munkakapcsolatunk egyébként, és szeretné, hogyha elmennék, mert ugye a mongolok kérték, hogy magyar történelmi regényíró menjen már el erre gyakorlatilag ilyen díszvendégként, és hát mondta, hogy hát ő engem ismer, akkor szeretne meghívni, és ilyen módon jutottam ki Mongóliába. Hát ez egy nagyszerű élmény volt, mert nem csak az volt, hogy ott voltam, hanem tényleg próbálták bemutatni a mongolok az ő életüket, az ő múltjukat, történelmüket. Tehát elvittek a múzeumokba, kivittek ténylegesen a Sztyeppére, a Nemzeti Parkba, tehát olyan dolgokat láthattam, amit úgy nem biztos, hogy láttam volna, ha csak kimegyek mondjuk magamtól egy pár napra. És hát ezekkel az élményekkel ugye felvértezve, mint történelmi regényíró, tehát nem mint egy egyszerű turista, hanem eleve olyan szemmel nézek ilyenkor a dolgokra, hogy mit tudok beépíteni a regényeimbe. Például egy sámához is elvitt minket Borbála, aki ténylegesen a régmúltnak a világát idézi fel. Szertartáson is részt vettünk, és ezeket például be is tudom építeni ugye a regényeimbe. Most jelent meg nemrég az Apám árnyékában című regényem, ami a tatárjárás során, illetve a tatárjárással veszi kezdetét, de egy írói fogással aztán visszalépünk a II. András korába, az Aranybulla idejére. Tehát gyakorlatilag a könyv az Aranybullával foglalkozik, de IV. Béla királyt egy tátos vezeti vissza az apja idejébe, hogy ismer már fel, fiam, hogy apád mindent jól csinált, te pedig rosszul gondolod, hogy apád rossz uralkodó volt, és itt a mongóliai élmények, ezeket ugye ilyenkor mind beépítem a regényekbe, és előadás sokon is megállja a helyét, ugye ez a sok, de rengeteget fényképeztem például, tehát amit tudtam, körbefotóztam háromszor, hogy legyen miből válogatni, és az előadáson is ezekről a dolgokról beszélek.
1: Zoltán, honnan tulajdonképpen az ismeretség Bélával, és milyen a munkakapcsolat?
3: Ez érdekes kérdés, mert nem olyan régen ismerkedtünk meg személyesen egyébként, méghozzá egy rendhagyó módon, hiszen a Kandó Kálmán szakközépiskolának volt a 60. évfordulója az alapításának, és meghívtak mindkettőnket, mint öreg diákot, és egymás mellé ültettek minket, úgyhogy gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Aztán feljött egy közös projektnek a képe, nem is tudom ebbe, hogy kezdjek bele, tehát, hogy van egy közös ismerősünk, akinek van két kisegény, amiből még az is lehetséges, hogy valamikor egy film készül, és neki ebbe a regénybe van egy fonala, ami az én miskolci sárkányos legendámhoz kötődik, és akkor erről beszélgettünk mostanában nagyon sokat, és hogyha találnánk támogatókat, akkor ez a film megvalósulna. Igazából egy teljes csapat már a film mögött van, és nagyon jó véleménnyel vannak az alaptörténettel kapcsolatban. De erről Béla tud majd többet mesélni, mert az ő ismerősi köre, és igazából én csak utoljára kerültem be itt képbe.
1: Mi ez a projekt? Mit tudhatunk róla?
2: Kassai Balázs János kerekesszékes miskolci íróról van egyébként szó, aki szeretne egy olyan, tehát maga ez a kisregény, amit Zoltán emlegetett, ez a két kisregény, ez ezeknek az embereknek az életébe enged betekintést, érzékenyítő céllal, és mivel Balázs miskolci író, én szintén miskolci vagyok, Zoltán megint csak miskolci, a rendezőnk szintén miskolci, gyakorlatilag úgy állunk ehhez a projekthez hozzá, hogyha megvalósíthatnánk, akkor egy ilyen lokálpatrióta jellegű miskolci történetet faragnánk belőle. Egyébként is Miskolcon játszódik mind a két történet, ezeket összefésülnénk egy komolyabb történetté, tehát hogy kicsit feszesebb tempóval, és ezeknek az összefésülése gyakorlatilag forgatókönyvírás szempontból elég komoly munka, tehát feladja a leckét, de már azt is kitaláltuk, hogy hogyan valósulna ez meg, tehát egész jól összeáll ez a történet. Tehát, ahogy mondtam, van már mögöttünk rendező, gyakorlatilag egy egész produkciós iroda, olyanok, akiket én már korábbról ismertem így a filmes világból, és az lenne most a lényeg, hogy miskolci mecénásokat kellene keríteni, tehát független filmként képzeljük el, ha már Miskolcon játszódik, akkor ugye miskolci helyszínekből minél több jelenjen meg belőle, tehát amit tudunk belezsúfolni Miskolcból, itt a városnak a mentalitása, az itt élő emberek, a nevezetességeink, és a cél az, hogy ezt a filmet, ha elkészül, ha meg tudjuk valósítani, akkor fesztiválokra kijuttatni, és hát hírét vinni Miskolcnak gyakorlatilag.
3: És polgármester úr bizalmát élvezi a film, tehát ő is jó ágyását adta, minden szempontból támogatja ezt a produkciót.
2: Sőt, tegyük hozzá, hogy már az előző polgármester idején elkezdődtek ezek a munkálatok, tehát már az előző városvezetés is, a mostani városvezetés is áldását adta rá, tehát ahol tudnak, segítenek. És most tényleg az lenne a feladat, hogy olyan mecénásokat keressünk, akik Miskolc közeli vállalkozók, vállalatoknak az emberei, tehát olyanok, akik ebbe a filmbe látnak rációt.
1: Írói területen még a céljai, tervei?
2: Sok minden van. Volt egy Eretnek című regényem, ami azért Eretnek, mert olyan történészeknek a munkásságát dolgoztam fel benne, akik nem biztos, hogy a mainstreamnek a szíve csücskei, tehát itt ugye van ez a finnugor nyelvelmélet, meg hogy hunok vagyunk, vagy honnan jöttünk. Gondoltam, hogy olyan regény nem nagyon van, ami úgymond az ellentábornak a munkásságából született volna, ezért írtam ezt az Eretneket. Gyakorlatilag ez a magyarságnak, az ősiségünknek a bemutatása lenne, tehát itt a hagyományoknak és egyebeknek, ez a 13. században játszódik ez a regény, többek között Miskolctapolcán is megfordul a főhős, és Boldvára is eljut, ugyanis Boldván írták a halotti beszédet, tehát ennek kapcsán jut el a főhős

0: ezt írjuk már meg közösen, mert érdekes. Van még egy pár olyan tervem, amiről nem szeretnék beszélni. Jelen pillanatban erre az Eretnek második kötetre fókuszálok, és erre a filmes projektre, hogyha sikerülne összehozni.
1: Trux Béla történelmi regényíró informatikusként dolgozott, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. Jelenleg az új könyvei mellett egy miskolci film megalkotásán is dolgozik. A Kultúra mai vendégei voltak Trux Béla történelmi regényíró és Reima Zoltán helytörténet kutató civil referens.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csak nem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegye székhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlan piacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek. A Királyhágó melléki református egyházkerülettel működik együtt a tiszántúli református egyházkerület egy 1 millió 800 ezer eurós uniós támogatású román-magyar határmenti projektben. A program egyik célja, hogy kiterjesszék a 2009-ben elindított, mára jól ismert és népszerű középkori templomok útja tematikus hálózatot. A másik fontos elem, hogy határon innen és túl 3-3 református templomon tudnak felújítási munkálatokat végezni az elnyert pénzügyi keretből. Nemrég szakmai bejárást tartottak a tiszántúli helyszíneken. Erről tájékoztatott Virányi Zsolt, a tiszántúli református egyházkerület főépítésze.
2: Jött a gondolat, hogy a középkori templomok útja terjeszkedhetne tovább, mivel hasonló középkori templomok vannak határon túl is, kulturálisan történelmileg ez egy terület. A határon túl a székelyhídi, a Sándorhomok és a székelyudvari. Itthon a Csengeri, a Vámosatyai és a Kölcsei református templomban tudunk restaurálási munkákat elvégezni. A munka az már jól halad. A két egyházkerület hasonlóan gondolkozott, egy úgymond zászlóshajó projektet tettünk bele, ami egy jelentősebb műemlék és felújítás. Ez nálunk Csenger. A Csengeri templom már évek óta beházik, szóval tudtuk, hogy gondol, de egy ekkora templomnak a teljes tetőszerkezetét felújítani és a több mint 50 évvel ezelőtt készült fazsindej fedését lecserélni, azt is tudtuk, hogy ez több százmilliós beruházás, ezért is örültünk nagyon ennek a pályázatnak, hogy sikeresen elnyertük a támogatást. Szóval a Csengerben tényleg a templom megmentése a cél, már látszanak a felújításnak az eredményei. A másik a Kölcsei templom, aminek 14-5-6 éve folyamatosan megy a felújítással, és most látjuk a végét, már most tényleg a legszebb részekre is összpontosíthatunk. A karzatmelvéd, a szószékkorona, a középkori falkép felújítása, a restaurálása tud megvalósulni ebből a pályázatból. És a harmadik helyszín Vámosatya, szakmai kihívás, hogy a reformációkori 1646-os virágos ornamentális falfestés alatt előbukkannak a középkorból is falfestés rétegek. A feladat a teljes templom belsőnek ugye a kutatása és a megmaradt rétegek restaurálása, itt erre terjed ki a forrás.
1: A közös éneklés és a hit megélésének ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyírmeggyes adott otthont. A református templomban megrendezett eseményen 16 kórus lépett fel, és 2-2 énekkel szolgált a gyülekezet előtt. A találkozón részt vett és igét hirdetett Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese.
3: Azon jöttünk, ennek a gyülekezet is az oka. Nyírmeggyesi gyülekezet egy nagyon régi nagy aktivitású gyülekezet, ahol több egyház történeti korszakban komoly lelki megújulások mentek végbe. Többször járhattunk már itt egyházmegyei rendezvényeken. Ez az egyik oka, hogy otthonosan vagyunk jelen, vagy hazaérkeztünk, a másik pedig maga a feladat, amire összegyülekeztünk, énekkari találkozón vagyunk együtt. Majd látjuk nem sokára templomban, hogy milyen aha érzésekkel tekintenek egymásra kórusok, kórusvezetők, pici verseny érzés, de ugyanakkor meghallgatni a mások Isten dicséretét, megtanulni a másiktól valami fogást, gyönyörködni benne, és aztán ez úgy szokott lenni, hogy amikor vége van, hazamennek, akkor sorjázzák otthon, hogy na ez a gyülekezet ezt énekelte, azt énekelte, ez mennyivel volt jobb, ez mennyi, milyen sokat változtak, fejlődtek, tehát hát olyan, mintha otthon lennénk, igen. A kórusének az egy komoly munkát igénylő ének, tehát a kórustagok rendszeresen hetente találkoznak, előfordulhat, hogy akár többször is, és hát ez úgy van, ahogyan az élet többi területén, hogy ahol az ember sokat dolgozik, sokat fektet be, ott nagyobb koncentrációval van jelen, és az, amit gyümölcsként, eredményként az asztalra tud tenni, vagy bemutatni, az sokkal kedvesebb, mint az, ami felületes és kész áru.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Csoma Judit Margit, beregfürdői lelkész vagyok. Ma a 112. Zsoltárt olvasom. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli. Sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is, a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik. Fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Hogy is volt? Hogyan olvastunk, mit is olvastunk Isten tetteiről? A zsoltárok leírják, mi minden jót tett velünk Isten, és ez a mai 112. zsoltár azt mondja el, mi a válaszunk Isten irántunk való cselekedeteire. Tegnap a 111. zsoltár emlékeztette az izraelitákat Isten irgalmasságára, könyörületességére, igazságosságára és áldására, amit megelőlegezett a népnek. És itt azt olvassuk, hogy aki Isten irgalmát és könyörületét megtapasztalta, aki áldásában részesült, az maga is kész és képes ezeket megélni és továbbadni. Az boldog és irgalmas. Igazságossága, világossága messzire fénylik. Nem inog meg soha. Bőven adakozik, hatalma, dicsősége emelkedik. Hűha, mondhatnánk először is. Ettől bizony távol vagyunk. Vajon kire? Mire gondolt a zsoltár írója? Azt megállapíthatjuk, hogy azért mi is igyekszünk, próbálkozunk, hogy ezek a tulajdonságok a mi életünkbe is gyökeret eresszenek. Ezeket a víziókat szem előtt tartjuk még akkor is, ha nem a fényt, hanem a sötétséget tapasztaljuk. Ha távol éljük meg magunktól a boldogságot, az igazságot, az irgalmasságot. Ha kiegyensúlyozott fizikális és lelki egészség távol van tőlünk. Ez a helyzet nehéz, nagyon nehéz, de ennek a feszültségét ki kell bírjuk. Sok jó közt a békességet szeressed, és éltedben mindenkor azt keressed. E világnak békességét ne nézzed, az ördöggel ne légyen közösséged. A felséges szemei vannak igazakon, kik csak ő benne bíznak. Mindazokon, kik tőle oltalmat várnak, kérésükben mindig meghallgattatnak. Énekelhetjük a 157. énekünkben. A keresztény hit vallja, hogy Isten mindenható, a menny és a föld teremtője. Ezzel fejezi ki, hogy minden teremtmény neki köszönheti a kreativitását. Így már nem érezzük magunkat annyira kiszolgáltatottan, hiszen a teremtő lehetőséget ad a teremtménynek a teremtésben. Isten nem él a totális hatalmával, hogy így helyet adjon az ember számára a teremtett világért és önmagáért való felelősségvállalásra. A zsoltárban megjelenő feszültséget ki kell bírni, amit Isten könyörülő segítségével és a mi emberi felelősségvállalásunkkal meg is tudunk tenni. Imádkozzunk! Életemben élő Istenem, kezedbe teszem a mai napom, minden holnapom, egész életem. Rád bízom, mi történik velem, tudva azt, hogy minden a te kezedből, a te jó akaratodból jön. Tetett gondolataim, szavaim, tetteim, lépéseim, érzéseim áldássá.

Szabó Lőrinc, Zoltán bátyám. Zoltán bátyámat Szabó nagymama magához vette. Első unoka. Ő volt kedvence a papi apai rokonságnak, szebb, tisztább, finomabb, simább, vagy legalább uriasabb, és nem oly sírós, tedd ide, tedd oda mackó, mint én. Biztos a modora, és mindig fehérek a kezei. Gyarmaton ritka vendég, ő beszélt először Debrecenről, ahol élt, és engemet csak ijesztett, hogy oly sok mindent tud, hogy tréfás és komoly szavakat kever, és hogy könnyedén megold dolgokat, amelyekre én csak nézek. Borjú az új kapura. Borzongtam is hát, amikor apa emlegetni kezdte, hogy mennyi közünk van Debrecenhez, és hogy költözünk.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Csónakázás. Gyermekkoromban, amikor melegen kezdett sütni a nyári nap, nem volt nagyobb öröm és fölfedezői kaland, mintha az ifjú egyén a körös, szeliden zöld és helyenként veszedelmes hínáros vizében csónakázhatott. Lehajló fűzfák alatt csobogtunk, kék szitakötők kísértek, mint könnyű helikopterek, hogy légiessé tegyék titokzatos utunkat. Gyurkával eveztünk egy potrohos bárkában, amit nehezen lehetett irányítani és kormányozni, magár az első léghajót. De elszántsággal és furfangos erővel mégis elértük a simán lejtő partot, hogy megpihenjünk, gondolkozzunk és esetleg újabb fölfedező útra induljunk. Ekkor azonban kék fürdőtrikóban lengő szőke copffal kikötésünk verítékes helyére hirtelen odalibbent Ilonka, és mosolyogva megkért bennünket, hogy vigyük egy kicsit csónakázni. Sem Gyurka, sem én nem tudtuk, hogy ez a gyöngéd felszólítás melyikünket illeti, de már az első pillanatban halványulni kezdett régi barátságunk. Ilonkának a csónak elején adtunk helyet, mert így mindketten szemmel tarthattuk. Majd az evezővel, nem kis fáradtság árán eltaszítottuk magunkat a parttól. Közben azonban könnyedséget mímeltünk, és igyekeztünk tréfálkozni is. Megint bent voltunk a zöld vízben, a lehajló fűzfák alatt, és azon igyekeztünk, hogy az evezés nehézségét könnyed szavakkal titkoljuk el. Olyan könnyedén haladunk, mint a macska, jelentette ki Gyurka, aztán felnyögött. Miért nyögdécselsz? Szólt hátra Ilonka. Gyurka megmagyarázta verítékezve. Nem nyögdécselek, hanem a macskát próbálom utánozni, amikor dorombol. Nekem is be kellett kapcsolódnom a társalgásba. Nálunk odahaza két macska is van, hogy vigye el az ördög. Ilonka ezt nem értette. Mit vigyen el az ördög? Hát a macskákat. Mert egy-kettőre megkarmolják az embert, ha nem vigyáz. Hogy az ördög vigye el? Húztuk az evezőket, a gyalázatos bárka pedig csak lassan haladt előre. Gyurka újra csevegni kezdett. A múltkor cirkuszba voltam, és láttam jeges medvét. Esne belé a nehézség. Miért? Érdeklődött Ilonka. De Gyurka erre is talált kibúvót. A jeges medve kunyhóba lakik, jégkunyhóba. Ha miféle állat az olyan, hogy esne belé a nehézség? Verítékeztünk a nagy igyekezetben, és beszélni próbáltunk. Rajtam volt a sor. Én kirándulni is voltam, és ja, láttam egy kőszállésast, jaj! Ezt értem, szólt hátra Ilonka. Te miért teszed hozzá, hogy jaj? Ezen el kellett gondolkodnom.
1: Jaj, mondtam. A sas olyan nagy volt, hogy te is azt mondanád rá, hogy jaj.
0: Közben a szitakötők feltűnedeztek, és az egyik az iszonyatos csónak orrára ült. Ilonka megijedt. A szitakötők nem csípnek? Kérdezte rémülten.
1: Jaj, jaj,
0: nyugdíjcseltünk Gyurkával kórusban.
2: Szóval csípnek,
0: rémüldözött Ilonka. Erre már nem is feleltünk, csak úsztunk a verítékben.
2: Kössünk ki,
0: ájuldozott Ilonka.
2: Ha nem feleltek, az a legrosszabb jel, lehet, hogy a szitakötő csípése rendkívül veszedelmes.
0: Nagy kínok között a part felé fordítottuk a gyalázatos csónakot, de a víz tovább sodort. Olyan elkerített partrészre, ahol a gazdagok, fináncok és főurak szoktak napozni, enni meg sört inni. Az üres sörös üvegeket aztán többnyire kőhöz csapták, és az üvegcserepeket bedobták a folyóba. Szórakozásképpen vagy a part védelmére. Ilonka kiugrott a bárka orrából. Gyurkával ketten pedig gyanútlanul a sekély vízbe szálltunk ki. Gyurka azonnal felsziszent. Én két lépés után éreztem, hogy valami éles cserép fölhasítja a talpamat. A fináncok és főurak napozóhelyén rajtunk kívül nem volt senki. Így idegen ember fia nem látta, hogy gyaloglás közben vérnyomokat hagyunk magunk után. Ilonka középen ment, és nem is sejtette, hogy csak kínok között tudjuk követni. De igyekeztünk vidám képet vágni, és sétafikálásnak álcázni a bicegést.
2: Egész jó csónakázhattunk volna, ha a szitakötők nem támadnak meg,
0: mondta Ilonka gyanútlanul. Gyurka büszkén lépkedett, és én sem akartam mögötte maradni elszántságban. de mindketten éreztük, hogy régi barátságunk nagyon meggyengült. Nincs szebb időtöltés, mint a csónakázás, jelentette ki Gyurka. Ami pedig a szitaködőket illeti, azokat bármikor agyoncsapom. Bátor kijelentése után pedig minden átmenet nélkül sziszegni kezdett.
2: Miért sziszegsz?
0: Érdeklődött Ilonka. Gyurka egy darabig ötölt-hatolt, majd bejelentette, hogy sziszegésével a kígyókat akarja elriasztani. Ezt a nagyképű kijelentést én sem hagyhattam annyiban. Az igaz, hogy a szitakötők igen veszedelmesek, jelentettem ki. De mindet elpusztítom, ha kell, az életem árán is. Úgy gondoltam, hogy elszánt szavaimmal sikerült ellensúlyoznom Gyurka handabandázását. Ezután én is sziszegni kezdtem. És én is azért sziszegek, mert el kell riasztani minden kígyót a környékről. Erre Gyurka aljasul még erősebben sziszegett minden lépésnél. Mosolyogtunk, sziszegtünk, sőt, időnként föl is sajdultunk.
2: Szaladjunk, javasolta Ilonka, mert engem egy társaság vár. Tőlük szöktem meg, amikor megláttam, hogy csónakáztok.
0: A bejelentésre azonnal bicegni kezdtünk, őszintén és becsületesen. Szaladj előre, mi addig összeszedjük a szitakötőket, mondta Gyurka hűvösen. És miután eltűnt Ilonka szőke copja és kék fürdőtrikója, Gyurka még megjegyezte, hogy hősiesen viselkedtünk. Ez ugyan nem volt igaz, de azért hallgattam. Szótlanul baktattunk az elhagyott bárkához, és már az üvegcserepekkel sem törődtünk. A fájdalomnál is erősebb volt a helyreállt barátság.
3: Köszönöm, hogy mi jót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg unam ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretem.

0: elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni, nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
1: Hogyan látja, mi a szépsége a lelkészi hivatásnak?
0: Erről is beszéltünk ma. Nyilván mind minden szakmának és hivatásnak megvan az előnye és megvan a hátránya, de valahogy én még nem nagyon láttam a hátrányát a lelkészségnek. Persze nyilván érezzük a nehézségeket, mi az, ami nem annyira egyszerű, de hogy ezek annyira eltörpülnek a pozitív dolgok mellett, hogy igazából elhanyagolható. Én azt gondolom, hogy látni azt, ahogyan egy közösség befogad, és elfogad, és figyel arra, amit teszek, vagy amit mondok, és ez is egy nagy ajándék, de talán az még inkább, ahogyan látja az ember azt, hogy akár a szószéken, akár egy lazább programon, egy alkalmon, hogy nem én, hanem a lélek által az Isten munkálkodik, és hogy ez elvégez emberekben olyan dolgokat, amiket én nyilván egyszerű emberként nem tudnék megtenni. És az mindig felemelő érzés, amikor látja azt az ember, hogy az Isten munkálkodik rajta keresztül, és hogy igazából te csak egy eszköz vagy valamiben. Szerintem ez a legnagyobb ajándék ebben, illetve az, ahogyan épül körülöttünk egy közeg, és amikor rá tudunk csodálkozni arra, hogy minek a részesei vagyunk, amitről nem mi tehetünk, nem a mi érdemünk, hanem az Isten engedi, hogy ez így alakuljon. Szóval igazából én azt gondolom, hogy egy lelkészként az ember egy ajándéknak az őrzője, amit igyekszik továbbadni, mert nem tarthat meg magának, és ez nagy felelősség.
1: Milyen üzenetet választott, milyen igét, mit választott a mai alkalomra, a beiktatás alkalmára?
0: A 2 Timóteusból választottunk igét, a 4. fejezet 2. versét, a hirdesd az igét és állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, és ez igazából egy nagyon, nagyon egyszerű ok, mert hogy ezért vagyunk, ezért szolgálunk, és ahogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy nincsen olyan idő, amikor ne kellene, hogy szóljon az evangélium. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sok mindent megélünk magunk körül, és mondhatnánk azt, hogy hát most nem alkalmas, vagy most mással kell foglalkoznunk, de szerintem mindenkor alkalmas az igét hirdetni, és nyilván a kereszténység az nem divat, ahogyan Jézus sem egy turkálóból kiválasztott darab, hanem állandó. És a keresztényi létünknek simán keresztényként, és ige hirdetőként meg még inkább, ez az elsődleges feladatunk, hogy ha valakinek tetszik, ha valakinek nem tetszik, akkor is az evangéliumot szólni, és e szerint élni.
1: Hogyan éli meg, milyen a kapcsolat, esetleg Mészáros István Esperes úrral, hogy ő fogja beiktatni?
0: Esperes urat nem ismertem azelőtt, mielőtt ide érkeztünk, de az első telefonbeszélgetésünk már nagyon belsőséges hangulatú volt. Tehát nem volt az az érzés, hogy két idegen beszélget egymással. Nagyon nagy szeretettel fogadott Esperes úr, örült annak, hogy fiatalok érkeznek ide, örült annak, hogy olyan ember jön Tokajba, aki az ifjúsági munkában is jelen van, és minden támogatást, amire szükség van, azt maximálisan kapjuk Esperes úrtól. Nem volt még olyan, amire azt mondta volna, hogy nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó a viszony, ha segítségre van szükségünk, akkor is tényleg bizalommal kereshetjük.
1: És milyen érzés ilyen fiatalon, akár idősebbeknek prédikálni, milyen az igét hirdetni ilyen fiatalon?
0: Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az ige hirdetésekkor, vagy a prédikáláskor, hogy az ember önmagát adja. És hogyha én a szószéken nem próbálok meg más lenni, mint az életben, akkor azt gondolom, hogy az hiteles. És ha valami hiteles, akkor azt megérti az idős, és megérti a fiatal. És én általában azt az elvet követem, és lehet, hogy ezért sokan megköveznének, ha szabad ilyet mondani, de hogy én úgy beszélek fönt a szószéken, mint ahogy személyes beszélgetéseinkben beszélgettek valakivel. Nyilván stilisztikai meg retorikai dolgai vannak az ige hirdetésnek, persze ezeket nem dobja el az ember, de én nem használok emelkedett hangnemet, vagy emelkedett szóhasználatot. És azt gondolom, hogy az őszinte, tiszta emberi beszédet azt megérti mindenki. És talán még fog is rajta.
2: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Tokaji Református Gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István Esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál

apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor ajánlom figyelmükbe az europaradio.hu címen elérhető weboldalunkat. Itt nem csak a mai, de a korábbi riportjainkat is megtalálják. A szerkesztő Kojsza Péter búcsúzik Önöktől. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetést nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezetés vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat, és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként, és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlan piacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
2: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertjén, Szent Péter
1: esetén,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú esetén,
2: Pilátus testament,
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Csát sok fújás és káromkodás között kiválasztott egy róka bőrnadrágot, farkasbőr köntöst és borjú bőrcsizmát. Az asszony pörölt vele. Megbolondultál-e, mondotta, hogy jó ruhát adsz ennek a rabnak. Csiba! Mordult rá Csát olyan hangon, amin őt úri körökben nemigen hallotta. Az asszony elkotródott. A ruha csak ugyan díszes volt. A köntöst oroszlán körmös aranyláncok fogták össze. Persze azok a Csát lemetéltes, nekem apró szíjakat adott, de azért szép köntös volt. Csak oldalt látszott valamelyes kis mojrágás. A nadrágnak se volt más hibája, csak egy kis kopás hátul, de azt a köntös eltakarta. Uram, hálálkodtam farizeus képpel, nem érdemlem én ezt, talán hitványabb ruha is akad itten. Ennél hitványabb nem akad, morgotta. Süveget is adnék, de akkor úrnak néznek, hát azt nem adok. Hanem ha fázik a fejed, köst be kendővel, mint a többi. De a ruháért szívem szavával hálálkodtam. Ha meglát emőke, ez volt a legnagyobb örömem. Bezzeg leestem hamar az egemből, mikor a ruhát fölpróbáltam, akkor láttam, hogy Csát sokkal szélesebb és magasabb testű, mint én. Bő volt minden. Úgy álltam a köntösben, mint a két lábra emelkedő medve. Szíjjal kötöttem aztán át a derekamat. A nőcselédek kacagtak, mikor az öltözőből kimásztam. Maga Csát is röhögött. Előkiáltotta a házbelieket is. Az asszony is nevetett. De csak emőke ne nevetett volna. Erőlködtem, hogy én is nevessek, de a szememet elöntötte a könny. Szerettem volna leszórni az állatbőrt, s elbújdosni a világba, de a határszéli keresztre még emlékeztem. Uram, szólaltam meg egyszer, hogy jó kedvében láttam. Annyi a szűcs a táborban, nem lehetne ezen a ruhán igazítatni. Hova gondolsz, ütközött a szavamba. Azt véled-e, hogy én minden esztendőben más és más ruhát adok? Nőhetsz, vastagodhatsz. Holtodiglan viseled ezt, görög? Mikor aztán a tél megszigorodott, akkor láttam, hogy miért viselnek a hunok szőrös ruhát. Hát bizony nem egyébért, hanem hogy szőrrel befelé fordíthassák. Tűz mindig égdegél a sátorban, de csak főzésre, sütésre való az. Az emberek küncsoportoznak télidőben is. A lovakon is takaró. Ha csikorgós az idő, kesztyűt is öltenek. A süveget levonják a fülükre. Nincs olyan hidege a télnek, amely a prémes ruhát által bírná járni. De télen a nők is más ruhában járnak. Az úri nők fejéről a fátyol eltűnt. Prémes süveget viselnek ők is. Csizmájuk puha nyúlbőr vagy macskabőr, térden fölül érő. Köntösük olyan, mint a férfiaké, csak hogy hosszabb és finomabb. És hát a ruhájuk belső prémje nyest vagy menyét prémek. Az én hajam megnőtt, vállig ért már. Száraz hidegben nem is igen fáztam, de mikor hó esett, jéggé fagyott olykor a hajamon. A befordított prémes ruha azonban kellemesen melegített. Attillához majdnem minden héten érkezett valami követség, néha királyok is jöttek látogatóba. Persze nem olyan márvány királyok, mint a római császárok, hanem zsíros képű barbár királyok, akik sátorban laknak, s félmázsa aranyat zörgetnek magukon. Műveletlenek, de méltóságosak. A puhaságot nem ismerik, hát nem is keresik. Attillát maguk vállalják feljebb valójuknak. Hát olyankor, mikor királyi látogató érkezett, nagy zengő-bongó vacsora volt a palotában, s reggel felé az uramat többnyire másodmagammal vezettem haza. A hunok veszettül ittak. Azt mondják, néha Attila maga is jókedvű volt. Lakodalom is zajlott, hat is olykor egy nap. A nép muzsika mellett táncolt és ivott. Egyszer nálunk is azt beszélték a szolgák, hogy Emőke férjhez megyen, s hogy Aladár királyfi veszi el. De nem lett belőle semmi. A királyfi egy közrendű hunnak a leányát vette feleségül. Láttam a leányt. Nem volt olyan szép, mint Emőke. Azokat a napokat sem kívánom vissza.
3: 29. fejezet.
7: Akkor már, ha ebédre ment a gazdám Attilához, nem ácsorogtam a palota előtt. Tudtam, hogy napnyugta előtt nem tér haza. Ha pedig a fővezérnél ebédel, akkor csak éjfél felé kell eléje mennem. Hát az olyan délutánokon betelepettem a konyhába. Széles nagy tűzhely volt ott az egyik sarokban, üstök és kondérok forralására való, alig arasznyi magas. Nagy hasábfákkal tüzeltek ott télen, s délutánonként jó volt ott ülni a meleg kövön, s bámulni a tüzet. A téli hosszú estéken néha tízen is ültünk a tűz körül. Csikósok, gulyások is, akik behúzódtak az állatokkal együtt a mezőről, hun nemzetbeli szabad szolgák, meg én, és Csokona az öreg kulcsár. Néztük a tüzet. A hunoknak valami áhítatos mulatsága az. Nyári estéken is tüzet raknak a mezőn, és bámulják álmatak szemmel. Egyszer magam ültem ott. A nők mostak aznap, s a padláson terítkedtek. Az idő napalkonyat felé járt, s künt nara esett. A konyhába benyitott Gigia, és rám villantotta fekete, mosolygó két szemét. Zéta bácsi, prüttyögte. Örülök, hogy itt talállak. Leült mellém, s a kezét a parázs fölé nyújtotta. Olyan ritkán találkozhatunk, csevegett tovább, pedig sokat szeretnék veled beszélni. Mert az én anyám is római alatt való volt, és gondolnád-e azt, hogy én már 14 éves vagyok? Nem gondoltam, de nem is érdekelt. A leány nem látszott 13 évesnek se. Semmi leányi nem volt rajta, mintha szoknyában járó fiú volna, száraz képű és kedvetlen. De ha engem látott, mindig mosolygott és köszönt. Nem szerettem. Ha ő nem volna a világon, talán rám bíznák a gyermekeket. Mert onnan számítjuk, folytatta, hogy a kisasszony akkor született, amikor Attilát fejedelemmé választották, én meg utána 2 évre. Nézd ezt a mennyit bélésű kabátkát, alig kopottas, ma adta a kisasszonyom. Fölkelt és ivott a cselédek korsójából. Azután ismét letelepedett valamivel közelebb, s úgy ült, hogy szembefordult velem. Emőkének a múlt heti kabátja volt rajta, de a lába szára mesztelen, s vörös a hidegtől. A gyermekek alszanak, csevegett jókedvűen, a kisasszony a palotában van, táncolnak ma. Aztán nem tudom még, miket beszélt. A szeme szüntelen rajtam bolygott. Egyszer megint közelebb ült és hozzám hajolt, mintha a vállamra akarná hajtani a fejét. Eridj innen! Mordultam rá. Ilyetten kelt föl, és zavarodottan veregette a ruhájáról a hamut, aztán szomorúan tekintett rám, sóhajtott, és kiszégyenkedett a konyhából.
3: 30. fejezet. Egy decemberi délelőttön görögköntösű lovasok állítanak be az udvarunkba.
7: Az egyikben megismerem Vigilásznak a betegágyban nőtt fiát, a másikban Nómusz Patríciust, aki a császárhoz szokott járni. Csát aludt még akkor. Én a kapu eresze alatt guggoltam. Nagyszemű hópihék szállongtak. Ahogy a görögöket megláttam, egyszerre elfűtött a meleg. Szentséges Isten, ha Priszkosz belép, megöl a szégyen. Három szolga is volt velük, meg egy tolmács. Valamennyiüket ismertem látásból. Itthon-e a gazda? Kérdezte a tolmács húnul. Itthon, feleltem szintén húnul. És csodálkoztam, hogy nem ismernek rám. Egy cseléd bejelentette őket, fölmentek. Ajándékot vittek egy kis ládában, s körülbelül negyed óráig időztek csátnál. Én csak főttem a kapu alatt, főttem, kábuldoztam. Végre megszólítottam az egyik szolgát görögül. Vagytok-e sokan? Vagyunk jócskán, felelte meglepődve. Micsoda urak jöttek? Anatóliusz úr és Námusz úr, meg egy írástudó, meg a tolmács. Maximinos úr nem jött el? Nem. Hát Priszkosz úr? Ő se. Megkönnyebbülten lélegzettem. Egyszerre megegyenesült a derekam. Vallató hangon folytattam. Hát Krizafiosz úrnak a feje? Krizafiosz úrnak a feje? Az, a feje. Hol a feje? Hol volna? A nyakán. Akkor baj lesz? Ahol arany van, nincs baj. Osztunk. Három láda arany van velünk. Talán csak fölér egy embernek a fejével. Azután ők kérdezősködtek, hogy ki vagyok. Pedig gyakran láthattak Konstantinápolyban. A ruhám változtatott-e el, vagy hogy a bajuszom és szakállam az utóbbi hónapokban erősen kimohodzott, nem tudom. Elhárítottam a kíváncsiságukat. Most nincs időm, hosszú lenne elbeszélnem a történetemet. Majd alkalommal. Alig, hogy eltávoznak, hivat a gazdám, hogy fussak át a királyi palotába. Szóljak Konstantinos ravónak, jöjjön át mindjárást. Látom, hogy levél van az asztalán, s még a pecsét sincs feltörve. No, én bennem is megszeppen, ahogy vagy. Uram, készségeskedek, ha kívánod, hogy elolvassam a levelet, nem, feleli hidegen. Ezt Priszkosz küldi. Hát, ha rólad is van benne szó. Fordultam. Tértem vissza a ravóval. Uram, könyörögtem neki az úton. Ha rólam is van szó a levélben, hagyd ki, kérlek, emberek vagyunk. Bajos, bajos, mondotta a fejét rázva. A gazdád mással is elolvastatja a levelet. Lehetetlen. Na, kutyául voltam. Maradj te is, intett vissza a fejével a gazdám. Hát, ha olyasmi van a levélben, amire a te magyarázatod is kellő. Fölszakította a levelet, s odaadta Konstantinosznak. Olvasd! Az a Konstantinos római eredetű ember volt. Ösztövér kis barna legény, de eszes, mint a kígyó, és hideg, mint a teknős béka. Még Écius ajándékozta Attilának. Végig pillantott a levélen, s olvasta a görög szavakat húnul. Tisztelt Uram! Kívánok neked minden jót Istentől. Azért háborgatlak ezen alázatos írásommal, mert az én kedves szolgám Zéta elhagyott engem, és hozzátok utazott. Minden napig vissza nem tért. Én ezt a fiút gyermekkorától fogva neveltem, s tanítottam. Az volt vele a célom, hogy a császári palotában szerzek neki hivatalt, amit meg is érdemel, mert az elméje kitűnő, s becsületessége páratlan. De annak a szerencsétlen fiúnak valami megzavarta az eszét. Elszökött tőlem, s most valahol Attila országában kóborol. Kérlek, kerestesd őt meg, és küld vissza ezekkel a követekkel. Ha pedig valaki elfogta volna, s rabságban sínlődne, izend meg, kinél van, s hogy mennyiért válthatom ki. Ha nem nagy a váltság, mindent megteszek érte, amit csak tehetek. A követek egy aranyozott ezüstből való vázát visznek neked. Az én csekély ajándékom ez. Fogad szívesen. Tisztelő szolgád, Priscos Rétor. Csát elkerekült szemmel nézett rám. A felesége a vázát forgatta az ablaknál. Emőke végighallgatta a levelet, s átfutott a másik szobába. Nem értem, mordult meg Csát. Nem értem. Olvasd még egyszer, Ravó. A Ravó megint elkezdte elejéről. Tisztelt uram! Nem értem, bosszankodott Csát, s vonogatta bozontos szemöldökét. A mellében, mintha szélvész volna belezárva, úgy fuvalt az orrán át. Avagy nem Priscos maga ajándékozott-e téged nekem? Hiszen levelet is írt. Hé, anyjuk, keresd csak elő azt a levelet! Vékony, sárgás, kisfajta, ott van a gerenda alatt az öregházba. Az asszony is gyanakvón nézett, és sietten csoszogott el a levélért. Hallottam a padló halk ropogását a szomszéd szobában. Na, kutyám, itt sebe, seki. Uram, szólaltam meg, mintha valami nagy kő alá szorultan szólanék. Vallomással tartozom neked. Azt a levelet nem Priscos írta. Nem. Én írtam. Csát rám merett. Te írtad? Én. Hát az a levél hamis volt. Nem tagadom. Elfelejtettem, hogy barbárral beszélek, s nem művelt emberrel. Csátban egyszerre megbődült az állat. Nem várt magyarázatot. Csak azt látta, megmertem csalni. Fölkapta a széket. Gazember! Ordította olyan hangon, hogy a faház reszketett belé. Hely, kutya gazember! És megfordította a széket a feje fölött. Én csak a karomat emelhettem föl védelmemre, de a rettenetes csapástól a karom leroppant, lelettyent. Eltörött. A szék is eltörött. Csát kezében csak a székláb maradt. Azzal is úgy sújtott főbe, hogy világomat vesztve terültem el a szőnyegen.
3: Harmincegyedik fejezet. Mikor felocsúttam, látom, hogy szoknyák lógnak a szögön. A szakácsasszony kamrájában vagyok. Nők állnak körül. Az egyik az ágy lábára borulva sírtogál. Megismertem, hogy Gigia. A többi nő arca is könnyes volt. Azt gondolták, hogy meghaltam. De amint megmozdult a szemem, ők is megmozdultak.
4: Él!
3: Rikoltotta rába asszony. Vizet hozzatok! Lehúzta rólam a köntöst, és az ölébe fogta a fejemet. Mostak. Hogy mekkora a sebem, s mi történt velem, nem tudtam. Csak a dézsába csurgó vízen láttam, hogy olyan, mint a vörösbor. Később egy táltos lépett be. Bialtáltos, sárga szemöldökű jó ember. Fakérget, földet és háncsot hozott. A karomat beillesztette a fakéregbe. A földdel körül tapasztotta, azután úgy körülkötötte háncsal, hogy csoda volt nézni. Gigia ott könnyezett.
8: Ugyan, ne picsogj itt, szólt rá a táltos. Nem hódt ez, hogy síratni köljön.
3: Lenyírta a hajamat, és bekötötte a fejemet is valami agyaggal. Mikor kiment, behallatszott a deszkafalon át, hogyan vigasztalja a cselédeket.
8: Ezt hát jól megporhanyították. Csoda, ha még egyszer lábra állhat.
3: Orhangon fufnyázott, s valami fitymálást éreztem mindig a hangjában. Később ismertem meg azt az embert, hogy micsoda becsületes lélek. A seb okozta-e, vagy az a sötétség, amely a lelkemre borult, érzéketlen voltam, mint a kő. Rába asszony másút keresett anyát. és a cselédek fölváltva ápoltak.
7: A cselédek. Itt meg kell állnom. Azok a cselédek mind rabok voltak. Csak a csikós, gulyás, kanász nép között akadt egy-egy nyomorodott kezű, vagy harcokra más okokon nem alkalmas hún. Meg a két ajtón álló volt hún, az egyik a vastag derekú úzura, a másik az óriás termetű, de gyermekhangú ladán. Én azokkal nem igen beszéltem, azután sem, mikor már összeszoktak velem. Nekem az ember a betűismeretnél kezdődött. Aki nem olvasta Plátót, vagy legalábbis Vergiliuszt, az én előttem állat volt. Hát bíz, azok hírét se hallották Platónak, s még kevésbé Vergiliusznak. Emberarcú állatok voltak. Gondolataik csak a napi dolgaikon forogtak, meg egymás személye körül. Megvetettem őket. A gazdámat is. Csak az egy emőke volt, akivel nem bírtam leszámolni. Sokszor mondottam magamban. Ez is csak olyan állat, mint a többi. Csupán, hogy szép formában került elő a teremtés műhelyéből. De hát láttam már én szép formákat sokszor. Sőt, ha márványba faragott nőben egyesül a női szépség mindenfélesége, akkor még szebbet is láttam. Sokszor eltűnődtem, hogy mi is van azon az arcon, amely engem így elbűvölt. Részekre szedtem gondolatban. Hát hús, bőr, semmi. Aki először tekint rá, nem marad rajta a tekintete. Hanem ha a szavát hallja, azt a különös zenés hangot, az már megfogja. Abban a pillanatban széppé válik az arc s a női teremtés. S azon túl, ha hallgat is, szép marad. A szépségnek csodája marad. A szemöldöke olyan szép, olyan szokatlan szép vonalú, a szeme olyan tiszta tükrű, álmodozó. De hát mi a szemöldök is? Csak szőr. És mégis, mintha nem is földi teremtés volna, hanem valami szebb világból ide származott. Aztán, ha nem is jártas a tudományokban, lám, a galamb sem ismeri az ABC-t, mégis kedves. Galambot, ha fogunk, meg nem állhatjuk, hogy meg ne csókoljuk. De azért a többire úgy néztem, ahogy juhász néz a szamaraira, birkáira, kutyáira. Akkor láttam, mennyire nem ismeri az ember az embert. A nők valamennyien érdeklődtek irántam, mintha testvérük volnék. Egy pillantásom elég volt, hogy tudják, mikor kívánok vizet, mikor ételt, mikor csendességet. Azt is gondoltam, hogy talán mégis úrnak éreznek ezek engem, s kénytelenül is hódolnak az én műveltségemnek. Nem. Szenvedő voltam. Csak a szenvedőt látták bennem. Nem tudtam, mekkora az úzódás a fejemen, de nagy lehetett, mert fölemelni nem bírtam. Mintha mérhetetlen nagy hegy volna, s mintha akkora tüzes folyó hömpölyögne benne, mint a Duna. Vagy mintha én hányódnék forró nagy hullámokon, amelyek jönnek szélesen, s fölemelnek, meg alábocsátanak, s megint fölemelnek. Meddig feküdtem így, nem tudom. Egyszer csak elmúlt a nagy hányódás, és fölnyitottam a szememet. A szobában nem volt más, csak Kopi. Akkor tett be vizet. Ahogy megfordult, s látta, hogy rajta a szemem, megszólalt. Na, hál' Istennek! Kopi, remegtem. A kis tollas ördög, éle? Él hát, hogy ne élne? Adtok neki ennie? Adunk hát, hogy ne adnánk? Hozd be, kérlek. Ma is különös nekem, hogy az a tyúk jutott először eszembe. Örültem, amikor megláttam, s mintha testvérem volna, úgy szólítottam meg. Ördög. A tyúk rettenetesen meg volt ijedve, mikor hozták, de a szavamra azonnal lecsillapult. Mellém ült, s nézett. Fél arccal, jobb szemmel, bal szemmel, ahogy a tyúk féle szokott. És boldogan káricált. Látszott rajta, hogy megismer. Beszélgettünk, mint mikor egészséges voltam. Elkérdeztem. Kapsz-e eleget, öreg? Vágnak-e azok a cudartyúkok? Ott hálsz-e még az ágyam alatt? Ő mindenre felelt a maga tyúk nyelvén. Ká. Sokat aludtam a napokban. Ha egy-egy órát ébren voltam, és megint csak elszenderedtem, mint a csecsemők. Egyszer, hogy megébredek, valami kellemes hűvösséget érzek a homlokomon. Ahogy fölnyitom a szememet, látom, hogy Emőke ül mellettem, s az ő keze az a kellemes. Mellette Gigi áll, halkan beszélgetnek. A hólyagablak napfénytől sárga, a szoba világos. Amint azonban az én nyitott szememet látja, elvonja kezét, föl kell. Ne menj el, rebegtem. Maradj még, szép álom. Habozva nézett rám, aztán Gigiához fordult. Eredj, mondotta. Hozd tele a tálat friss vízzel. És visszaült a székre. Jobban vagy? Kérdezte jó lelkűen. Aggódtunk, hogy meghalsz. Ha téged látlak, nem vagyok beteg. Úgy érzem, mintha május volna körülöttem, s te egy szál narcisz volnál a virágzó narciszok közül, leánnyá vált narcisz. És mikor a te szavadat hallom, mintha angyaléneket hallanék. Gondolkozva nézett rám, aztán behunyta egy percre a szemét. Apám is sajnált. Tudod, hogy hirtelen ember. Miért mondtad meg, hogy te hamisítottad a levelet? Néha bölcsebb vagy a táltosoknál, néha meg olyan gyermek vagy, hogy nem bíznék rád egy teljes bögrét. Hazudni nem tanultam. Ez a baj. A hazugság magunk védelme. Kell. A férfi fegyvert visel az oldalán, a nő és a rabszolga hazugságot. A mi pajzsunk a hazugság. Mondtad volna, hogy részeg volt a gazdád, mikor apámnak ajándékozott. Mikorra kijózanult, te már messze jártál. Hallgatódzott, aztán susogva szólott. Bort küldök neked, itt, hogy meggyógyulj. Akkor aztán ígérd meg nekem, hogy hazamégy. Apám elbocsát, váltságdíj nélkül bocsát el, már meg is izente Pliszkosznak. Nem megyek haza. Nem mégy haza. Nem. Nem bánom, akármennyit kell is szenvednem, nem élhetek úgy, hogy téged ne lássalak. És könnyek csortultak ki a szememből. Kedvetlenül bámult reám. Tehát te őrült. Nem tudod azt, hogy... De tudom. Ha egy óvatlan pillantásodat elfogják, a következő órában rettenetes halállal ölet meg az apám. Azt is tudom. És én nem jogosítottalak téged arra, hogy bármi bizakodással is. Nem jogosítottál, de meg sem tilthatod. Rab vagyok, nyársba húzathattok, keresztre feszíthettek, amikor akartok. De azt meg nem tilthatja nekem semmi hatalom, hogy azt ne álmodjam, amit álmodom. Bámult. A szeme elnedvesült. És ha kérlek, hogy menj el, ha én kérlek, miért kérnél arra? Terhedre én soha nem leszek. Ha csak az árnyékodat látom, is boldog vagyok. Ha a ruhád a szegen függ, én titkon megsimítom. Ha a poharadban víz marad, én iszom meg, s az a víz nekem édes, mint a pogány istenek nektárja. Tudom, tudom, hogy nem lehetsz enyém soha, de csak azt mondd meg, azt az egyet. Te adtad-e a rózsát? Elkomolyodott. A fejét rázta. Én azonban tovább könyörögtem. Miért tagadod? Téged az igaz szó semmire nem kötelez, engem azonban boldogítana. A fejét rázta. Nem én adtam. Gigi belépett. Vizes kendőt borított homlokomra. Mikor a kendőt elhelyezte, Emőke már nem volt a szobában. Harminckettedik fejezet. Legtöbbet Gigia ült nálam. Ült az ágyam mellett, és leste, mit kívánok. Beszélt, csicsergett, akár hallgattam, akár nem. Mikor aztán mennie kellett, megsibította a kezemet. Viszontlátásra. És néhány percre rá megint ott ült. Szinte örült, hogy beteg vagyok. Egy napon azt mondtam neki, nem tudom, mi bajom, Gigia, de igen szomjazok. Tégy a vizembe egy marok havat. Elbámult. Havat? Hol szerezzek én havat? Hát nincs odaki. Odaki? Az almafák virágzanak. Annyi idő telt el, hogy feküdtem. De alig is vártam, hogy kimehessek. A világ zöld volt már. Az udvaron kotlósok vattyogtak, kislibák legeltek. Az égboltozat kék volt. Fecskék hordták már a sarat a szájacskájukban. A bogja mellett pitypank sárgállott. Oda vezettettem magamat az új fűbe. Tollas ördögkém is kísért, boldogan káricálva. Ká, ká, ká! Mi az a csodálatos gyógyító ereje a napnak, hogy minden beteg annyira áhítja? Ahogy ott hevertem az áldott verőfényben, úgy éreztem, mintha hó volnék én is, és a nap fölszívna, és én egyre kisebb és kisebb vagyok, és édes megsemmisüléssel oszlok bele az örök világ mindenségbe.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén. A bogyós gyümölcskertész, szentpéteresebb, házasságon innen,
1: Katalin, és
2: a gyerek,
7: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú esete,
2: Pilátus testament,
0: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Hungarian Folk Embassy zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, ezt közölte a karitatív szervezet. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forint tartozástól szabadultak meg. Az adósok 1 milliárd 200 millió forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek, míg mintegy 800 millió forintot megegyezés, részletfizetés vagy magáncsőd keretében törlesztenek, írja a közlemény. A szervezet hangsúlyozza, az adósságokat nem fizette ki az érintettek helyett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az adósok helyzetét megismerve a megoldások megtalálásában, az ügyintézésben, valamint a pénzintézetekkel és követeléskezelőkkel folytatott egyeztetésekben nyújtott segítséget. Kitértek arra is, hogy a leginkább eladósodott családok megmentésére a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, amelynek során az adósság mintegy 60%-a alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik. A programot a devizahitelek miatt indították 2009-ben, azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást, közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
0: az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
2: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: A cigányok pasztorizációjának teológiája.
3: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
4: A Károli Gáspár Református Egyetemen megalakult egy Big Data analitikus csoport, akik céljául azt tűztük ki, hogy megszerezzük lényegében a felelhető református prédikációkat, amik így az online térben jelen vannak. Kezdetnek a 2016-tól máig meglévő YouTube-on felelhető református prédikációkat, de nem állunk meg itt, hanem folytatjuk az evangélikus prédikációkkal, és elég nagy terv, hogy a katolikus prédikációkból is szemezgessünk, illetve amennyit csak lehet elérjünk, és még nem is térünk rá az elemzésre, önmagában ez egy nagyon erős értékmegőrzési folyamat, hogy lényegében százezres nagyságrendben szeretnénk megmenteni prédikációkat az utókornak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást, ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály. 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztállyal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. Tehát tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermekisten tiszteletre is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van egy ilyen intenzív időszakban, pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetben, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az én jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, kiteremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen. És mennyire jó az nekem a szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifelé rengeteg választ adok az ő kérdésükre.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életébe előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsi koruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt adjon a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Balogh Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horváth Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balogh Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácharttyáni Református Missziói Egyházközség lelkésze, de szolgál a budapesti református roma szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a debreceni református hittudományi egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balogh Róbert lelkipásztorral. A riporter Buzás Bori.
2: Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
3: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
2: Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. De hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban? Mennyire vagyunk még az elején? Mennyi mindent kellene még tanulnunk?
3: Bizonyos szempontból nagyon sok évszázada folyik. Tulajdonképpen a magyarországi református egyház kezdetétől, történetétől kezdve jelen van a cigány misszió életében. Nem mindig így definiáltan, de Istennek hála volt és van törekvés mindig a cigány misszió területén, és az elmúlt évtizedekben, most már nyugodtan mondhatom így, de különösen is a bő évtizedben az országos református cigány misszió hihetetlen nagy munkát végez. Most abban az áldott állapotban vagyok, beszélhetek, hogy én vezetem a lelkészi szolgálatot az országos református cigány misszióban is, mint helyettes lelkipásztor, mint megbízott helyettes lelkipásztor is. És látom azt, hogy mennyire sokrétű munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt, a Kárpát-medencében nyugodtan fogalmazhatok így. Kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségépítés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a magyarországi református cigány misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak magyarországos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
2: Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
3: A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket a különböző felekezetekhez tartozó cigány papokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás, hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra, mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymásra utaltságnak az is a címe, az egymásra utaltság Krisztusi horizontján értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
2: Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, paptestvéreknek, akik szolgálnak cigányok között cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
3: Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemléletformálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalán a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigánymissziós közösségben.
2: Ugye említette te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigánymisszió. De például ugye te roma származásuként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket?
3: Én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyház történetét látva rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben is teljesen jól működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mi Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni, én azt gondolom, ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húzható rá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód, missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is. Egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol van jelen, társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, visszhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez, értsd jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiáltatását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
1: Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a valláskortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Györgyovics Miklóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk, aki csapatával a 2016 és 2025 között elhangzott egy új típusú indikátorbázisként vizsgálták a mesterséges intelligenciát bevonva, a riporter Pilbák Kincső.
2: Sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel szervezett vallástudományi konferenciát május utolsó hetén a Valláskutató Intézet. A Vallásszabadság házában tartott értekezleten Györgyovics Miklóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk a kutatásáról, amelyben a prédikációt, mint egy új típusú indikátorbázist vizsgálta. Az előadás egy új típusú indikátorbázist mutatott be. Az online elérhető igehirdetés anyagok és a beszédfelismerő technológiák gyors fejlődése lehetővé tette, hogy a prédikáció a kutatás tárgyává váljon. Ez lenne egy gondolattal összefoglalva, de megkérem, foglalja össze bővebben az előadásának tárgyát, hogyan született meg ennek a témája, hogyan fogott neki a kutatásnak, illetve hogyan segítette a mesterséges intelligencia a kutatást.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A kutatás egy pályázat keretében indult el, és valósult meg, vagy valósul meg folyamatában, ez most is zajlik. A Károli Gáspár Református Egyetemen megalakult egy Big Data analitikus csoport, akik céljául azt tűztük ki, hogy megszerezzük lényegében a felelhető református prédikációkat, amik így az online térben jelen vannak. Kezdetnek a 2016-tól máig meglévő YouTube-on felelhető református prédikációkat, de nem állunk meg itt, hanem folytatjuk az evangélikus prédikációkkal, és elég nagy terv, hogy a katolikus prédikációkból is szemezgessünk, illetve amennyit csak lehet elérjünk, és még nem is térünk rá az elemzésre, önmagában ez egy nagyon erős értékmegőrzési folyamat, hogy lényegében százezres nagyságrendben szeretnénk megmenteni prédikációkat az utókornak, és hogyha még nem is tesszük őket elemzés tárgyába önmagában, hogy ezek megvannak, visszakereshetők akár időpontra, parókiára, gyülekezetre, egyházközségre, papra, lelkészre vonatkozóan, ez már önmagában egy rendkívül értékes kincs lesz. De az, hogy 2019-20 környékén a Covid megjelent a világban, ez ugye a templomokat is arra kényszerítette, hogy vagy berekesszék az Isten tiszteleteket, szentmiséket, vagy valamiféleképpen alternatív utakat keressenek, például az online térbe vigyék át ezeket, és ekkor nagyon sok plébánia gyülekezet indított YouTube csatornát, és kezdte föltölteni az egész Isten tiszteletet és szentmisét, lehetett ugye online nézni, és ezek máig megmaradtak, sőt egy csomó máig folytatja is ezt a tevékenységet, és mint egy jó gyakorlat, hiszen vannak mozgássérültek, vannak, akik valamiért nem tudnak elmenni, eljutni szentmisére vagy Isten tiszteletre, nekik ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ha másképp nem, akkor így módon kapcsolódjanak. Ez viszont már azt eredményezte, hogy több tízezer prédikáció érhető el magyar nyelven, csak ebből a legutóbbi időszakból. Már most dolgozunk azon egyébként, hogy régi kazettákra, vagy más, még régebbi szalagos technológiákra felvett prédikációkat is digitalizáljunk, mert ma már nem kézi leiratozást alkalmazunk, hogy felkérünk erre nagyon sok pénzért egyébként embereket, vagy megbízunk önkénteseket, hogy írják le, ami, hát bocsánat, ebben a nagyságrendben éves, vagy több éves folyamat lenne, de teljesen irreális ezt így elképzelni is. Ma már olyan leiratozó technikák vannak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, amik ezt annyira kontextus érzékenyen képesek megtenni, hogy nem csak magát az elhangzott szöveget írják le, hanem így értelmezik azt is, hogy hirtelen valaki más szólalt meg mondjuk a prédikáció során, vagy bármilyen más háttérzaj ott van, és azt is képes kiszűrni, és kifejezetten csak a prédikációt igyekszik megtartani. Ezt egyébként még tisztítani kell, tehát folyamatosan fejlesztjük ezt a technikát, tehát nem vagyunk készen, tehát nem arról van szó, hogy most ez egy kész technológia, meg vagyunk, és most már csak fel kell tölteni tartalommal, és akkor nekiállunk az elemzésnek, és minden rendben van, hanem ez egy folyamat. Mi is most tanuljuk ezt, hogy kell ezt csinálni. Innen született az ötlet, hogy először csak a református prédikációkat, de aztán nagyon hamar jöttek a javaslatok is, meg a felajánlások is, és az ötletek, hogy még mit lehetne másokkal kezdeni. És a református prédikációkkal eleinte még csak annyit akartunk elérni, amikor már volt 3400 leíratunk, hogy egy úgynevezett exploratív statisztikai eljárással, tehát nem az történik, hogy nekem van egy ötletem, hogy milyen mintázatokat keressünk a prédikációkban, hanem hagyjam a statisztik eljárásnak, hogy végigvigye a folyamatot, és azonosítson mondjuk tematikákat, és csak így önmagában, így, mint egy játék, így eljátszottunk a 3400 prédikációval, és nagyon érdekes mintázatok rajzolódtak ki, hogy milyen önálló tematikákat lehet így felfedezni a református prédikációban. Vannak az adott csomagok, mint a karácsony, nagyböjt, a zsoltárok, a páli levelek például, de ami nekem különösen is izgalmas volt, hogy megjelent egy Jónás tematika. A számítógép önmagában felfedezett egy önálló Jónás klasztert a prédikációba. Szóval olyan dolgokra lehet ezt így használni, és olyan dolgokat lehet kihozni vele, amire így nem is gondolunk, nem is sejtjük. Erre jó például az exploratív statisztikai eljárások. De például most azt csináltuk, ez a legutóbbi projekt, amivel erre a konferenciára is eljöttem, hogy megvizsgáltuk, hiszen van egy olyan sztereotípia, meg rengeteg ilyen anekdóta, hogy a lelkész, a pap arról prédikál, hogy hova kéne szavazni egy országgyűlési választáson. Ebből fakadólag a március 1 és az április 12, ugye a magyarországi országgyűlési választások napja volt ez, megnéztük, ez csak szűk másfél hónapról van szó, így is találtunk 547 református és 200 és 300 közötti evangélikus prédikációt, amiket így kifejezetten ennek a témának alávetve vizsgáltunk, nagyon-nagyon sok dimenzió szerint, egyrészt azt, hogy megjelenik ebben az országgyűlési választás, mint tematika, másfelől azt, hogy ezek milyen kontextusban, milyen érzelmi dimenziók, retorikai dimenziók mentén jelennek meg. És önmagában egy nagyon érdekes eredmény, hogy az a sztereotípia legalábbis ezekben az általunk elért református és evangélikus prédikációkban, hogy arra buzdítanak, hogy valamelyik pártot vagy képviselőt válasszuk, egyáltalán nem így jelenik meg. Tudatosan próbáltam keresni, hogy egyik párt, másik párt nevét beírva, a miniszterelnök jelöltek neveit beírva, a képviselők neveit beírva, influencerek neveit beírva, egyáltalán nem jelenik meg. Mindazonáltal a református korpusznak 2,3%-a, az evangélikus korpusznak kicsit nagyobb 6,3%-a, most ezt fejből mondom, nem biztos, hogy pont ezek a nagyon tűpontos adott, de e környéki százalékában megjelenik a politikai tematika, az országgyűlési választási tematika, tehát nem arról van szó, hogy teljesen semlegesek lennének, de ami nagyon fontos, hogy egyikben sem jelenik meg, hogy hova kell szavazni. Maximum áthallások szintjén igazából arra utalnak, az a legkonkrétabb eredmény, amit én ki tudtam bányászni, hogy a imádságos szívvel, a bibliai értékeket alapul véve, kereszténységünk alapértékét alapul véve, hozzuk meg szabad akaratunkból azt a döntést, amit a legjobbnak tartunk. Tehát ez volt a

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Német Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család.